0: Rádió 88.
1: What we're saying is not protesting.

0: Mi jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Tiszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a rádió88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része.
0: Rádió 88.
1: Az életünk része.
0: Egész éjszaka veled vagyunk, Szeged kedvenc zenéivel.

0: Itt egy újabb szegedi kedvenc a nyár zenéi közül.
1: Nyár.
0: Szeged.
1: Rádió 88. Rádió 88. Az életünk része.
0: Az életünk része.

a város, míg ébb rá reggel 6-kor. Ó, oh, bennünk van a vibe, ó, oh, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
1: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
0: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
0: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
0: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
2: Egész éjszaka veled vagyunk, Szeged, kedve.

0: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
1: Yeah, check this out.
0: Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik. Itt kezdődik.
2: További segítséget is nyújthat az AI a rák kutatásban. Elindult a 6-os turbina áramtermelése Pakson, és magára hagyta kisfiát egy férfi a Fujin, és folytatta a túrát. Jó reggelt kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Jelenleg is használják a mesterséges intelligenciát a rák kutatásban, de a kutatók szerint még további segítséget nyújthat nekik az AI. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársai már most is ezzel a technológiával keresik a daganatos eltétek forrását. Míg Ede tudományos munkatárs szerint viszont hosszú távon azt akarják elérni, hogy az AI egy mikroszkópos kép alapján meg tudja mondani, hogyan viselkedik a tumorsej.
3: Tehát a végső célunk az lenne, hogy kifejlesztünk egy olyan mesterséges intelligencia alapú módszer, amely aztán csak a mikroszkópos képből is meg tudja határozni azt, hogy az adott tumor az milyen agresszivitású, illetve mely részei képezhetnek például ártéteket.
2: Különleges helikopterek jártak a szegedi repülőtéren, írja a szeged.hu. Szlovák Black Hawk helikopterek álltak meg tankolni, mielőtt folytatták útjukat, hogy segítsenek megfékezni a Szerbiában pusztító tüzeket. A Szegedi Közlekedési Kft. Facebookon azt írta, hogy bíznak benne, hogy a lángokat hamarosan sikerül eloltani. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. És magára hagyta a kisfiát egy férfi a Fujin, és folytatta a túrát. A kisfiú állítólag panaszkodott, hogy elfáradt, ezért az apja adott neki innivalót és egy kis harapnivalót, majd a 2000 méter fölötti magasságban ott hagyta a gyereket azzal, hogy várja meg őt. A férfi és az idősebb fia tovább indult, hogy megmássza a csúcsot. A kisgyerek a ködben és esőben várt egy padon, amikor a menedékházban dolgozók észrevették és értesítették a rendőrséget. Ma napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. A szél élénk lesz. Délután 31 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Indul a Café 88, a Rádió 88-ban.
5: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, kivitelezés és az építőanyag szakértője.

0: legutóbb a Café 88-ban.
1: Action! Japán felé kalózolom most már téged is, ahol is, hát nem tudom, tudtad-e, de van olyan WC, amin fordítva ülnek.
2: Tehát a szájukat rakják rá. Tisztaságukról híresek, és ráadásul a hagyományt, mint olyat, nagyon-nagyon-nagyon fontos polcon tartják.
1: Már ott tartunk, hogy a fűtött ülőke egyértelmű extra, arrafelé állítható bidé funkció, automatikus szellőztetés, szaktalanítás, mozgásra kapcsolódó fény, ott is, ahol nem akartad, hítod a szárat, világít. Sőt, olyan rendszer is van Japánban, hogy csobogó víz hangot játszik, hogy eltussolja azt a másik fajta hangot, tudod?
2: Picit félve mennék be. Nem tudom, hogy milyen ütemben jönnek egymás után ezek a dolgok, ráadásul, hogy megfelelő módon tudnám-e ugye kezelni ezeket, hogy a szellőztetés túl hamar kerüljön ki rá sor, mert akkor az a baj, nem tudom, hogy egy cső jön-e ki, ami ugye valóban bemegy, és akkor az ott, hogyha megszólal, akkor a titani kürtjével azonos rezgés számot tud elérni.
1: Meglebegteti vagy a rendszer.
2: Emberi erőforrás vagy, meg ez kijön egy japán, és elkezd fújni főfelé. Az nem
1: more,
2: nem
1: more,
2: alfájnak.
1: More! Melegebb lehellettel.
2: Domaregat, kozaimász! Konnichiwa, konnichiwa!
1: Zóna happy finishként, vazabiba bekenni. A kényelem és a víztakarékosság az, ami figyelemben van, de van egy ugye hagyományos WC típus, ez náluk ez úgynevezett Vasiki, WC névre hallgat.
2: Vasiki! Ezt nem hiszem el. Ez ránézésre ez a budi, ez úgy néz ki, mint egy gyerekkád. Ugye a padlóra van lehelyezve, ezzel azért a Balkán országokban lehet találkozni, csak sokkal kisebb nyílásokat hagytak ott, és nem gondolok arra, hogy valaki nagyon csúnya dolgokkal készül, ugye utazás közben. A helyzet az, hogy a kényelmesebb és a stabilabb test helyzet miatt egy óriási hosszanti nyílás van a padlóba beágyazva. Van egy papucs is!
1: Marimini, hogy tudod, szét kell csapkodni, ha nem megy le.
2: Ezek a közepére kell egy büdös nagyot csapni. Kevesebb az esélye annak, hogy mellé fröccsen, bármilyen tartalom is kerüljön bele, vagy hogy ruházat rossz helyre kerüljön. Mennyasszony ruhába azért biztos, hogy nem javasolnánk ezt. És ugye nagyon fontos, hogy itt, hogyha a nagy dologra kerül sor, és a kis dologra kerül sor, akkor az északi déli pórusokat változtatni kell. Ha egyszerre történik meg, akkor valószínűleg forgó mozgás kell végezni közben. A centrifugális erő mindenképpen lefelé vigye majd a gravitációnak köszönhetően a tartalmat.
1: Hogy elképzelte, hogy bejutok véletlen egy ilyen vécébe, és valaki pörgőrugásokkal így. Ja! Ez most pisi.
2: Ja! Ez Luke a másik. Wins! Kávé 88.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: Ez történt legutóbb a Café 88-ban.
1: Action! Róli, te hogy vagy a főzéssel? Szoktál otthon főzni?
2: Előfordul. Az elmúlt napokban nem vettem ki a részem ebből, viszont kovászos uborka gyártásban a helyi centúria vagyok, többek
1: szerint nagyon helyes. Nyilván a magyar konyhához egyértelműen hozzá kötődik szinte minden egyes étel, ez a hagyma, és hát nem tudtátok, hogy miért könnyezünk a hagymától.
2: Na miért könnyezünk?
1: Hát tudtad?
2: Nem, hát
1: nem, mert belerakod a szembe. De ne rak bele. Az embertípus függő különben az, hogy kinek hogy könnyezik a szeme. Én tudom nagyon örül, hogy én meglátom már a boltok polcain a hagymát, már kész vagyok. És ennek az egésznek az oka pedig, amikor felvágjuk, a sejtek megsérülnek, és különféle meg szabadulnak fel, ezek reakcióval lépnek a hagyma kéntartalmú vegyületeivel, és egy, figyelj, propanitál 5-oxid nevű gáz
2: keletkezik. Magad ilyen helyzet?
1: Nem tudom, ez a gáz a levegővel jut, hogy most eléri a szemünket, annak is a felszínét, ahol a könyvfilmmel találkozva kénes savvá alakul át.
2: Na most a pukival is valószínűleg valamiféle hasonló folyamat zajlódhat le, érted? Amikor a külvilágba jut, a reakcióba lép ugye az oxigénnel, és így csavard is amúl lesz mindenkinek a nóziából. Téged szoktalak azért megörvendeztetni ezzel. Igen. De az a reggeli riadó, a kürt, hogy elindul a Café 88, hát annak nem szabad elmaradnia.
1: Reggel 6 és 10 rendszeresen megjön a szervezeted.
2: De, apá!
1: És vannak trükkök különben a könnyezés elkerülése érdekében, hogy ez ne legyen meg. Szájba veszel vizet, de nem te hülye,
2: álljú te. Azt hittem, hogy várj, hozd a zenét.
1: Veszel vizet.
2: Jó,
1: áll és azt nem nyeled le.
2: Igen.
1: Csak ugye a pofazacskóba tartod, ahogy általában ugye szoktad te is.
2: Ez egyre izgalmasabb, folytasd kérlek,
1: és úgy vágjad a hagymát. Meg aztán nyilván kolbász is.
2: És utána, persze. Hogyha felvágtak, akkor mi lesz a vize?
1: Hát kiköpöd, vagy lenyeled.
2: Az már rá van bízva, ugye.
1: Egyén függő.
2: Művészi szabadság. Igen. Hát azért mindent nem lehet megmondani az embernek.
1: Nehogy már megmondjuk ezt is. Viszont van egy sebész és egészségügyi tartalomgyártó, bizonyos Karen Ryan, aki egy nagyon hatásos módszert talált ki.
2: Máshova kell venni a vizet. Fő kell szivattyúzni. Ez működik, állítólag. Na nézzük.
1: Szóval le kell hűteni a hagymát a felvágás előtt. Beteszed a frigóba egy pár percre, aztán kiveszed.
2: Igen.
1: Na, még mindig a frigóról.
2: Veszed,
1: és elkezded magdosni. Ilyen egyszerű.
2: Az jó. Jó van akkor, tehát akkor hűtsük le a hagymát, és akkor nem lesz baj belőle.
1: Nem.
2: A vizes módszert pedig azok alkalmazzák, akik szeretnék izgalmasan és veszélyesen élni.
1: És szeretnék a pofozacskót gyűjteni egy-két dolgot.
2: Na, hát ez ennyi. Remélem, hogy az asszony hallotta ezt, mert mire hazaérek, azért rántotta meg legyen.
1: Tudod, mit kapok én azért? Te azt nem fogom megköszönni, az biztos. Már tuti fenn van. Nedvesíts be előtte ez a
2: fontos.
1: Kést.
2: Ez fontos.
1: Hogy, és majd legyen egy távíz a hagyma mellett.
2: Előkészítés. Meg is jött az üzenet. A zárcsere elkezdődött. Jó van, hát akkor az itt teszek egy ideig ma.
1: Folyamatban. Szeretünk, Timi, puszilunk, bóckodunk, nem.
2: Jaj, de jó az egész.
1: De azért, hogyha kizárnád, annak örülnék.
2: Nem, bóckodtunk tényleg, de az, hogy mire hazaérek, meglegyen minden, az nem volt vicc. Café 88.

0: Jó, 5.59, jó reggelt kívánunk, Szeged, megjött a nemes Roli!
1: Jó reggelt hát mindenkinek, jaj Istenem, látod milyen a barna a bőröm, mennyire pihent az arcom, és mennyire készen állok arra, hogy belecsapjunk ebbe a lecsóba ismételten, gyerekek, annyira jó újra a napfényvárosában lenni, de azért jó esett a pihenés, és megmondom őszintén.
0: Hát egészen hosszúra nyúlt az ügy, de nagyon-nagyon örülök, hogy visszaérkeztél hozzánk, úgyhogy az augusztusi kompletten skippelted, de még maradt ebbe egy pár nap hátra, aztán meg ugye majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Gratula Roli mindenhez, hogy ilyen barna vagy, gyönyörű vagy, fit vagy, fiatal
1: két
0: vagy.
1: Két ültetés, hol a prelecsli?
0: Mindjárt ezen alatt
1: kapod. Az emelés, a 13-a és a többi.
0: Mindjárt megemellek 14-szer is, ha akarod, ha nem. Ugye belecsapunk ebbe a mai lecsóba, augusztus 24-e van, és az utolsó hete indult el augusztusnak, ugye nyilván van még jövő héten egy hétfő belőle, de azt minden nem is történne már, úgyhogy ez már tényleg a finisében vagyunk itt a nyárnak, és hát rengeteg jóság vár ránk ma reggel, mindjárt mondjuk a tartalomjegyzéket, de előtte még hírek, információk, és ez jön ránk.
1: Na nincs itt a világ, de Miley Cyrus elhozza nekünk egy dalban. Jó reggelt!
2: Ez a Café 88, a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű Karbolent hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
5: Biztonsági öv és...
4: Rádió 88, az életünk része.
5: Ez az. Let's go! Let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
6: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
7: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
7: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88, az életünk része.
8: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, eső ma sem várható. Az STE ellenőrzi majd, hogy betartja-e a BYD a környezetvédelmi előírásokat. A fesztivál alatt se vezessünk ittasan, és további segítséget is nyújthat az AI a rák kutatásban. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei augusztus 24-én Fáy Bernitől. A Szegedi Tudomány Egyetem ellenőrzi majd, hogy betartja-e a BYD a környezetvédelmi előírásokat. Hatósági jogkört nem kap az egyetem, de ha valamilyen előírást nem tartanak be a gyárban, akkor azt jelezheti a környezetvédelmi hatóságnak, akik adott esetben akár büntetést is kiszabhatnak. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester szerint az STE szakmai tudományos háttere és évszázados múltja miatt alkalmas ennek a feladatnak az ellátása.
9: Vannak olyan levegőszennyezési anyagok, aminek a mérési adatai azok folyamatosan elérhetők lesznek az interneten. És vannak olyan mérendő paraméterek, amihez meg labormunka szükséges, ezeket meg utólag fogják föltenni az internetre. Ez nyilván a hatóság által előírt ütemezésbe fog történni.
8: Őszre kész a 2x2 sávos 5-ös út az autópálya lehajtótól Szegedig, jelentette be Botka László polgármester. Augusztus végéig az utolsó simítások zajlanak a bővítésen. Elkészültek az új buszmegállók és a kerékpárút is. Az 5-ös út és a Sándorfalvi út között épülő 502-es út első szakaszai szintén ősszel készülnek el. A nyárzárú fesztivál se adjon okot arra, hogy részegen kezdjünk el vezetni, hívják fel a figyelmet a rendőrök. Magyarországon a gépjármű vezetésnél zéró tolerancia van érvényben, tehát ha akár egy csepp alkoholt is fogyasztottunk, inkább hagyjuk az autót magunk mögött. Csordás Zsanett, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense hozzátette, az alkohol rontja a döntéshozatalt és a koordinációt is, ezért életveszélyes lehet ittasan a volán mögé ülni.
10: A legfontosabb, hogy ne a rendőri ellenőrzéstől vagy a következményektől való félelem tartson vissza valakit az ittas vezetéstől, hanem mások és saját életünk védelme. Ha alkoholt fogyasztunk, választjuk a tömegközlekedést, a taxit vagy a sofőrszolgálatot, illetve legyen a társaságban egy kijelölt, alkoholt nem fogyasztó buli sofőr.
8: Jelenleg is használják a mesterséges intelligenciát a rák kutatásban, de a kutatók szerint még további segítséget nyújthat nekik az AI. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársai már most is ezzel a technológiával keresik a daganatos eltétek forrását. Míg Ede tudományos munkatárs szerint viszont hosszú távon azt akarják elérni, hogy az AI egy mikroszkópos kép alapján meg tudja mondani, hogyan viselkedik a tumorsejt.
11: Tehát a végső célunk az lenne, hogy kifejlesztünk egy olyan mesterséges intelligencia alapú módszert, amely aztán csak a mikroszkópos képből is meg tudja határozni azt, hogy az adott tumor az milyen agresszivitású, illetve mely részei képezhetnek például ártéteket.
8: Különleges helikopterek jártak a szegedi repülőtéren, írja a szeged.hu. Szlovák Black Hawk helikopterek álltak meg tankolni, mielőtt folytatták útjukat, hogy segítsenek megfékezni a Szerbiában pusztító tüzeket. A Szegedi Közlekedési Kft. Facebookon azt írta, hogy bíznak benne, hogy a lángokat hamarosan sikerül eloltani. A Dom téren a Somogyi Könyvtárnál adott rögtönzött koncertet tegnap délután Puskás Peti zenekara. A The Beepers a Hüvös zenekarral közös akusztikus produkcióval készült. A spontán zenei programon a Beepers dalok közül több is felcsendült. Újra gyakrabban járnak a tömegközlekedési eszközök szeptember 1-től Szegeden. Visszaáll a Szegedi Közlekedési Társaság a tanévtartama alatti menetrendre. Knezevics Viktor ügyvezető jelenleg arra számít, hogy az iskola kezdésre elkészülnek a felújítások a Széchenyi téren, de vannak terveik arra az esetre is, ha ez másképpen alakulna.
12: Munkanapi menetrendi közlekedéssel készülünk szeptember 1-től. Iskola kezdéskor jelentősen megnő ez a reggel és délután utasforgalom. Ezekben az időszakokban sűrűbben fognak indulni a járataink. Tulajdonképpen az szerint a menetrend szerint, amit ebből a szeptembertől májusig tartó időszakban megszokhattunk.
8: Látványetetés, tűzzsonglőrök, tények és tévhitek. Ezek várják a látogatókat a Szegedi Vadasparkban augusztus utolsó péntekén. Augusztus 28-án rendezik meg az állatkertek éjszakáját, ahol Afrika áll majd a középpontban. A Terrárium házban játékos ismeretterjesztő programokat rendeznek, éjszakai rovarászással és interaktív természetismereti tudástárral készülnek a szervezők, de nem maradnak el az esti látványetetések sem. Először az indiai orszarvúk uzsonnáznak, azt az oroszlánok vacsorája követi, végül az elefántok is kapnak nassolnivalót. Szombaton rendezték meg a 18. Szegedi Fúvós Zenekari Fesztivált a Széchenyi téren, ahol három együttes, csaknem 3 órás koncerttel szórakoztatta a közönséget. A Csongrádi Fúvós Zenekar, a Dányi Ifjúsági Fúvós Zenekar és a Fricsai Ferenc Városi Fúvós Zenekar műsorában a katonai indulók mellett komoly és könnyű zenei feldolgozások is helyet kaptak. Világhírű komoly zenei előadók érkeznek Szegedre a Szent Gellért Nemzetközi Komoly Zenei Fesztiválra szeptember 22-e és 30-a között. A fesztivál programjában barokk művek, Mozart és Beethoven alkotásai, katonazenei est, valamint a zene és az idegrendszer kapcsolatáról szóló tudományos előadás is szerepel. A koncertek többsége ingyenes és előzetes regisztrációra sincs szükség. Két nap alatt azonosították és elfogták a rendőrök azt a 23 éves szentesi férfit, aki egy lezárt kerékpárt lopott el. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi a biciklivel Tömörkényre utazott, ahol megpróbálta értékesíteni, de nem járt sikerrel. A rendőrök elfogták, majd gyanúsítottként kihallgatták, a férfi pedig elismerte a bűncselekményt. Az ellopott kerékpár időközben előkerült és visszakerült jogos tulajdonosához.
13: Jó reggelt kívánok, a Szegedi Sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallja. Kiköszörült a legutóbbi csorbát a Szeged Csanád Grosics Akadémia a HR Rend Kozár Mislenye elleni futballmeccsén. A Merkantil Bank Liga 5. fordulójában a mislenyiek vendégekként játszott a szegedi csapat, ahol rögtön a 2. percben gólt lőttek a hazaiak. Az első fél időben nem sikerült egyenlíteni, de a 2. játék részben Vágó Levente és Haragos Viktor góljával átvette a vendég szegedi csapat a vezetést. Ez a 2-1-es győzelem egyúttal meghozta a csapatnak az idény első sikerét is, jelenleg 4 ponttal az MB2-es tabella 11. helyén állnak. Nem hagyta magát az SVSE csapata sem a MOL Magyar Kupa második fordulójában szombaton. A vasutasok a János Halma csapata ellen játszottak, esélyt sem hagyva a Bács-Kiskunvár megyei első osztályú együttesnek a nyerésre. A szegedi csapat ugyanis 5-0-ás győzelmet aratott Ábrahám Fúrús mesterhármasával és Amöri Utcai duplázásával. Így az SVSE már biztosan ott van a főtáblán. Az pedig, hogy kivel játszanak majd a harmadik fordulóban, a mai sorsolás után kiderül. Elkezdődött az idény hétvégén a Csongrád-Csanádvár megyei első osztályban is. Szombaton összesen 10 futballcsapat lépett pályára, ebből 2 szegedi. A Clean Star Complex Dorozsmának jól indult az első forduló, hiszen 3-0-ra győztek otthon a Mindszent ellen. Az UTC viszont 7-0-ás vereséggel zárta a saját pályáján a mérkőzést. A harmadik szegedi csapat, a Szeol SC FK Szeged az Algyőt várja első vendégeként az idényben, szeptember 1-én este 7 órától. A szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallotta.
8: Kellemesebb nyári idővel indít a hét, ma nem lesz kánikula, de sokat süt majd a nap, a szél mérsékelt marad. Napközben 31 fok várható.
14: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 88!
0: Köszönjük a friss információkat, és köszi neked is, hogy augusztus 21-én hétfőn velünk rajtoltad a mai napot. Itt a Roli visszatért. Jó reggel, ciao. Jó reggelt mindenkinek, és elstartolunk reggel 10-ig, most pedig hozzuk Miley Cyrus-t és az End of the World-et. Jó reggelt, jó munkát, itt vagyunk, nyomjuk meg!
4: Szeged, kedvenc zenéi!
14: Nyár, Szeged, Rádió 88.

0: 6:18, ez a Rádió 88, jó reggelt, kedves korán ébredők, sziasztok, szavaztok, ez a Café 88, Nemes Oli pedig a hosszú szabadság után visszatért.
1: Jaj, back, ismét itt vagyok újra.
0: Dobrodan, dobrovečer.
1: Így van, ez azért ment két héten keresztül, megszakítással, ha hiszed, ha nem, azért mennyi, körülbelül egy 780 kilométer szerintem Szeged és Sveti Juraj, ahol voltunk Horvátországban. Hát ez izgalmas egyébként ez az egész történet, tehát amikor az ember így olvasgatja azokat az információkat, hogy azért mondjuk a péntek-szombati napot nem érdemes választani, hogyha az ember le akar utazni, mert hogy brutális dugók vannak, és ezek a legkétségbeejtőbbek, ugyanúgy Magyarországon, mint Horvátországban. Vannak ezek a fantom torlódások, amiket a szemeszte a kifejezést tőled hallottam, hogy mentek 20-szal, körülbelül 2-3 percen keresztül, utána lecsökkent 10-re ez, még 4 óra 20 percig, és utána hirtelen meglódul mindenki 120-a, 130-a,
0: és
1: nem látod, hogy volt-e baleset, hogy volt-e fennakadás, hogy valaki lerobbant, és mondjuk félre kellett állítani valami. Semmi nincs az ég egyet egy világon. Szóval tényleg a péntek szombat egyébként teljes mértékben kétségbejtő, viszont volt, hogy csütörtökön jöttem vissza, mert hogy Horvátországból visszajöttem Kassa alá esküvőzni, múlt hét előtti héten pénteken, és utána visszamentem egyből Horvátországba. Tehát, hogy a család az maradt kint, én meg ugye visszajöttem, és akkor így ingáztam egyet, de tényleg brutális a forgalom, viszont ettől függetlenül pazaridő volt, végig 30 fölött a tenger, az vegyes érzelmekkel vagyunk azért ez innen. Én bemegyek, tök mindegy, ha ilyen hideg, akkor is bemegyek. Engem nem érdekel ez a történet. A Bora pedig megkínált minket az első 4 napban, ott nem volt annyira gyenge a szél, azért mondjuk, hogyha vittem a bőröndöt, akkor ott tudtam maradni a földön két lábbal, hogyha nem volt nálam a bőrönd, akkor repültem 2-3-at, és akkor megnéztem, hogy mi a helyzet odalent Dubrovnikba, aztán visszafújt a Bora szerencsére oda, ahol voltunk. Úgyhogy összességben nagyon-nagyon jól sikerült a Balatonnal, egy napig leüblítettük az egészet, nyilván esküvőztem még egyet, és most visszajöttem újra munkába állni.
0: Hát ez kemény dió azért, ez szép túra volt, így főleg ezzel a visszaérkezéssel Magyarországra, azért én itt nem biztos, hogy bevertem volna vállalni, megcsinálni, de
1: én igen.
0: Ez az, hát ezért vagyunk mi különbözőek, így jó ez.
1: Nem maradt semmi. Nem vittem sok kötőpénzt egyébként, de szerintem a harmadik nap ugye a sajhelyére vertünk ennek az egésznek, és onnantól kezdve maradt a dobra vecser, meg a
0: meg az utazanélés.
1: Ilyen ritmusokat csapkodtam így a kis óvárosba, de szerettek engem egyébként. A végére már adtak egy sapkát is. De nagyon szeretem, egy csilingerős sapka volt.
0: Nézd már, alacsony magyar.
1: Ott nekem, nem akarsz maradni. Elmondom, haza kell menni, aztán majd meglátjuk. Lehet visszamegyek, de fene se tudja meg.
0: A horvát nemzeti cirkuszál vár vissza.
1: Még nem kerestek meg, de állítólag, hogy voltak ilyen legendák, hogy beszéltek néhány erről.
0: Helyes. Na, majd megnézem a
1: de
0: showt.
1: De vége a nyárnak lassan, haver.
0: Hát ne is mondd, igen, finisher vagyunk. Ugye ezen a héten már ugye szerdától elstartol a szegedi ifjúsági napok, mi majd ezzel foglalkozunk 8 óra után, ugyanis Kolony Cserika lesz majd a fesztivál főszervező. Hát,
1: valamelyest,
0: nyilván. Freudi lehetett, vagy nem tudom.
1: Bár Erika szerintem ebben nem nyúlt vele ebben a dologban, de a szervezésben így van. Egészen vastag szerepet vállalt ismételt.
0: Ő lesz majd a vendégünk, tehát 8 óra után, és ma készülünk egy kicsivel kevesebb, másfél óra múlva, inkább ilyen egy óra múlva, egy nagyon-nagyon fontos, nagy volumenű bejelentése, úgyhogy reméljük, hogy akkor
1: gyerekünk,
0: is.
1: Csak így előjáróba. Azért maradj velünk egy óra múlva is, de
0: nemrég született és bajszos, az a durva. Úgyhogy erről meg beszélgetünk mindjárt. Játékok is vannak, ma reggel is születésnapos köszöntése van lehetőség. 9-ig, ahogy megszokattad, nem tudunk elmenni az ügy mellett, ez minden nap van születésnap, úgyhogy mi minden nap akarunk tortát adni, ez így van ma is. 9 óra után pedig ott van az Ország Szeged fiúlány játék.
1: Így van, Mogyi Csomag rádiós meglepetés, emellett pedig természetesen a zenei tesztet kitöltő között, ha te is ott vagy, akkor izgulhatsz nyugodtan, hiszen a héten egy páros belépőt is szeretnénk átadni majd, akár neked adott esetben, a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre.
0: Ez
1: a Horvátba kell kimenni, és az angolod olyan jó lesz, hogy legalább a kettes alá.
0: Magyar ez mint? Állítólag arra, hogy
1: azt mondja.
0: Így van. Na, írek információk mindjárt, Hadi pedig még zene 2, Shakira és egy Lady Gaga, meg egy Bruno Mars felvétel, egy kellemes kis Die With a Smile-al gurul már is tovább. Jó reggelt!

0: Shakira 6:29 kora 88-ban, hát ő már egy jó pár éve utálja az összes lekvárt, állítólag ugye ez okozta a kenyértörést közte és Piqué között, meglátta a Spice-ban, hogy fogy a lekvár úgy, hogy nem is tudja, nagyon jó, hogy nagyon-nagyon nem szereti ő ezt, és Piqué sem, és ha valaki ezt eszegette, nem volt más.
1: De hogy lehet így lebukni, most mondják őszintén, tényleg. Tehát amikor tisztában vele, jó, gondolom, hogy nők és a férfiak természetesen, nem gondolom, hanem ezt tisztában vagyok vele, hogy másik gondolkodnak, de így lebuktatni magad, hogy egy dzsemmel, egy lekvárral, ez valami egészen bődület.
0: Mire az... használhatták?
1: Hát, ugye? Nem tudom, hogy belefér-e valamikor az időnkbe, hogy Piquet így megcsörrentsük, meg hogy ilyen a magyarja, mert az én spanyolomban mondó fröth, gracias, de nada, és akkor itt körbeértünk a spanyolomban, de még mindig te ott, hát, ott vagy reményként, ott lebegsz, mint egy zászló.
2: Igen, próbálom félni, hogy
1: nézd meg, az egy csörges már megint szíves. Aztán a Julian Álvarezt is szeretném majd meginterjúvan, hogy hogy működik a tárgyalás közte és a Barca között.
2: Ó, hív,
1: nézd meg. Piqué, haj, ott van. Nézd meg, Gerard Piqué. Lehet, hogy vissza.
2: Én voltam.
1: Te hívod őt, és akkor is te csörögsz. Tehát ez mindenképp árulkozó szerintem.
0: Nem tudom, az a baj, hogy végezek már, hogy nem lehet lekvárt csinálni gyümölcsből. Tehát én alapból normálisan főzik ki azt a rendes gyümölcs.
1: Mexika gyorsan az a lekvár. Persze, tehát bárhova kenni, az a baj, hogy az ott marad.
0: De más készült volna, akkor lehet, hogy nem annyira föltűnő az egész helyzet. Nem tudom, láttad, amit futballnál tartunk, hogy levágott a helyet az Erling Haaland.
1: Jaj, tényleg is fölhívta a Guardiolát, meg állítólag a Csányi Sanyit is fölhívta, csak az nem vette föl neki.
0: Kérdeztem, hol a bajusz? Azt nem akartam. Azt mondta neki, amikor fölhívta a Haaland ezeket az embereket, például Ibrát is többek között, azt mondja az Ibra neki, tilts le mindenhonnan, és töröld a számomat, nem ismerjük egymást. Zseni.
1: De jobban néz ki azért, megmondom őszintén, a Haaland így, hát, így már kicsit hasonlít arra, aminek ugye szánták.
0: Hallak? Mert ugye az a száj az
1: valószínűleg
0: itt valami hall.
1: Egy kék bálnának.
0: Na, hírek, információ, fél hét múlt egy perccel. Aztán meg újra zene. Hold my hand, jöhet?
1: Na, imádom.
0: Jazz Glenn. Nothing breaks like a heart.
1: Na, tessék, mi volt az? Jár a láb, jár a kéz, de fogalmam nincs, de a dal az jön hamarosan. Jó reggelt.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
5: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
5: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
5: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Bejelentkeztél a kitűnő bizonyítványoddal? Akkor induljon a kaland!
3: Vár idén-nyáron a Móra Ferenc Múzeum Drága Barátom Picasso kiállítása, a Szegedi Dino Park, a Napfényfürdő Aquapolis és a hajókirándulás.hu. Hajózz velünk Tokajban, Tiszacsegén és Szegeden!
5: Az STF hüvészkert, a csillagvizsgáló és a Szent István téri víztorony is.
3: A Vadas Park, a Rögpalota és a Feszti Körkép Ópuszta szeren.
5: A VR Room a belvárosi moziban, a partfürdő és a Órahalmi Ezer Év Parkja.
6: Érdemes volt jól tanulni, mert a tudás a legjobb belépő.
7: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempó taxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempó taxi, vele megyek.
8: Akció a Max Familiáruházban.
9: Akció a Max Familiáruházban.
8: Most a papír, vegyáru és élelmiszer kivételével 40% kedvezmény mindenre. Iskola kezdéshez is Max Familiáruház. A Háda helyén a Szilléri sugárút elején.
10: Asszisztens, mit látok?
11: Súlyos kijelzőtörés, akkumulátor 68%, töltési problémák.
10: Nyugalom, már láttunk rosszabbat is. Készítsék elő az új kijelzőt.
12: Ha az iPhone-od bajba kerül, vidd biztos kezekbe. Az Apple Klinikán gyorsan, minőségi alkatrészekkel és garanciával javítják meg a telefonodat. Apple Klinika, ahol minden iPhone kap még egy esélyt. Szeged, Jósika utca 4.
13: Ez az utolsó.

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
3: Szállj egy napot az egészségedre! Augusztus 25-én ismét vár a második egészségnap a Szeged Nagyáruházban.
4: Egész nap ingyenes szűrésekkel, hasznos programokkal és tanszervásárral készülünk.
3: Próbáld ki a látásvizsgálatot, vegyél részt fogászati szűrésen, ismerd meg a Bémer mágneses érterápiát, vagy kapcsolódj ki egy kellemes masszázzal.
4: Nyújtsd a karod és ments életet! 12 és 15 óra között véradással várunk a földszinten. Ráadásul minden véradónkat megajándékozzuk. A gyerekekről se feledkezünk meg. A legkisebbeket az emeleten vidám, barátságos akadálypálya várja 13 és 17 óra között.
3: Tölts velünk egy napot az egészségedért! Augusztus 25-én találkozzunk a Szeged Nagyáruházban.
4: Mert az egészség a legjobb befektetés.
3: További részletek a kopszeged.hu weboldalon.
4: Az egészségnap megvalósulását támogatta a Dentaláv, a Lipooptika, a Légy Jól, Éj Jól Egészségközpont, a Füge Masszázs, a Magyar Vöröskereszt Csongrád Csanád vármegyei szervezete, a Virágozás Prosperáj Közhasznú Alapítvány és a Félegyházi Pékség.
5: Bőrönd, naptej, napszemüveg,
6: és a Rádió 88. Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
5: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
7: Ez reklám volt.
8: Jó reggelt kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Újra gyakrabban járnak a tömegközlekedési eszközök szeptember 1-től Szegeden. Knezevics Viktor, a Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezetője elmondta, arra számít, hogy az iskolakezdésre elkészülnek a felújítások a Széchenyi téren, de vannak terveik arra az esetre is, ha ez másképpen alakulna. Őszre kész lesz a 2x2 sávos ötös út az autópálya lehajtótól Szegedig, jelentette be Botka László polgármester. Az ötös út és a Sándorfalvi út között épülő 502-es út első szakaszai szintén ősszel készülnek el. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. És magára hagyta a kisfiát egy férfi a Fujin és folytatta a túrát. A kisfiú panaszkodott, hogy elfáradt, az apja ezért otthagyta a 2000 méter feletti magasságnál. A férfi és az idősebb fia tovább indult, hogy megmászta a csúcsot. A kisgyerek a ködben és esőben várt egy padon, amikor a menedékházban dolgozók észrevették és értesítették a rendőrséget.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Köszönjük a híreket, 6 óra 37 perc van. Hát hűvös reggelre ébredtünk, viszont cserébe nem lesz fázós a délután. 30 fokot jósolnak a meteorológusok, a meteorológus Mihályok. Következő napokban pedig még akár front is érkezhet, eső, meg kis villámlásos dolog.
10: Hát így a nyár felé arra szolgatva azért még mindig stabilan tartjuk. Nyár vége felé arra szolgatva. Az is teljesen igazad van. Azért stabilan tudjuk tartani 30 fokot, viszont szerintem üdítő és mindenképpen vidító számomra is az, hogy már éjszaka is nyugodtan lehet aludni, úgyhogy az ember nem kap idegrohamot, hogy az elképesztő hőség miatt, viszont tartja magát azért a hőmérséklet. Itt a napfényváros, a hű önmagához is bízunk benne, hogy kevés esővel lehet belecsapni majd a Szín fesztiváljába. Na, szép napot!
9: És jó utat kíván a 88, várjuk ma is a közlekedési információkat, merre mi történt a városban, mi történik, vagy a városon kívül akár, amiről biztosan be tudunk számolni, az a Széchenyi tér környéki munkafolyamatok, amely tervezett, ugye hónap végéig tartanak, majd nem sokára már az is szép állással lezárul. Van egy pici lezárás, elzárás a Kossuth Lajoson, és ugye kifelé autóznál a nagykörútról, ráfordulvár az első lámpás sztori után találkozni ezzel a lehetőséggel, de mivel még?
10: Hát kérek szépen, változást lesz majd a régi ötösön, ott az Újonnaépül autógyár mellett, valószínűleg kétszer-két sávon lehet majd autózni, de erről majd bővebben is hozunk információt, illetve mérőeszközről ez idáig nem kaptunk jelentést, azonban továbbra is ott a lehetőség. 32-99-88-88, jó utat!
7: A közlekedési információk támogatója fedax.hu, az emelőhátfalak szakértője. 88!
9: Ez az, egészen 10-ig veletek az éterben, 6 óra 39-kor pedig Jazz Green hangjával gurulunk tovább.
10: Ez a Home a Hand, jó reggelt, jó munkát!
11: Szeged kedvenc zenéi.
7: Nyár, Szeged, Rádió 88.
11: Az

0: BTS és a My Universe. 6:46 lesz már is. Jó reggelt kívánunk, Szeged. Szavaztok, itt vagyunk. Roli is megérkezett most
1: jó
0: már végre.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jaj, de jó volt újra korán fölkelni, gyerek.
0: Nagyon jó érzés az ide.
1: Elkezdett csörögni, mi a túró van, gyerek? Már 4 óra 30 perc előtt. Édes Istenem, elindult a futni, levertem az 1000 fekvőtámaszt.
0: Nos,
1: szokott amit lenni. Szoktam, így van, és akkor azért 3 év alatt azért szerintem nem nagyon látszódik a testemen ez. Bezzeg az elmémen. De is akartam mondani.
0: El is felejtettem már. Na, hát épül-szépül a városnak a külső fertája ott az épülő autógyár magasságában, és most volt szerencsém arra felé autózgatni a hosszú hétvég alkalmával. Hát egészen komoly. Még egyre ugye egy-egy sávjárató, de 2x2 sáv lesz majd, és ott a szélső sávok még le vannak zárólában, és én amikor ott jártam. De nagyon szép. Új lámpasor van, meg mellette korlát, meg körforgalom hátán. Szerintem Magyarország legtöbb körforgalma Szegeden található, és ezzel együtt pedig ugye nyilván itt a régi ötös úton, tehát az őrület, hogy ott mennyit sikerült építeni, de lehet, hogy Guinness rekordra hajtunk, de rengeteg körforgó sikerült, és akkor hát ez ennek a dolgai mondjuk szép lassan véget érnek, és akkor átadják az autósoknak, ugye?
1: Hát mondjuk megmondom őszintén, hogy azért ráfért már el a dologra, szerintem egy vastag fél éve folyamatosan kapjuk az információt minden reggel szinte arról, hogy elképesztő forgalmi helyzetet tudtak kialakulni arrafelé. Augusztus végére van ígéret arra, hogy elkészül és átadják teljes mértékben majd ezt a kétszer két sávot, és ősz elejére realizálódhat szerintem az egész történet. És nem csak, hogy az autósok számára lesz majd ez üdítő, hanem a közösségi tömegközlekedés szempontjából is ugye elkészültek a buszmegállók, sőt, a kerékpár út is már a finiséhez érkezik, úgyhogy minden szempontból ez majd valószínűleg valamelyest ad majd egyfajta plusz levegővételt azoknak, akik napi szinten használják ezt az érintett útszakaszt, főleg a kora reggeli forgalomnak lesz ez majd szerintem egészen üdítő az ősz elejétől. Tehát azért ott vagyunk a végén ennek a dolognak, de egyelőre még mutatóban van ott. Ez olyan, mint az M5-ös vagy az M7-es így a nyári időszakban, hogy kompletten lezárják az egyik sávot, gyakorlatilag nem folytatódik ott semmiféle munka, csak ki van bolyázva az egész történet, csak ahogy vége van a nyári időszaknak, és jön az ősz, akkor felveszik szépen a bolyákat, és újra lehet közlekedni rajta.
0: Na hát jó lesz ez, mert szépen lassan ez is most már átadásra kerül, de hát emlékezzünk vissza, hogy mennyi minden ilyen dolog volt, ami is rengeteg üzenetet kaptunk ezzel kapcsolatban, amikor kerülni kellett ott a mellette lévő Bagbernát utca talán.
1: Így van.
0: Kerültek egy csomó héten keresztül az autósok. Úgyhogy volt ebben jócskán szívótanfolyam, de hát is átéltük, megéltük, ugye szépen lassan már is sínre kerül, és hát ugye szeptember 1-jel pedig elrajtul az iskola, és az azért majd meg fogja színezni ezt a reggeli közlekedést, akár ezen a fronton, és akár bárhol máshol, de addig talán kész lesznek ezek a munkafolyamatok. Mi meg nagyon komoly bejelentéssel készülünk egy órán belül, úgyhogy reméljük, hogy nagyon sok hallgatót elérünk majd abban az időségben. Egy nagyon-nagyon fontos dologról szeretném majd mesélni, amiről lehet, hogy már ti is tudtok némi információt, vagy esetleg hallhatátok már a Rádió 88-ban a hosszú hétvége alkalmával, de tőlünk még biztos, hogy nem, úgyhogy mi majd ezzel valamikor a 7:30 hírek után érkezünk ezzel a kis összenettel.
1: Most pedig Alex Warren csörgetjük, és el is ért a telefonon. A Fever Dream-mel készül számodra élő egyenesben itt a Rádió 88-ban, ahol hatalmasan, hamarosan 6:50

0: 6:51 van ez a pontos idő, jó reggelt, Szeged, itt a Café 88. 8 óra után várjuk a vendégünket a stúdióba, hiszen a héten szerdán elstartol a Szegedi Ifjúsági Napok, úgyhogy jön a színfőszervezője, tehát a színfőszervezője Kolony Csarikát várjuk majd a stúdióba. Rengeteg kérdésünk van, nagyon sok sztár vendég érkezik majd a filmvárosába, és hát mindig elő szokott ilyenkor jönni a nagy kérdés ezekről a frontokról, amikor itt ugye van lehetőségünk meginterjúvolni olyan emberek, ennyire közel vannak a tűzhöz, hogy mégis milyen jellegű, mondjuk extrákkal készülnek egy-egy fellépő kapcsán. Azért vannak ezek a riderek, amikor jön egy fellépő Szegedre, vagy bárhol máshol, akkor van egy ilyen rider, egy hosszú kis leírás, hogy mit vár el a fellépő a szervezőktől. Volt itt már 47-es cipő ajándékba, azt a később láttuk is, hogy be is dobták a közönség közé. Volt itt már edzőterem a backstage-ben, vagy egy kis kondipark építése. Hát sokfajta jóság van. Kérdés, hogy az idei fellépők vajon mit akarnak?
1: Minden izgalomról lehull majd a lepel, és természetesen az is kiderül majd, hogy mikortól lehet belépni, hogyan működik majd ez az egész, hogyan működik a fizetési rendszer, stb. Rengetegen várják szerintem ezt a Nyerzáró Szuper Fesztivált az egész ország területéről, sőt szerintem országhatáron túlról is rengetegen érkeznek ilyenkor a Napfény városába, igazi turisztikai központtá alakul át Szeged, ezzel együtt pedig természetesen a nyarat is valahogy el kell búcsúztatni, és szerintem itt Szegeden ezt is méltóképpen tudjuk megtenni, hogy a 8 óra után a színnel kapcsolatban izgalmas információkra vágysz, már pedig valószínűleg így van ez, ne tagad, akkor tarts velünk mindenképpen.
0: Ilyet nem szoktunk csinálni, de most megmutatjuk a következő 60 percünk első dalát, ami ugye a napindító felvétel lesz, és amely a hosszú hétvégén igen nagy erőpróbára tett belső szervünkről szól, ez nem más, mint a
1: My My My!
0: Teljes hosszában ez vár ránk a hírek után, itt a Rádió 88-ban, Csővász Szeged!
2: Ez a Café 88, a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, kivitelezés és az építőanyag szakértője.
4: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
5: Biztonsági öv és...
4: Rádió 88, az életünk része.
5: Az. Let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
6: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
4: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88, az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
8: Megérkezett

0: telefonszámon.
1: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
3: Ez reklám volt.
4: Jó reggelt kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. A nyárzáró fesztivál se adjon okot arra, hogy részegen kezdjünk el vezetni. Magyarországon a gépjármű

0: vezetésnél zéró tolerancia van érvényben. Tehát, ha akár egy csepp alkoholt is fogyasztottunk, inkább hagyjuk az autót magunk mögött. Csordás Zsanetta, Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense hozzátette, az alkohol rontja a döntéshozatalt és a koordinációt is, ezért életveszélyes lehet ittasan a volán mögé ülni.
1: A legfontosabb, hogy ne a rendőri ellenőrzéstől vagy a következményektől való félelem tartson vissza valakit az ittas vezetéstől, hanem mások és saját életünk védelme. Ha alkoholt fogyasztunk, választjuk a tömegközlekedést, a taxit vagy a sofőrszolgálatot, illetve legyen a társaságban egy kijelölt, alkoholt nem fogyasztó buli sofőr.
0: Véget ért az Újszegedi Erzsébetligetben az idei Szinkópi Fesztivál. Idén 80 éves lett az ország legrégebbi bábszínháza, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház. Ez alkalomból augusztus 21 és 23-a között rendhagyó háromnapos fesztivált tartottak. A helyszínen egy hétállomásos kalandpálya épült, amire előzetesen regisztráltak a családok. A fesztivál középső napján, augusztus 22-én Halász Judit koncert is várta a vendégeket az Újszegedi Szabadtéri színpadon. Gyűjtést szerveznek a Tisza parlamenti képviselői, hogy segítsék az iskolakezdést a rászoruló családoknak. Az iskolakezdés komoly anyagi terhet jelenthet a nehezebb helyzetben élő családoknak. A kormány idén gyermekenként 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást biztosít, mintegy 400 ezer rászoruló gyermeknek, de minden további segítség számít. És végül egy meglehetősen kellemetlen történet került elő Miley Cyrus Disney Channel-ös korszakából. Jordan Pruitt egy Instagram kommentben azt állította, hogy az énekesnő évekkel ezelőtt rendszeresen bántotta őt, és állítólag még sértő hangüzeneteket is hagyott neki. A 35 éves Pruitt egy régi videó alatt szólalt meg, amelyben Cyrus állítólag Demi Lovatót és Selena Gomez-t gúnyolja. Miley Cyrus nyilvánosan nem reagált a vádakra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Frontmentes idő van a mai napon a fejünk felett, de ez nem sokáig lesz így, mert elvileg a következő néhány napban egy hideg front érkezik, majd elvileg szerda lesz ennek az időpontja, és némi nemű csapadékot is jósolnak a meteorológusok majd a következő néhány 24 órára.
4: Valamint élénk lehet egy picikét vagy mérsékelt maradhat az északkeleti szél, ennek a hatását érezhetjük valamelyes, de azért a 30 fok körüli hőmérséklet az tartja magát egészen a hét vége közelettéig, és szerintem még szeptemberben is azért egészen szép időjárásunk lehet, viszont nekünk az a fontos, ami most történik velünk, az pedig körülbelül jelen pillanatban 13 fok a napfény városában, úgyhogy hát vagy 14-15, maximum 1-2 évet.
3: Bár megnézem.
4: Jók vagyunk.
3: 20.
4: Szép napot 20. Mindenkinek.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Témin csorlódás jelenleg a József Attilán befelé, az oldal ebből a szempontból picit lassabb jelenleg.
4: Így van, ettől függetlenül azonban jól lehet közlekedni például a belvárosban, a bevezető szakaszok közül viszont az 55-ösön, a régi 5-ösön és a 47-esen már azért némi nemű torlódásra lehet számítani, szintén, hogy ezt Marci is elmondta. Továbbra is elérsz minket 32-99-88-88, ne feledj utat!
2: Támogatja a Nagyáruház Lottózó. Esély, hogy a bevásárlás főnyeremény legyen.
3: Már is reggel 7 óra van, köszönjük, ma is a Café 88-at választottad. Itt a 95.4-en 10 óráig veletek vagyunk az éterben. Sok-sok szuper közlekedés információ, még játékkal is jövünk, és persze egy napindító dala most,
4: amely most Armin van Heldentől jön. Az örökérvényű My Soul. Szép reggelt, jó munkát!
5: Itt a napindító zene a Café 88-ban.
2: Támogatja az Ácsba Kft. Tetőt készítünk a támoknak.
5: Szeged kedvenc zenéi. Rádió 88, az életünk része. 88.

0: 6 perc elmúlt reggel, 7 jó reggelt kívánunk, Szeged, köszönjük velük, hogy a ma is gyorsan közlekedési információkkal készültünk számodra. Ennyi volt, jó utat kíván 88 fennakarás, igazából József Attilán van, aztán hello.
1: Hát, sokat nem változott a helyzet, az 55-ösön is azért alakul a forgalom Kiskondorosban, a belterületén és a 47-esen lehet számítani azért komolyabb fennakadásra, de ez is szerintem egy perc alatt be lehet jutni a városba. Ha ezzel kapcsolatban van bármilyen más információd, akkor természetesen nyitottak vagyunk erre SMS-ben, illetve telefonon is. Ezzel együtt pedig jó utat kívánunk.
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszerészet. Mit vegyek ma fel?
3: A várható időjárásról most a 88-ban.
2: Támogatója a Varga Alku Kft. Partner a biztos indításban.
0: Jó reggelt, Ági.
4: Jó reggelt, sziasztok.
1: Szia, Ági, jó reggelt.
0: Indul a hét, jó hírekkel.
4: Oké, 31 fok lesz ma, úgyhogy elviselhető lesz a hőség. Most még használjuk ki ezt az egy-két napot, ami viszonylag ilyen idézőjelbe téve hűvösebb, tehát a megszokott nyári idő. Ma 31, holnap 33, szerdán 32, aztán amikor jobban beindul a fesztivál szezon itt Szegeden, a szerdai nyitónap után visszatér a dögmeleg, mert csütörtökön 34, pénteken 38 fokot is mérhetünk majd hétvégén ismét egy picit normalizálódik ez a kenő hőség, 32, illetve 30 fok vár ránk. Azonban már többször mutat esőt is az előrejelzés, például holnapra mutat egy kis záport, így az esti órákra, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, illetve pénteken megélénkül a szél, és szombat estére zápor zivatart mutat az előrejelzés, de hát ugye hétfő van, még addig nagyon sok minden történhet az időjárásban is. Egyébként a hajnalok is egész barátiak, 17 és 23 fok között alakulnak a leghűvösebb órák a héten.
1: Szükség is van a csapadék. Gyerekek, voltam ugye a Balcsin is egy napig, hát elképesztően brutális az a kép, ami fogadja az embert Balatonon, tehát ilyen 20-30-40 métert is be lehet sétálni, és gyakorlatilag iszabba kell ezt az emberek megtennie. Vannak egyébként kitartó fürdőzők, meg ettől függetlenül is, úgyhogy bízunk benne, hogy az a csapadék, ami még így mutogatja magát jelen pillanatban, az az ősszel majd azért ránk rúgja az ajtót, viszont még most a fesztivál szezonban, így itt a Napfény városában, akkor azért hátra lehet dőlni, mert az időjárás azért átkarokkal fogad mindenkit.
0: Ezzel is foglalkozunk majd 8 után, úgyhogy Koloncs Erika lesz majd a vendégünk, a Szint főszervezője. Köszi Ági a munkát, a behoztás meg mindent, hogy éppen elhoztál nekünk az időjárás kapcsán. Jó munkát neked, további
4: is. Köszi nektek
0: is. Jó munkát, Ági. Imagine Dragons, Believer. Mindjárt 7 óra 10 van.

0: on the number one.
1: Egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
0: Olivia Rodrigo. Drop that.
1: Rádió 88. Szeged. Kedvenc zenéje.

0: Hát igen, furad al Oliver Rodriguez és a Drop Dead, a 88 kézzel fesztivál, ezt lenyomják, és akkor táncolnak.
1: De jó! One more time! És akkor jön be Britney Spears.
0: Na, az elmúlt hétvége azért hozott egy pár programot és lehetőséget, hogy ezek közül mazsolázzunk, úgyhogy már is egy kis lapszemre gurulunk tovább.
2: Ez a Törkés Szegeden.
3: Online lapszemle a Café 88-ban.
1: Na kérem szépen, Szeged ismét különleges helyszín volt, legalábbis Szegeden a repülőtér, ugyanis egy igazi Black Hawk helikopter szállt le a szegedi repülőtéren a hétvégén. Nagyon fontos küldetést teljesített, ugyanis a szerbiai tüzeknek az oltásában vett részt, és ezzel együtt természetesen fontos szerepet kapott, és tankolni álltak meg itt a Napfény városában, nem csak azért, hogy lejöjjenek, köszönjenek, és megkérdezik, hogy van a Marci meg a Roli, hanem ezt tisztában elő. Nagyon jó vagyunk, de ettől függetlenül azért egészen csodálatos látvány fogadta azokat a szegedieket, akik arrafelé autóztak, és ugye meg tudtak állni adott esetben mondjuk egy fotó erejéig. Egyébként ezek a fotók és a bővebb információ elérhető a délmagyar.hu-n.
0: Én pedig a szeged.hu tolpozgattam is, hogy a hétvége sportos események közé tartozott a Szeged Csanád Grosics Akadémia mérkőzése, akik 1-0-ás eredményről 1-2-es végeredményre fordítottak Kozár Mislenyben.
1: No, azt a mindenki.
0: Gratulálunk a csapatnak, úgyhogy végre már van 3 pontó is a zsebben. A gólszerzőink pedig ezen a mérkőzésen nem voltak mások, mint Vágó, illetve Haragos. Gratula, hajrá továbbiabban is, sok sikert kívánunk az NB2-es bajnoksághoz. Hát ha, ugye ez az év lesz az majd, amikor NB1
1: vége. De legyen ez az év, az én azt kívánom.
0: Így van, drukkolunk a csapatnak.
3: Támogatja a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.
2: Café 88.
0: Ma 8 óra után a stúdiónk vendége Kolonics Erika lesz majd a Szegedi Ifjúsági Napok főszervezője, ugyanis a héten szerdától elstartol a nyárzáró fesztivál, rengeteg fellépővel, mind hazai, mind külföldi fronton. Neki meg rengeteg kérdésünk van, akár a fellépő irányába, akár a fesztivál kapcsán, úgyhogy egy jellegű izgalmas beszélgetés elé állunk.
1: És azért egészen szűkül most már az az idősáv, amit ugye megígértünk a kora reggel alkalmával. Úgyhogy bő 20 percen belül szerintem majd szintén fontos információkról szeretnénk lerántani a leplet. Amennyiben ezeknek a morzsáival találkoztál már, akkor most így összeállt a kép, ugyanis ezt a puzzle-t szépen Marcival ketten együtt most össze fogjuk rakni, és tálaljuk úgy, mint egy ilyen, nem mint egy sous-séf, hanem mint egy igazi 4 csillagos séf.
0: Igen, nagyjából 20 perc, és akkor jön a nagy bejelentés, ami lehet, hogy sokaknak, nagy sokaknak meg teljes mértében mindegy.
1: Ez hát, fölélegeznek, hogy olyan ilyen lehet, és tudja.
0: Ugye ezzel készülünk meg persze a hírek után egy kis muzsikával. Így szól ez.
1: Na, de köszönjünk el. Egali Szenten és Alok ezt adat hozza a hírek után.
4: Egyedül mész a színre. Ez még nem végleges állapot.
3: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
2: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
3: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630 299 88 88-ra.
2: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
3: Kettől péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
4: Bejön? Ne csak hallgasd, írd rá! Pontosabban nekünk!
3: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
2: Szingli!
3: Szingli 88! Találd meg, akivel jobb lesz a szín. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A mozgásszabadság a felbecsülhetetlen érték. A Medipersdál nyári protézis programjában most 15% kedvezményt biztosítunk a csípő, térd és váll protézis beültetések műtéti és ápolási díjából. Készüljön az őszre, foglaljon időpontot 2026. augusztus 31-ig, és használja ki kedvezményünket. Medipersdál Clinics Szeged. A kedvezmény feltételeiről tájékozódjon a medipersdál.hu oldalon, vagy hívja a plusz 3662 998 350-es telefonszámot.
2: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász. Ahol grillteraszunkon, csodálatos zöld környezetben nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
5: A többi oldalon fizetsz, hogy hátrasorolják a hirdetésed? Komolyan! Az investmentbank.hu ingyen hirdethetsz. Térképpel, pontosan. Ha nem vagy hülye, itt vagy. Ha igen, akkor fizess máshol. Ne legyél már balek.
6: Figyelem! A Europe Face Model ügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europefacet.com e-mail címre.
7: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
8: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
9: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled maradt Szeged hangulata.
8: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
10: Rádió 88. Az életünk része.
11: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon!
12: Képzelj el, hogy álmai otthona egy karnyújtásnyira van. Egy otthont, ahol kényelmesen, boldogan él abban a környezetben, amelyet elképzelt magának. Lépjen be az ingatlanok világába szakértő csapatunkkal az oldalán, és mi végigvezetjük Önt az ingatlan ügyek kezdetétől egészen a legvégéig. Art Home. A te otthonod. A mi szenvedélyünk. www.arthomeingatlan.hu.
13: Eleged van abból, hogy egyre többet fizetsz az internet és TV szolgáltatásokért? A Netsurfnél most átlátható fix havidíjak várnak, ráadásul még 2024-es árakon.
14: Ha internetet és TV-t is választasz, ezekből az árakból még további kedvezményt is kapsz.
13: A cégeket pedig egyedi és különleges árajánlatokkal várjuk. Részletek?
14: Netsurf.hu.
15: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
16: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket
17: a Napvégfürdő de Aquapolisban.
16: Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
18: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
19: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
20: Ez reklám volt.
21: Jó reggelt kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Jelenleg is használják a mesterséges intelligenciát a rákkutatásban, de a kutatók szerint még további segítséget nyújthat nekik az AI. Míg Ede, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa szerint viszont hosszú távon azt akarják elérni, hogy az AI egy mikroszkópos kép alapján meg tudja mondani, hogyan viselkedik egy tumorsejt. Az idei szüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a boros pincékben. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A gyertyapróba önmagában nem megbízható. A megfelelő védelemhez például személyi gázkoncentráció mérőkészülék használható, amely jelzi a lecsökkent oxigén szintet. És annyira kiszárította a London alatti agyagos talajt az idén nyáron tapasztalt 5 egymás utáni hőhullám, hogy rengeteg londoni korábban nem látott talajsüllyedést tapasztal a házában. Egy biztosítótársaság szerint a leginkább veszélyeztetett területek London legkeresettebb kerületei, Westminster, Kensington és Chelsea környéke.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 7 óra 25 van, köszi Ági a híreket. Gyorsan nézzük, hogy mi újság az időjárás szempontjából Szegeden. 16-17 fok környéki lehet most mérni, és 31 fokos csúcsérték várható. Holnapra pedig csapadékot és némi nemű villámlást is jósolnak a fejünk fölé, szerdától pedig beköszön egy kisebb hidegfront.
1: És csütörtökön, valamint pénteken visszaszökik a hőmérséklet ismételten. 35 sőt 38 fokot is lehet majd itt érzékelni a napfény városában. Ezzel együtt pedig azért szerintem sokan fellélegezhetnek, hiszen rengetegen várják már a nyár záró szuperfesztivált. Szép napot kívánunk!
4: Támogatja a Gyoma Endrődi német nyílászárógyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok közvetlenül a gyártótól. A dugófigyelő támogatója az Alvás Stúdió. Ágy, matrac, szaküzlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matraccal kezdődik.
0: Jó utat kíván a 88 balesetmentes közlekedéssel lehet most haladni. Gondolom én Szegeden, hát is nagyon bízom benne, hogy így van ez. A tempótaxit és Marcsit kérdezünk már is a szegedi közlekedési helyzetről. Jó reggelt!
23: Jó reggelt, sziasztok! Hát egy kis pihenő után új út erővel elkezdjük ezt a hetet. Megindult a forgalom a város irányába, de most különösebb káoszra nem kell készülni. Viszonylag jól közlekedhetőek a bevezető utak is, a Kávária Sugár úton, a Bójai és a Jósika utca közötti szakaszon zajlik a közműépítés. Emiatt a Béke utcában a Moszkvai körút fele lehet csak kerülni. Bakai Nándor utca is újra egy része le van zárva. Ezen a vonalon nem lehet rákanyarodni a Huszár és a Boros József utcára. Lezárás alatt áll még a Károly utca, a Feketesesítben egyirányú a közlekedés a Rögpalota felé, és a Széchenyi téren is tart még a felújítás. Figyeljünk a kihelyezett táblákra. Viszont jó hír, hogy a régi ötös úton az épülő autógyárnál már a befejező munkákat végzik, úgyhogy ezt hamarosan visszaadják majd a forgalomnak. Balesetmentes, szép napot kíván a tempótaxi csapata.
1: Patyola tiszta és nagyon fontos információk hangzottak el. Köszönjük szépen Marcsi neked és a tempótaxi kollégáinak, ezzel együtt pedig mi is mindenkinek, ahogy neked is. Jó utat kívánunk!
4: A közlekedési információk támogatója a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen.
0: Itt a 88-ban újra a zenei a főszerep, érkezik Állok munkája, a Don't Say Goodbye most a 95.4-en. Hangerő, teker föl, mert ez nagyon jó lesz hozzá.
15: Szeged, kedvenc zenéi.
24: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az én.

0: szegedi nyár is az életünk része. Az életünk része.
1: Fagyizni a szökőkútnál.
2: Kifeküdni a Tisza partra.
3: Napfelkeltéig bulizni a Belvárosban.
4: Éld meg a nyár minden pillanatát Szeged kedvenc zenéivel.
0: Nyár.
4: Szeged.
0: Rádió 88.

0: Ray Dalton és a Dude Again, 7:38-kor ez a Rádió 88, közlekedéssel folytatjuk most. Nos, a városunk közlekedési szempontjából nagyon jól autózható és járható, a belvárosra gondolok. A bevezető szakaszok azonban már torlódnak, és nagyon fura. Az a desk. Hát az így konkrétan bevallassulva. Nem vagyok keresztül. Otthon, aztán már megint
1: bevallassulva. De remélem, hogy mindenki tudja, hogy az munkában vagy, és nem otthonról dolgozol. Viszont jó hír például a régi ötösön közlekedőknek. Jelen pillanatban nem jó hír, hogy egészen komoly torlódás van arrafelé. Viszont a ősz elejétől kétszer két sávosra bővül majd itt a bevezető szakasz egészen a Fehértó irányából, akik Szatymaz, illetve Kistelek irányából valami Balázsa felől közelítenek meg a napfény városát, hogy kétszer két sávon lehet majd haladni. Ezzel együtt pedig információnk nincs arról, hogy mérnének valahol a napfény városában, vagy annak vonzás körzetében, de várjuk ezeket továbbra is SMS-ben, illetve a telefonon. Jó utat!
2: Café 88.
0: Na és tehát eljutunk arra a pillanatra, hogy már ma reggel több ízben beharangoztunk, hogy szeretnénk valami nagyon fontosabb mondani számotokra. Hát ez egy nagyon nehéz időszak ebből a szempontból, meg ez egy nagyon nehéz pillanat most ez, hogy ezeket így elmesélhetjük nektek. Megmondom őszintén, hogy én érzelmes rásznak gondolom magamat, nagyon sok esetben azért kapom azért az íveket, hogy milyen nyers ez a kollega, meg így, meg úgy, de ettől függetlenül azért mélyen legbelül megélek dolgokat én is, és ez a mostani etap is ilyen nagyon-nagyon nehéz ügy. Megmondom őszintén, ezekben a pillanatokban is most ezeket elmesélem, van egy kis gyomoridegem, lehet, hogy hallottátok is már a hangomon, hogy nem az igazi. Szóval az a helyzet, hogy szeptember 1-től már a Café 88-at nem mi készítjük. Úgyhogy ez a legfontosabb díl ebbe az egészben, amit most tudnotok kell. A hétvégén, hosszú hétvégén már hallottátok, hogy mi fog történni majd szeptember 1-től, reggel 6 és 9 óra között. Gedzó meg a Dani érkezik majd különben. Óriási taps, meg sok sikert a srácoknak. Úgyhogy a cím is módosul, és a felállás is módosul. Két egykori Rádió 88 kollega reintegrálva lesz ide a rendszerbe, úgyhogy szeptember 1-től ögyüködnek.
1: Mindig van a változások az életben egyébként, tehát ez így tiszta az ember számára, de ezek a pillanatok egyébként, hogy mondjam, tehát nehezen tudja átégetni magán az ember ezeket a dolgokat, amikor olyan jellegű változások fognak bekövetkezni az életünkbe, amelyek egyébként az elmúlt 3 évben is jellemzőek voltak, hiszen egy gyermekről két gyermekes családapává avanzsálottunk az elmúlt 3 évben, és az a sok-sok közös emlék, ami ugye ehhez az egészhez köt engem is, az, ami úgy végig pörgött rajtam, végig a nyaralás alatt egyébként, tehát ugye elmentünk pihenni, elmentem kikapcsolódni, de rengeteget pörgött ezen az agyam, és teljesen másképp éljük meg abból a szempontból is az egész történetet, hogy én ugye most ez 3 éve, pont szeptember 1-én, hogy beültem ide ebbe a stúdióba reggel, és remélhetőleg tudtam adni én is valamit a szegedektek, ketten együtt közösen vittük ezt az egészet, ezt a hajót, adott esetben voltak biztos nehézségek is, és már ezeket mi jobb soha nem éreztük, megmondom őszintén, de nyilván neked is azért teljesen más az egész történet, hiszen te azért gyakorlatilag 2010, ugye, amióta itt vagy a rádiónál.
0: Igen, 2010, igen. Na, pontosan.
1: Tehát 16 év.
0: Reggel szempontjából.
1: Az meg majdnem 5 év.
0: 4 és fél év. 4 és fél év kb. A reggel. Hát sok-sok korai ébredésen vagyunk túl, és nagyon tényleg nagyon bízom benne, hogy azért rengeteg Szegedenek okoztunk azért sok-sok szép emléket, pillanatot, vicces vagy vidám reggelt. Voltak benne azért komoly témák is, voltak benne olyanok, amik hát ilyen, ez a örülünk, hogy tudtunk segíteni, de azért inkább kár volt megszólalunk.
1: A határokat.
0: Hát volt ilyen is.
1: De kell is az szerintem az életben. Tehát egy arany középúton, hogyha folyamatosan azon próbál levickélni az ember, akkor az úgy valahogy egy idő után bizonyos szempontból úgy megpunyad az egész sztori. Tehát nyilván voltak olyanok, amikor elértük egy picikét a határvonalat, talán túl is szaladtunk rajta, de összességében én azt gondolom, hogy szívünk legbelső szeretetéből próbáltunk folyamatosan táplálkozni, és azt, amikor jól laktunk, akkor ezzel szerettük volna a szegedélyeket is folyamatosan táplálni.
0: Igen, így volt ez. Szerintem ez mind a kettőnk részéről kijelentető, hogy beletettünk mindent, amit csak tudtunk. Úgyhogy változás fog történni szeptember 1-től. Fogadjátok óriási örömmel, szeretettel a következő két műsorvezető páros, a Gedzó és a Dani érkezik, majd Gedzó és Szabó Dani, egész pontosan, és a műsor címe Gedzó meg a Dani lesz majd reggel 6 és 9 óra között szeptember 1-től. Szintén izgalmas témákkal jönnek a srácok, és hát fantasztikus lendülettel, úgyhogy a reggel ebből a szempontból biztos, hogy nem fog másképp egy más arcát mutatni. Nekünk egy más helyzethez sodort most az élet bennünket, de hát, ahogy Roli is kezdte, igazából mindig vannak ilyen jellegű változások, most ez a mi életünkben is bekövetkezett. Egy SMS kaptunk Istvántól, még a mostani megszólásunk előtt megérezte, hogy mi történt, egészen szívemelengedte az ő néhány sorra. Sziasztok, jó reggelt, a múlt héten hallottam, hogy szeptembertől változik a reggeli menetrend. Kicsit elszomorodtam, mert noha a belépő páros is biztos, hogy szuper lesz, de nekem a Rádió 88 legfőképpen a Marci Roli reggeli duója miatt volt az életem része. Fantasztikusak vagytok, számomra messze lehagyjátok az országos rádiók reggeli műsorát. Köszönöm nektek a fantasztikus reggeleket, szerencsés vagyok, hogy ezeket megélhettem. Baráti üdvözlettel, István. Hát nekünk ugyanígy, jó óriási baráti üdvözlet és ölelés neked, István. Nagyon szépen köszönjük.
1: Összeszorul az ember szíve, komolyan mondom, tényleg, hogy még egyszer így elolvasom, és így egy teljes mértékben bemar ez az egész, és bízunk benne, hogy Istvánnal még sokan-sokan azonos gondolkodásban vannak, tehát hogy együtt éreznek ezzel az egésszel, hogy tényleg át tudtuk adni azt a fajta szeretetet, ami vitte ezt az egészet. Mert hogy tényleg én továbbra is tartom ezt. Sokszor beszéltünk erről a dolgot, tényleg utolsó gondolatként, egyébként Futár Bazsi is jött nekünk, hogy micsoda, nem értettem jól. Bazsika, hogy mondjam neked, ugyanúgy be vagy a belső bugyorba, és ugyanúgy föl foglak hívni reggel 5 óra 50 perc, ha dolgozol, hanem ez majdnem biztos. Viszont visszakanyarodva az előző gondolatra, tényleg belemar az embernek a lelkébe. Persze, vagy jönnek-mennek a változások az ember életébe, de azért nyilván... Ha meghatározó valami egy ember számára, akkor abba szívét, lelkét beleöli, és ezt a munkát szerintem csak úgy lehet csinálni, hogyha az ember tényleg teljes szívvel és lelkkel ül el a mikrofon mögé.
0: Így van. Úgyhogy ez a helyzet, skacok. Ha nem hallottatok volna még róla, akkor, hogy Roli is korábban említette, a puzzle-t most raktuk teljesen össze. Úgyhogy mához egy hétre vagyunk még itt. Jövő héten, hétfőn 31-én még egy reggeli műsortban hallhatok majd bennünket, és akkor utána kedden, szeptember 1-től változik a rendszer. Roli, engedd meg, hogy megöleljelek.
1: Jaj, gyere ide, te csibész. Gyere.
3: Gyere ide. Csá, haver.
1: Mocskos minden itt neki, gyerekek. Annyira szép, hogy... Tökéletes volt az a pillanat, ahogy a Marci idejött hozzám, és a köldök zsinóra ott volt az orronnál. Tehát egész egyszerűen, na, hát a Sámli az valahogy most elmaradt ma reggel.
0: Azt most nem hoztam.
1: Én olyan állás vagyok neked. Azért nem akarok itt teljes mértékben elköszönni, mert jövő hétfőn lesz majd az utolsó adás, viszont nyilván az elmúlt 2-2,5 hétben megpróbáltam én is ezt így át égetni magamon, és utána helyére pakolni ezeket. Sokan mondják azt, hogy ahol bezárodok egy ajtót, kinyílik egy másik.
0: A zsigulinás pont ez volt.
1: Nem annyira.
0: Akkor nagyon becsoptad.
1: Az általában az mindig így volt az életben. Minden esetre attól függetlenül az előttünk lévő 5 nap, és ezzel együtt még a mai nap is teljes mértékben 140%.
0: Nagyon szeretünk benneteket, köszönjük szépen, hogy ennyire sok éven keresztül bírtátok a mi stílusunkat. Még egy hétig bírjátok ki, aztán utána már valami más fog rátok várni. Basti és a Pompei viszont még itt van velünk, és ezzel pedig már is folytatjuk a ma reggelt. 7 óra 45 van.

0: Szeged kedvencei ma is a Rádió 88-ban. Jó reggelt kívánunk, 7 óra 54 perc van. Komoly bejelentések után pedig komoly témával foglalkozunk a következő órában is, amelynek ugye fókuszpontjában a szórakozás áll, illetve a nyárzárás. Ha pedig erre a kettőre gondolunk, akkor egyértelműen a szegedi ifjúsági napok jut eszünkbe, és hogyha már erre gondolunk, akkor pedig egy név kifejezetten, Kolonics Erika, aki a stúdiónk vendége, a következő órában vele beszélgeti majd.
1: Ő a mindenek tudora, úgyhogy minden információ természetesen érkezni fog majd, ugyanis szerdán elstartol majd az a fesztivál, ami nem csak ebben az évben, szerintem hosszú évek óta az ország egyik legszínvonalasabb fesztiváljában nőtte ki magát. Nem csak a magyar országon belüliek számára, hanem a külföldiek számára is igazán látogatott fesztiválról beszélünk. Most pedig minden leplet lerántunk majd arról a fesztiválról, egyébként majd velünk is lehet találkozni, hiszen a Rádió 88 sem maradhat el a nyárzáró szuperfesztiválról.
0: Így van, Szingli 88-as tevékenysége készülünk majd, a rádió weblapján ott vannak a részletek, és szépen csepegtetve te is kaphatsz majd erről információt az éterben, és ott nyilván a színnel kapcsolatosan mindenről lehúzzuk a leplet a következő órában, és továbbra is várjuk a születésnapos köszöntéseket, 9-ig SMS-ben lehet nevezni a tortáért cserébe, amelyet majd a Hello Szegedben a szabadságáról visszatér Bürgés Dávid sorsol, és 9 óra után pedig ország Szeged fiúlány játék is jön. Most pedig hírek, információk, majd ezt követően újra a zené a főszerep, nem mással megyünk, mint Lost Frequencies-zel, aki szintén már a szegedi ifjúsági napokat megjárta.
1: A Kalomszkotta közös Where Are You Now érkezik hamarosan. Jó munkát!
2: Ez a Café 88, a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, kivitelezés és az építőanyag szakértője. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
3: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
3: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az utolsó nyári hónapok tökéletes alkalmat adnak arra, hogy felkészüljünk az új tanévre. A gyerekek fejlődnek, változnak, a látásuk is. Egy időben elvégzett szemvizsgálat segít abban, hogy szeptemberben magabiztosan üljenek be az iskolapadba. Korai stádiumban a rövidlátás hatékonyan fékezhető Zeiss MyoCare lencsékkel. Kedvező ajánlatainkról tájékozódjon a lottika.hu-n.
5: Új ajtó, új ablak kell, akkor van egy jó hírünk. A Szatymazi utcai Bodrogi

0: Huawei megújult nyilászáró bemutató termében élőben nézheted meg a kínálatot. És ha előtetőt keresel, abból is nagy választék vár, ráadásul készletről azonnal. Keresd a Bodrogi Építési és Barkácsáruház új nyilászáró bemutató termét Szegeden, a Szatymazi utcában. Újházbodrogi.hu.
1: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
2: Átírás, ügyintézés, eredetiségvizsgálat, gyors és precíz munka.
3: VLKR Kft.
2: Fonógyári út 11. Hívja a 458-692-es számot.
4: Ez reklám volt.
5: Jó reggelt kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. A Szegedi Tudományegyetem ellenőrzi majd, hogy betartja-e a BYD a környezetvédelmi előírásokat. Hatósági jogkört nem kap az egyetem, de ha valamilyen előírást nem tartanak be a gyárban, akkor azt jelezheti a környezetvédelmi hatóságnak, akik adott esetben akár büntetést is kiszabhatnak. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester szerint az STS szakmai tudományos háttere és évszázados múltja miatt alkalmas ennek a feladatnak. Az ellátására.
6: Vannak olyan levegőszennyezési anyagok, aminek a mérési adatai azok folyamatosan elérhetők lesznek az interneten. És vannak olyan mérendő paraméterek, amihez meg labormunka szükséges, ezeket meg utólag fogják föltenni az internetre. Ez nyilván a hatóság által előírt ütemezésbe fog történni.
5: A 20. század egyik legnagyobb hatású teológusának, vallástörténészének, a hódmezővásárhelyi születésű Pákozdi László Márton nevét viseli mától a Hódmezővásárhelyi Betlen Gábor Református Gimnázium hittanszaktanterme. A Hódpressz azt írta, a termet a patinás alma mater földszintjén alakították ki a nyár folyamán. Mintegy 150 méter van még vissza addig, hogy a Duna két partján épülő fenékküszöb összeérjen Paksnál, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson vasárnap. Ruszin Szendi Romulus közölte, mintegy 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány az építkezéshez, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Hozzátette, a vízügyes kollégák fogják megmondani, mikor mit építsenek, milyen ütemben, azért, hogy az összezárás is tökéletes legyen. És lesokkolta a rajongókat Erling Haaland, miután levágatta ikonikus fürtjeit. A sztárfocista ugyanis megvált hosszú hajától. YouTube oldalán 7 perces videóban mutatta meg az átalakulását, a felvételen pedig videóhívásban mutatja meg új külsejét klubtársainak, miközben barátnője is meglepődve fogadta a változást.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Gyönyörű napsütés már most Szegeden, az ember kínál egy pillanatra a napon, akkor érzi, hogy ebből még valami jóság is kisülhet, ha pedig a hőmérőhiganyszálát majd a délutáni órákban vizslatjuk meg, akkor ez ilyen 31-32 fokot fog majd mutatni, úgyhogy nagyon-nagyon rendben van a hétágási munkalapja.
8: Így van, és a további része is nagyon rendben van, úgyhogy a fesztiválozóknak jó hír az, hogy 30 fok fölötti hőmérséklettel várja majd a napfény városa azt a sok tízezer embert, aki ide érkezik majd hozzánk, hiszen ünneplésre van kilátás, a következő pillanatokban pedig majd lehull a lepel minden fontos információ. Információról szép napot!
7: És jó utat kíván, 88 a bevezető szakaszok ma egy kicsikét erősebb arcát mutatják, mint az elmúlt napokban ezt észlelhettük. Dorosmai úton is vagyogattunk, a Szabadkai úton és a József Attila Sugár út és unblock egy darab autómassza.
8: És nekünk nem csak Szeged az, ami fontos, hanem a Szegedet körülvevő települések és városok egyaránt. Így mérőműszerrel lehet találkozni például Hódmezővásárhelyen a Teleki utcában. Ezt az üzenetet megkaptuk hallgatóktól is, illetve hát más információk is vannak a birtokunkban, de a közlekedéssel kapcsolatban természetesen ezt szerettük volna elmondani. Jó utat!
4: Támogatja a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
7: Kolonics Erika ma reggel a vendégünk, a Szegedi Ifjúsági Napok főszervezője. Ő érkezik hozzánk pillanatokon belül, hiszen szerdától elindul a nyárzáró őrület, tel is tele külföldi és magyar sztárvendégekkel.
8: Most pedig a beígért dal érkezik itt a Café 88-ban. Itt van Lost Frequencies és a Where Are You Now?
9: Szeged kedvenc zenéi.
4: Nyár. Szeged. Rádió 88.
9: Az én.

0: Szeged kedvencei ma is a 88-ban, Olivia Dean és a Man I Need szólt 7 perccel 8 óra után. Jó reggelt, Szeged, ez itt a Café 88. Szerdától estartól egy fantasztikus őrület Szegeden, amit évről évre nagyon-nagyon sok ember vár. Ez nem más, mint a nyárzáró fesztivál, vagyis a Szeged ifjúsági napok. Rengeteg dolog érdekel bennünket ezzel ügyel kapcsolatban, és biztos, hogy benne, hogy titeket is, úgyhogy már is a vendégüket köszönjük a stúdióba, a Kolonics Erikát, a Szín főszervezőjét. Jó reggelt kívánok!
1: Szia, jó reggelt!
2: Szia, szia. Jó reggelt, sziasztok!
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél hozzánk. Teljesen kipihennek tűnsz, és ez így fura látni különben abban a szempontból, ez egy biztos, hogy ez egy őrület az elmúlt hónapokban, ami mögöttetek van. Hogy állnak akkor most az előkészületek?
2: Szerintem egészen jól állunk, hogyha átnéztek a rakpartról, akkor azért látszanak az építményeink, a színpadok, a sátor, a faházaink, úgyhogy azt gondolom, hogy jól. Tegnap volt egy kicsi szünet, amikor így a vállalkozók elmentek még egy utolsó pihire, úgyhogy ma teljes erőbedobással folytatódik minden, érkezik minden, úgyhogy azt gondolom, hogy jól állunk.
1: 2 nap, 3 óra és 51 perc van hátra a Nyárzáró Szuper Fesztivál kezdetéig. Itt van előttem feketén-fehéren a monitoron, úgyhogy nem mondok valótlanságot. Rengetegen várják, több tízezres tömeg várható ide a Napfény városába. Óriási szervezői feladatok, munka, de ebbe már belecsaptok valószínűleg a előző fesztivál szezon, illetve zárulta után, fesztivál zárulta után, tehát bődületes meló az. Viszont ilyenkor, amikor kezdetét veszi maga a fesztivál, ilyenkor azért ti is bele tudtok egy picikét kacsintani ebbe az egészbe? Úgy, hogy kikapcsolódni, azért ki tudtak menni oda, ti is szórakozni egy picikét?
2: Szervezőként szerintem ez folyamatosan nyomás azért rajtunk, hogy tényleg az valósuljon meg, amit mi elképzeltünk, illetve úgy valósuljon meg, ahogy elgondoltuk. Nem igazán, inkább a pénteki szombati nap lesz majd az, amikor már egy kicsit lájtosabb, amikor azt érzem, hogy hú, nagyon jó, és tényleg csak arra koncentrálok, hogy így megyek a területen, nézem az embereket, nézem a fesztiválozókat, beszélgetek, hogy ki hogy érzi magát, úgyhogy inkább a péntek-szombat lesz az, amikor egy picit bele-bele tudok majd nézni a programokba, illetve a kollégáim is egy picit azért elcsúsztak egy-két koncertre.
0: Hopp, helyes. Kicsit lássunk bele mi is itt a szervezőknek a világába, más, teljesen más a ti világotok, mint mondjuk egy átlag emberi. Nálatok azért az év döntő többségében a Szín fókuszban, annak a programjának a szervezése fókuszban. Gondolom vannak itt azért nehézségek, akadhatnak ilyen jellegű dolgok. Idegeskedés akad-e mostanában, vagy volt esetleg olyan dolog, amit egy dologot kiemelnél, és nagyon idegesített, és lassan a végére kéne járni?
2: Nem volt most ebben az évben ilyen jellegű dolog. Nyilván az a feszültség, ami egy ekkora rendezvény kapcsán jön, az ott van benned folyamatosan. Azért az, hogy már kevésbé jól alszol, hogy azért ott van melletted egy jegyzettömb, vagy egy telefon, amiben éppen az aktuális gondolataid, az éjszakai gondolataid felmerülnek, és beleírod, és hogy holnap, úristen, ezt még nem csináltam meg, úristen, jaj, erre még holnap oda kell figyelni. Tehát, hogy nyilván ezek a feszkok, de ez nem csak bennem van, hanem a többiekben is. Azt nyilván elmondtam már nagyon sokszor, hogy egy olyan csapat van mögöttem, akikre bármikor, bármilyen helyzetbe tudok számítani, hiszen évközben is együtt dolgozunk az IH-ban, és az IH-s programokat szervezzük közösen. Úgyhogy valóban októbertől kezdve indul a 2027-es készülődés.
1: Egy ilyen line-upot összerakni azért elképesztően bődületes feladat, és tényleg le a kalappal előtted is, a csapatod előtt is, akiket magad mögött tudhatsz, és támogatóként ott vannak mögötted. Volt-e olyan az elmúlt években, ami tényleg igazán komoly kihívás jelé állított titeket, mikor sikerült megnyerni valamilyen nagy nevű előadót, és akkor bemondták az unalmas, mondjuk az utolsó pillanatban?
2: Volt ilyen, de hál' Istennek, és lekopogom gyorsan. Az elmúlt pár évben ez nem volt jellemző. Szerintem utoljára a sompolos történetünk volt, ami elmaradt, illetve pénteken értesültünk arról, hogy a szombati koncert nem fog megvalósulni a betegsége miatt, illetve láb problémái adottak. Azóta nem volt ilyen, hál' Istennek, úgyhogy mindenki fog érkezni.
0: Helyes. Na nézzük akkor a tényeket. Ugye szerdától elindul a Nyárzáró Fesztivál. Hogyan és merre, meddig tudunk majd itt csatlakozni a rendszerhez, a folyamathoz?
2: Délben nyitja meg a kaput itt a Szegedi Ifjúsági Napok 2026-os rendezvénye, úgyhogy akkor már ott lehet lenni, jönnek a sátrazóink, be lehet váltani a jegyeket, 25-ig lehet még érdeklődni a Szín után, 25-én évfélig, 26-ától már természetesen a helyszínen lehet majd jegyet vásárolni, úgyhogy nagyjából azt gondolom, hogy készen vagyunk, délben indulunk, várunk mindenkit 26-án 12:00-kor.
1: Elképesztően izgalmas lesz ez a dolog, és azért, hogyha a line-upot végignézzük, majd azért nyilván kiemelünk néhány olyan fellépőt, akit szerintem rengetegen várnak, bár biztos vagyok benne így az összeset, és azért az is szerintem külön megsüvegelendő, hogy az ország egyik legnagyobb fesztiváljaként a szegediséget is sikerült belecsempészni ebbe az egészbe, hiszen ott van mondjuk csak így lerántva egy picikét a leplet az Imago Mundi is, egy igazi szegedi zenekarként, ott van a Léni is, a Lagzi Fesztel, ami azért egyre népszerűbb, szerintem évről évre egyre nagyobb tömegeket vonz be ebbe az egész történetbe. Melyik volt idén véleményed szerint az a fellépő, az a név, akit a legnehezebb volt leszervezni, akivel sokkal többet kellett egyeztetni, mondjuk, mint a többiekkel, mondjuk adott esetben?
2: Nyilván a külföldieket nézve Berta László kollégám az, aki a külföldi bookingot intézi évről évre a szegedi ifjúsági napokra. Bastille-ban szerdán, akik két nagy kamionnal fognak érkezni, előzetesen 40-50 fős crew-val, beállással, mindennel, talán ők azok, akik a legtöbb infrastruktúrát hozzák magukkal, amit majd a nagy színpadra föl kell, hogy dolgozzunk. A pénteki föllépő DJ Snake-et szerintem nem kell nektek bemutatni, illetve a Rádió 88 hallgatóknak sem, illetve az amerikai főhősünk lesz majd szombaton, Sway Lee, aki már volt egy mellettünk lévő ország nagy fesztiválján, és egy hatalmas bulit csinált ott is, úgyhogy szerintem ez fog megismétlődni itt is.
0: Kíváncsian várjuk azt, hogy esetleg van olyan a Riderben, amit így el tudsz mondani a következőben, úgyhogy ezen még mindjárt adjunk egyet, de addig itt egy nagy kedvencünk, mindjárt jövünk vissza addig a beszélgetéssel. Roli óriás kedvenc, I'm Still Standing, a Lagzik egy kimaradhatatlan dalabja, Elton John-tól 8:13 perc, jó reggel, Szeged. Yeah.

0: Elton John klasszikusa, 4:09 után 1 perccel ez a Rádió 88. Jó reggelt, vendégünk továbbra is Kolonics Erika, a Szegedi Ifjúsági Napok főszervezője. Jó reggelt még egyszer, szia!
1: Szia!
0: Na hát, gőzerővel készülöttök itt, és a hallgatók és a vendégek és a szerdán induló Szegedi Ifjúsági Napokra. Sok minden megtudtam erre a rendezvényről, a különlegessége kapcsán pedig hát azért ugye elmész egy fesztiválra, akkor látod azt, amit mindenki lát, de sok olyan helyszín van a fesztiválon, nem lát nagyon sok ember, ez a backstage vonal. Szinte mindegyik egységnél, legyen az kisebb sátor, nagyobb sátor, a főszínpad, mindenhol van egy kicsi backstage, ahol esetleg a fellépők fel tudnak készülni, kicsit rá tudnak hangolódni a fellépésre. A nagy színpad mögötti részről mesélj egy picit, az hogy képzeljük el, mert ezt szerintem nagyon sokan nem tudják elképzelni, mégis mi van ott?
1: Erről fogunk egy kis filmet majd készíteni, amiben egy kicsi betekintést fogunk engedni a fesztiválozóknak, hogy hogy is néz ki egy fogadótér tulajdonképpen a zenekarok részére. Dizájnnal, dekorral, mindennel, tulajdonképpen egy kis riportszobát is kialakítunk, vagy interjúszobát, ahol megpróbáljuk elkapni a fellépőinket. Tényleg arra törekszünk, hogy ez az utolsó fesztivál, szezonzáró fesztivál az országban, és hogy mindenki jól érezze magát, a fellépőink is, hogy olyan koncertet adjanak, ami felejthetetlen lesz, és igazándiból, hogy kedvezzünk a fesztiválozóinknak és a színrajongóknak.
0: Erre nem tudom, hogy mesélhetsz, de egy fellépő, amikor megérkezik a nagy színpadra, például legyen az hazai vagy külföldi, ők hol érkeznek meg valójában? Tehát ott, ahol a többiek?
2: Vagy kell őket várni?
0: Van esetleg valami rejtett kapu? Esetleg? Vagy a víz alatt?
2: Kérdezi.
0: Igen.
1: Jaj.
0: Kérdezett a Marci. Lapozhatunk a gondolatot.
1: Teljesen más bejárata van a nagy színpadnak, nyilván szerintem nem nehéz kitalálni, aki ismeri Szegedet, hogy hol is. Nem ott jönnek be, ahol a többiek, egy teljesen külön részen érkeznek a hátsó bejáraton, illetve a nagy színpad backstage-ébe, egy backstage bejáraton tulajdonképpen.
0: És mennyire szokott előfordulni az, hogy mondjuk a sztár vendégek fogják magukat a fellépés után, és kimennek az emberek közé, vagy ez annyira nem jellemző?
1: Szerintem akinek milyen kedve van. A magyarok közül nagyon sokan kimennek, van, aki csak titokban motorra fölpattanva száguldozik át a másik helyszínre a barátaihoz, mert hogy azokat is meg kell nézni. Ilyenkor én azt szeretem benne, hogy tényleg élménye, hogy a zenekarok is egymáshoz átugranak, elmennek egy kicsit meetingelni, megnézik a másikat. Tehát, hogy tényleg ez a négy nap, ez arról szól, hogy búcsúztatjuk a nyarat, jó, érezzük jól magunkat, és lazítsunk.
2: Nincs olyan szerintem név külföldön sem már nagyon, hiszen azért ennek a fesztiválnak a híre az végig söpört, szerintem Európán és az egész földnévű bolygón, de Magyarország belterületén belül biztos nincs olyan, aki nemet mondana egy ilyen jellegű megkívásra. A külföldekről már volt szó. A magyarok közül van olyan, akinek idejében kell szólni mindenképpen, mert különben nem lehet őt elcsípni, már legalább egy évvel előtte le kell szervezni, az biztos.
1: Ha hiszitek, hanem idén iszonyú gyorsan kezdtük el a magyarokat is bookingolni, hiszen október-novemberben már mindenkit megkerestünk, illetve folyamatos kommunikáció zajlott a menedzsmentekkel, illetve a zenekarokkal, úgyhogy nagyon időben történt, de azt gondolom, hogy minden fesztivál most próbált egy picit így előre lépni, vagy előre gondolkodni, úgyhogy igen, szinte mindenkivel már felvettük a kapcsolatot október-november folyamán, hogy ki hogy ér rá, hogy tervezi a nyarát, mi a turné időpontjai, és hogy fér bele egy Szegedi Ifjúsági Napok, és mindenkinek belefér a Szegedi Ifjúsági
0: helyes,
1: Napok.
0: Nagyon helyes. Mondjuk ez borzasztóan érdekes összesakkozni, hogy kinek mikor van éppen szabad dátum, ugye nálatok ez a szerda szombat játszik, úgyhogy ebbe kell valahogy besűríteni ennyi vendéget, meg ennyi fellépőt, és hát ez sikerült is nektek, mert tényleg bődletes a line-up, magyar és külföldi oldalra egyaránt, és hát gondolom én azért a magyar és külföldi oldalra is rendelkezhet olyan riderekkel, ami esetleg sok-sok kuriózumot tartalmaz, hát engem ez is érdekel, szerintem pár hallgatott szintúgy, úgyhogy van esetleg valami egészen extrém kérés most ebben az évben néhány vendégtől, amit teljesítenetek kell?
1: Italok terén van egy-két olyan ital, amit nehéz beszerezni Magyarországon. Nyilván megvannak a forrásaink, és próbálunk mindenkinek megfelelni, vagy olyan helyettesítőt adni, amivel ő is elégedett lesz. Nincs, de képzeljétek, olyan érdeklődések vannak, hogy a helyi csapatok mezei iránt vannak például a külföldiek részéről, és a magyarok részéről is, igen. Úgyhogy van nekünk egy csodaszép kézilabda csapatunk is, akinek például a mezeit most felhasználásra fog kerülni ebben az évben, mert hogy kértek egy ilyet.
2: Óriási az egész történet, tényleg szívet melengető ez a sztori, és én is nagyon várom már sok ezer szegedivel is, Szegedre érkezővel együtt azt, hogy elstartuljon a fesztivál. Ahogy egyébként ránézünk az időjárásra, akkor a jövő garantált, hiszen 30 fok fölötti hőmérséklet lesz stabilan. Ha ez mégis valahogy változna, és mondjuk ránk rúg rá az ajtót egy csúnya esőzéses történet, akkor van-e valamilyen protokoll erre az időszakra?
1: Természetesen nekünk szerződésünk van a meteorológiával is, tehát hogyha olyan esemény látszódik, illetve van egy biztonsági főnöke is a fesztiválnak, aki folyamatosan nézi az időjárást, illetve azokat az időjárási körülményeket, hogy melyek azok, amik esetleg veszélyeztetik a fesztiválnak az életét. Úgyhogy mi erre fölkészülünk, és előtte azért jelzünk a fesztiválozók részére, és hál' Istennek az elmúlt időszakban nem volt ilyen. És remélem, hogy most se lesz.
0: Nem lesz. Mi megtettük a megfelelő lépéseket a föntiek irányába, úgyhogy biztos, hogy benne ezt sikert elintéznünk. Az idei színnek valami extrája, valamilyen újítása lesz-e az elmúlt évekhez képest?
1: Ami újításunk lesz, az az, hogy a nagyszínpadnak lesz egy kifutó része, egy 6x2 méteres kifutó rész, ahova minden főhős ki tud egy picit a közönség felé lépni. Áthelyeződött az aréna. Ebben az évben betemettük a, ha emlékeztek rá, a halastavat,
0: igen,
1: és annak a helyére átpakoltuk az arénát, úgyhogy egy teljesen új helyszínen lesz, picit az STM mögött. Picit mozgattuk a tereket, de aki eljön, az majd látni fogja, hogy tök jó helyszíneket csináltunk.
0: Volt már esetleg arra példa, hogy egy-egy ilyen fesztivál alkalmával jött egy vendég, egy sztárvendég például, egy külföldi, és teljesen másképpen tartotta be a szabályokat, mint hogy esetleg előzetesen azt be kellett volna tartani, hogy kiment az emberek közé, nyomott egy body surfinget, vagy ez hasonló. Ezeket föl lehet készülni különben a megfelelő személyzetnek? Vagy ez, hogy tudják megoldani ezeket?
1: Ez Percynek a legnagyobb dolga, hogy arra fölkészüljön, hogy mit fog csinálni a külföldi előadó, de szerintem nem érhet már bennünket meglepetés, túl vagyunk már egy pár fesztiválon az elmúlt időszakban, úgyhogy szerintem előfordulhat, hogy a külföldi is ki fog menni a fesztiválozók közé.
0: Helyes, ott várjuk majd őket.
2: Nem kell félteni a magyar fellépőket sem egyébként. Nagyon izgalmas lesz az egész történet. Szerdától vasárnapig akkor fesztiváli hangulat itt a Napfényvárosában. Kolok, köszönjük szépen.
0: Köszönjük, hogy hozzánk.
1: Én köszönöm.
0: Sok-sok átaludt éjszakát kívánom majd, addig is, meg utána is.
1: Köszönöm, gyertek.
0: Sziasztok. Szórakozás. Ciao, szia. Na hát, mi a ifjúsági napokra is hangolódunk most a 88-ban, hiszen a hírek után egy olyan dal érkezik, amelyek egyik előadó művésze. Meglátogat bennünket majd itt a Napfényvárosában. Jön Kígyó bácsi!
2: DJ Snake és a Linon érkezik hamarosan. Tarts velünk, jó reggelt!
3: Napközben is dolgozol. Mi is?
4: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
7: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
8: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
9: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
7: Rádió 88, az életünk része.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: Lejár autója műszaki vizsgája. Eredetvizsgát szeretne. Menetíróját illeszteni kell. Vizsgáztasson ülésen, a Kádár műszaki vizsgaállomáson, bejelentkezés nélkül, akár még ma. Információ 62-es körzet 288-211.
11: Beleférsz az első 15-be. Csoportos óráink az igényeidre szabva. Ha kell, felpörgetünk, keményen megdolgozunk, testileg lefárasztunk. Ha kell, ellazítunk, lenyújtunk, lelkileg feltöltünk. Csoportos edzéseinkkel várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
12: Megújult a nagyáruház Szeged szívében. Mostantól az új lépcsőn is kényelmesen feljuthatsz az emeletre, vagy lifttel gyorsan, akadály nélkül, ahogy neked kényelmes. Gyere és fedezd fel újra a nagyáruházat, ahol a kényelem és a vásárlás öröme mindig együtt jár. Szeged nagyáruház a belváros szívében, a Jókai utca 1 szám alatt.
13: Ingyen sör. Na, az nincs. Viszont minden, ami a fürdőszobád vagy a kertet felújításához kell, az igen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy a Sfix. Stuxi otthon és kert, a Gyűjj út 7, stuxi.hu.
14: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
7: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi!
14: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
7: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
14: Az életünk része.
7: Fedax Kft.
15: Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márka független professzionális emelőhátfaljavító központ. Fedax Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
6: A mozgásszabadság a felbecsülhetetlen érték. A Medipesdál nyári protézis programjában most 15% kedvezményt biztosítunk a csípő, térd és váll protézis beültetések műtéti és ápolási díjából. Készüljön az őszre, foglaljon időpontot 2026. augusztus 31-ig, és használja ki kedvezményünket. Medipesdál Clinics Szeged. A kedvezmény feltételeiről tájékozódjon a medipesdál.hu oldalon, vagy hívja a +36 62 998 350-es telefonszámot.
16: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
17: Indul a tanszervásár. Itt a lehetőség, hogy megvágd árainkat. Gyere a nagyáruház papír- és játékáruházába, és vásárolj akár 15%-kal olcsóbban. Letölthető kuponunkat és a további részleteket keresd a Facebook oldalunkon. Nagyáruház papírírószer és játékáruház a Szeged Nagyáruház földszintjén.
18: Figyelem! A Europace modellügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europace modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését. Az info@europeface.com e-mail címre.
19: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne?
20: Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba.
19: Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
21: Ez reklám volt.
22: Jó reggelt kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Visszaáll a Szegedi Közlekedési Társaság szeptember 1-től a tanév tartalma alatti menetrendre. Knezevics Viktor ügyvezető jelenleg arra számít, hogy az iskola kezdésre elkészülnek a felújítások a Széchenyi téren, de vannak terveik arra az esetre is, ha ez másképpen alakulna. A Szerbiában pusztító tüzek megfékezésében résztvevő szlovák Black Hawk helikopterek a szegedi repülőtéren álltak meg tankolni a hétvégén, mielőtt folytatták útjukat a beavatkozás helyszínére, számolt be a Szegedi Repülőtér Facebook oldalán. Mintegy 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére. A Magyar Fejlesztési Bank aláírta mind az 5 támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta a pénzintézetnek. És ilyen hangja volt annak a katasztrófa filmbe illő jelenetnek, ami az olaszországi Emilia-Romagna régióban zajlott le péntek kora délután. Az interneten már elérhető videón az látható, ahogyan az óránként 120 km/h sebességet elérő szél felborítja a repülőgépeket. A nemzetközi repülőtér területén a vihar következtében átszakadt az egyik hangárfala is.
23: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Fú, megijedtem ez a vízcsobbanást, hogy itt a hírek alatt, azt hittem, hogy Nági elbújtjant itt a vízbe.
2: Te fürödtem
0: reggel. Te voltál?
2: Nem nekem szólt, és remélem.
0: Nem, most, hogy mondod, 8:30 van, jó reggelt kíván a 88, szépen kúszik a hőmérőgen száll főfelé, 31 lesz majd a csúcsérték, erre készünk. Hidegfront szerdán, elítólag, némi nemű csapadékot is ide jósolnak, de meg merem kockáztatni, hogy ez megérkezik, leesik, és abban a pillanatban már nincs is ott, és ez egy rövid időtartalom valami lesz, úgyhogy elhanyagolható.
2: Szépen elfújja majd az északkeleti szél, ami ma érkezik majd ide a Kárpát-medencébe, ezzel együtt a napfény városába, viszont egész héten egészen fantasztikus időjárásra van kilátás, úgyhogy szépen búcsúztatjuk a nyarat, ráadásul szerdától vasárnapig pedig Szegeden a fókusz, országosan szép napot!
21: Támogatja a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
0: SMS jött Gyuritól, Trafipax-szal kapcsolatban. Köszönjük neked a jelzést.
2: Igen, megvagy, ezzel együtt pedig mindenki tudomására adjuk azt, hogy az Izabella híd környékén, hogyha áthajtunk az Izabella hídon, akkor ott az első benzinkútnál már bent van a mérőeszköz. Árgus szemekkel figyelik azt, hogy hogyan közlekednek a szegediek, betartják a sebességet.
0: Az a szemben van elvileg ott a régi kamion parkolóban, ahol megbújt az a fehér mikrobusz.
2: A rossz úgy, szemüveget tettem föl, így a macskarúgja meg.
0: Igen, adom mindjárt a sajátomat.
2: Az jó lesz.
0: De azt nem ott kell hordani.
2: 8 és fél dioptria.
0: Mi mindent látunk. Hívjál úgy, Mr. Sifon. Jó utat kíván a 88.
23: A közlekedési információk támogatója az Első Beton. Minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen. 88!
0: Engedem kockáztatni, hogy DJ Snake szegedi fellépése iszonyatosan nagy patkánydara lesz. Most érkezik tőle is Major Lazertől a Lean On, 9:09.
1: Szeged, kedvenc zenéi.
23: Nyár, Szeged, Rádió 88.
1: Az én.

0: beleszólnál, hogy mi szóljon?
1: Az életünk zenéi. A Rádió 88 online zenei tesztje a Rádió 88.hu oldalon.
0: Rádió 88.
1: Az életünk.

0: Rácz Gergő és Orsóvérenő dala mostantól 8 óra 41-kor, Hit Café 88-ban. Mostantól programajánlat jön.
1: Imádok!
2: A Rádió 88 ajánlja.
1: Klub 88, kérem szépen, este 8 és 10 között Peter Lonerre lehet majd támaszkodni, illetve este 10 és 11 óra között DJ Robin száll be a Szegedi éjszakába, itt a 88-on.
0: A Domban érkezik majd este 8 órától az Orgona Pont mai darabja, Lakner Bognár, András érkezik majd, és Érszegi Stefán közös koncertje, Orgona és Szaxofon Varázslat vár majd rátok.
1: Csak egy éjszaka, este 8.30-tól a Belvárosi Mozi Zsigmond Vilmos tervének kínálatában, illetve a Balázs Béla terembe, ha bekacsintunk, akkor a Meghívás című filmre lehet beülni, este 3:45-os tartal.
0: Én már előre akarok látni egy kicsikét a jövőben, úgyhogy mondom is, mi lesz szeptemberben. Afrikai és egzotikus növények napja a Fűvészkertben szeptember 12-én, és Bortér szeptember 16 és 20-a között a Domtéren. Jó szórakozást kívánunk a programokhoz!
2: Támogatja a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve. Rádió 88. Egészségpercek.
1: Szomorú, nem szomorú, de mindjárt itt van az iskola. Milyen vitaminokkal készüljünk a gyerekeink számára, hiszen a vitaminok nem csak nekünk, de a gyerekek számára is nélkülözhetetlenek, különösen iskola időben, ahogy a gyerekek közösségbe kerülnek, és kezdődik az esős, hideg időszak. A legfontosabb az A, B, a C, illetve E, valamint a K vitaminok pótlása. Többnyire nagyon kis mennyiségben elengedő a bevitelük, azonban a legtöbb esetben nem tudja szervezetünk előállítani őket, ezért fontos, hogy táplálékkal külön vigyük be ezeket az anyagokat, hogy tartósan, alacsony szintű következményeképpen hiánybetegségek ne alakulhassanak ki. Jó egészséget kívánok!
2: Az Egészségpercek támogatója a zue.hu online patika. Zöld út az egészséghez.

0: eltöltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
0: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.
1: Nyári gyerekek a Balaton parton. És Szeged legfrissebb nyári zenéi.
0: Szeged, Rádió 88.
1: Az életünk.

0: Ancsóvi klasszikusa 8:53-kor itt a Rádió 88-ban. De jó volt azt meghallgatni. Micsoda légitározások voltak itt a stúdióban.
1: Imádom. Bon Jovi örök. Egész egyszerűen nem lehet megunni. És nálunk csak a legjobbak szólnak. Folyamatosan hétről hétre egyébként bele is lehet nyúlni ebbe az egész folyamatba. Erre szeretném felhívni a figyelmedet, hiszen minden héten szerdán, a következő hét szerdáig a zenei tesztünk elérhető a Rádió 88 weblapján. Szépen ki kell tölteni, néhány percbe telik ez. Ráadásul egyébként nem csak üdítő időtöltés ez a fajta tesztben való részvétel, hanem még nyereményt is belezsebelni.
0: Igen, egészen pontosan ezen a héten szerdán is sorsolunk majd méghozzá egy páros belépőt a budapesti 101 hangdepes mód special tribute koncertre, amit már a múlt héten is különben egy szerencsés hallgatónk elvitt. Úgyhogy ezen a héten is szerdán egy ilyen jellegű ajándék vár majd a zenei teszt kitöltőire, radio88.hu/zene. A különböző rakétakilövések alkalmával szokták ezt mondani, T-minusz valami, most nekünk ez T-minusz 6 a mai nappal együtt, és holnap már T-minusz 5, ugyanis augusztus 31-ig vagyunk itt veletek az éterben, szeptember 1-től pedig már a Gedzo meg a Dani érkezik majd a reggelben, 6 óra, tehát akkor még egyszer, 6 óra és 9 óra között. Lehet, ezért 6 és 9 között.
1: Nekem elő volt ez, majd. 5 és 10 között, azért valljuk be. Pedig a harmadik évben taposom ebbe a dologba, de te azért picikét idősebb csónakos vagy, még akkor is, hogyha jó, a fiatalabb vagy nálam.
0: Aha, még csak. Erről is?
1: Nem, arról nem. Akárhonnan nézlek, így ránézésre egyébként ez nem tűnik föl, de ez ott az igen. Ott az igen. Teljesen más, nem is láttalak téged.
0: Ugye?
1: Nagyon jó. Fiatal. Fiatalos. Tök egyforma magasnak tűnik.
0: Ugye vagy. Na mindjárt 9 óra van, 5 percen belül 9, ami azt jelenti, hogy eddig várjuk SMS-ben a születésnapos nevezéseket. Rengeteg köszöntés jött már ma is, de még várunk a tiédre is. 0-30-299-4-8-as teljes névvel és telefonszámmal lehet a tortáért regisztrálni.
1: Aztán majd kezdődik az ország Szeged fiúlányjáték, és természetesen, ahogy már mindenki megszokta, aki ebben részt vett, és az újatok is szeretnénk elmondani, hogy 9 óra után beugró kérdés előzi meg a játékot, amelyben SMS-ben várjuk a reakciókat.
0: Így van, most pedig várjuk a híreket, információkat, amivel Ági készül, ott talán pedig a Rock by Soul.
1: Sombol és a Clean Bandit közösen vár rád hamarosan, jó reggelt!
2: Ez a Café 88, a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű Carbolent hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
5: Micsoda?
6: Vagy ezt most találtuk ki?
4: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
6: Három szegedi sztori, egy kamu. Talált ki melyik?
4: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
6: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
4: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
7: Szép napot kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. A nyárzáró fesztivál se adjon okot arra, hogy részegen kezdjünk el vezetni. Magyarországon a gépjárművezetésnél zéró tolerancia van érvényben, tehát ha akár egy csepp alkoholt is fogyasztottunk, inkább hagyjuk az autót magunk mögött. Csordás Zsanetta, Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense hozzátette, az alkohol rontja a döntéshozatalt és a koordinációt is, ezért életveszélyes lehet ittasan a volán mögé ülni.
8: A legfontosabb, hogy ne a rendőri ellenőrzéstől vagy a következményektől való félelem tartson vissza valakit az ittas vezetéstől, hanem mások és saját életünk védelme. Ha alkoholt fogyasztunk, választjuk a tömegközlekedést, a taxit vagy a sofőrszolgálatot, illetve legyen a társaságban egy kijelölt, alkoholt nem fogyasztó bulisofőr.
7: Szombat óta nem találják Lestján Mercedes Nicolettet, ezért már a rendőrség is keresi a 17 éves szegedi születésű lányt. Lestján Mercedes Nicolett 156-160 cm magas, vékony testalkatú, fekete hajú és barna szemű. Fotója a rendőrség honlapján megnézhető. Aki információval rendelkezik a lány hollétéről, a makói rendőrkapitányságon tehet bejelentést. Szeptember 1-én

0: Kezdődik az idei tanév, ami június 18-án ér véget. A diákokra összesen 180 tanítási nap vár, vagyis egyel kevesebb, mint az előző tanévben. A középiskolák végzős évfolyamaink korábban ér véget a tanítás, számukra az utolsó tanítási nap április 30-a. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22-e csütörtök, a szünet után pedig november 2-án hétfőn kell visszatérni az iskolába. A téli szünet december 19-től január 3-ig tart, így a diákoknak hosszabb pihenő jut az ünnepek körül. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap március 24-e szerda, az iskolába pedig április 5-én hétfőn kell visszatérni. És végül nappali világosság gyúlt a szombat hajnali égen. Egy tűzgömb világította be az égboltot hajnali 1 óra 24 perc körül. A légkörbe belépő űrbéli kőzettörmelék elégése során jött létre a robbanásszerű fényhatás, amely a surlódástól izzásba jöve látványos, kékes-zöld csóvát húzott maga után az égbolton. Az időkép szerint a fénye minden bizonnyal elérte a -10-es magnitúdót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Köszönjük a híreket, 8 óra 59 perc van, ahogyan az Üveg Tigrisben mondták, kicsit másképpen. Front van?
3: Nincs.
2: Na, az nincs. Az jelenleg nincs.
3: Mennyire vagy túsz? Fronthozat a férsz?
2: Ne, de remélem,
3: szerencsére
2: nem.
3: Egyelőre nem.
2: Nagyon jó az egész, ugye ez még nincsen szerdán, viszont lesz egy kisebb hidegfront. A mostani időjárás azonban a parlagfű, vagy a pollen koncentrációra és parlagfűre érzékeknél okozhatnak majd különösebben kellemetlenségeket és panaszokat, intenzívebb allergiás reakciók alakulhatnak ki a mai napon.
3: És szerintem jó hír mindenki számára, aki szeretne békében aludni, hogy azért a hajnali órákban már 12-14 fok közötti hőmérséklettel vár bennünket a napfényvárosa, úgyhogy azért most már könnyedebben hajthatjuk nyugovóra a fejünket, és bízunk benne, hogy ez is velünk marad majd hosszú távon, de hát efelé arra szolgatunk. Szép napot!
1: Az időjárás jelentés támogatója Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja.
2: Úgy tudjuk, hogy továbbra is dolgozik a rendőrség, az Izabella hídról lejövet a régi kamion parkolóban található kis helyszínen, egy fehér színű furgonból jelen pillanatban. Ennyi a rendőrségi aktivitás legalábbis itt a közelben, amiről mi tudunk.
3: Szegeden belül képzeld el, hogy a Tiszalajos körúton van élénk forgalom. Itt egészen a Kossuth-Lajos sugárúttól a klinikáknál ott az árvízi emlékműig lehet számítani komoly torlódásra, illetve a bevezető szakaszokon valamelyest lazult a forgalom, így most már azért a Dorosmai úton, ugye mérdek, érdemes betartani a sebességet. Határokat, így tértem vissza, hogy picit a horvát nyelv is beakadt itt a számon, viszont nincs komolyabb torlódás, és képzeld el, hogy most kaptunk ebben a pillanatban egy információt arról, hogy a régi ötösön, ott a piac környékén is szintén dolgozik egy mérőeszköz, úgyhogy arra fel is érdemes figyelni. Jó utat!
1: A közlekedési információk támogatója a Creador Nyílás Záró Szaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik. 88!
2: Nincs mese, játszunk ebben az órában is, a Módi csomagért és a Rádió 89 meglepetésért lehet harcba szállni. Jön azonnal az ország szeged fiúlány és a hozzá kapcsolódó eurókérdés.
3: Na meg az NSYNC is jön hamarosan az I Want You Back-kel, előtt azonban a Clean Bandit és Sean Paul. Itt a Rockabye, 9 óra 1 perckor, jó reggelt!
4: Szeged kedvenc zenéi.
1: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az én.

0: jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Tiszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.
4: Az életünk.

0: 88, már is negyed 10 van, jó reggelt kívánunk. Marcsi szólt nemrég, hogy dolgozik a rendőrség forráskúton is, a befelé Szeged felől érkezőket mérik elvileg. Köszi neked is a jelzés, és úgy tudjuk, hogy továbbra is a rendőrség aktív munkában van. Az Izabella hídról lejövet a régi kamion parkolóban, valamint Laci is megüzente, hogy a Tiszelős körút lezárva, úgyhogy a Mérei utcától már nem tudsz autózgatni, ott a munkafolyamatok, ahogy korábban már ígérték, a mai nappal elindultak, úgyhogy jó nagy kerülő most a belváros ebből a szempontból, fennakadások pedig biztos, hogy lesznek. De hát esetleg szeptember 1-ig ezt befejezik, és akkor már a suli kezdés etapját ez nem érinti.
1: Ettől függetlenül fantasztikus idő van a napfényvárosában, úgyhogy mindenünk megvan az örömre. Ráadásul én is most egy visszatértem a szabadságról, bele is csaptam szépen a lecsóba, igazi magyar kajákkal találkoztam. Kint Horvátországban nem vagyok az a fajta srác, aki nagyon szereti az ilyen tinta alatt, polipot, meg ezeket a tengeri herkentyűket, de a valamit nagyon szeretek, az az igazi szegedi halászlé. Tészta nélkül, kérem szépen, mert hogy a szegediek kizárólag tészta nélkül eszik, jó kis hegyes, erős paprikával, jó zöld paprikával, meg egy fél kiló, vagy legyen egy kiló kenyér, és úgy szépen bepasszírozza az ember a szervezetbe. Ezzel együtt pedig megvannak azok a nyomelemek és ásványi anyagok, amiktől ennyire csodálatos férfi tud lenni valaki, mint például én. Na de hogy? Még máshol is készítenek halászlevet, ez ugye baja, ők teljes félreértésben vannak, mert ők tésztával eszik. Viszont melyik kút?
0: Melyik kút?
1: Az a feneketlen kút, amelyikben lehet találkozni a jó kis barack párlattal. Az is egy jó kérdés, ezt is elküldheted, ha tudod, mert azért szeretek oda eltakadni, de melyik út köti össze a halászlevek városait, Szegedet és Baját? Ez már a játék beugró kérdése az Ország Szeged fiú-lány játékban. Az 55-ös, az 54-es vagy a 47-es, és hogy még több szám legyen ebben a feladatban, a 0-30-299-88-88-ra várjuk a reakciókat. Innentől kezdve.
0: Igen, és akkor ezek után egy módicsomaggal le lehet ezt öblíteni, és egy Rádió 8-as meglepetéssel is, ami csak zárójelben nem elhető. Úgyhogy ezt el lehet majd vinni tőlünk a játékban, nem sokára pedig kezdünk is. Három muzsika, aztán pedig belecsöppenünk ebbe a lecsóba is. Addig pedig zene-zene hátán ATC is érkezik nem sokára, de most itt van Klingand és a Jubel.
1: A Jubel. Magyarok vagyunk. Magyarok beszélünk.

0: Absolom, Seattle, itt a 88-an, 9:30 lesz, 4 perc múlva, jó reggel Szeged. A Rádió 88-ban most egyén egy játék pillanathoz érkeztünk el, itt vidd el a mogyisokot, és a rádiós meglepetés.
1: Fizetésed.
0: Beragadt a hosszú hétvége, hihetetlen, még hétfőn is kitart ez a feeling. Jó. Szóval játszunk egyet, és ez csak annyi a teendőd, annyi volt a teendőd, hogy jó választ kellett küldeni. A beugró kérdése is megvan, a játékos partnerünk.
2: Jön Szeged leggyorsabb fejtörő játéka.
3: Ország, Szeged, fiú, lány.
2: A mai játékosunk
0: Anita. Szia, jó reggelt, Anita.
4: Csá.
0: Hellóka. Na hát üdv a játékban, ami ugye ország, Szeged, fiú, lány, és köszi a beugró kérdése, küldött jó válaszodat, ki is sorsod a számcsi. Így szólt a kérdés.
1: Volt egy kút, meg út, meg mindenféle őrület, de az biztos, hogy melyik út köti össze a Alászlelek városát, Szegedet és Baját, 55, 54 vagy 47. Mit küldtél el?
4: Tanát.
1: Így van, ennek a számnak az összege pontosan 10, hogyha összeadjuk a két számot, úgyhogy ez nem jelent más, mint hogy benn vagy a játékban. Tök mindegy, pörgetjük a betűkereket, a betű pedig...
0: Megvan!
1: Ha! Betű lesz! Ha-ha. Kivel játszanál, Anita?
0: Ja.
4: Laci.
1: Így beszélgetnek téged a szegediek, látod, már most hiányzol nekik. Szóval, H betű, Marci kezd, Anita, te vagy a második, Roli lesz a játékmester. Belecsapunk a lecsóba, figyelj, nagyon izgulok, hajrá!
0: Figyelj!
2: 3, 2, 1, fight!
1: Há, ország, Marci!
0: Honduras!
1: Anita!
0: Ajaj,
4: olyan nincs.
1: Azaz, Szegedi közterület!
0: Honvéd tér!
4: Hajnóci!
1: Már mondja a Hajnóci, te fiú néve!
0: Henrik!
4: Honor!
1: Lányi név!
0: Henrietta!
4: Anna!
1: Erről van szó! A faladon van!
0: Ami a falon van!
1: Csak az igazat! Csak az igazat!
0: Herpes!
1: Jó, Anita! Reméljük, a te faladon nincs herpes!
4: Ami a falon van?
1: Igen! Hával!
0: Na?
4: Házi áldás!
1: Osztabilos mindenit neki! Egy jó házi áldás nem hiányozhat! Egyetlen szegedi háztartásból sem! Gratulálok!
0: Mondd, hogy folyékony! Gratulál, Anita! Szép munka volt! Erről van szó!
1: És figyelj, ha nem bírsz el, akkor is szólj!
0: Ez 5x5, a házi áldás meghozta neked is a szerencsét. Téd a mogyi csomag és a rádió meglepetése. Gratuláció!
1: De jó voltál, mondtam én neked.
0: Na, így kell játszani. Maradj valahában, Anita, mondjuk mindjárt a részleteket. Jó, puszilunk, szép napot, sziasztok!
4: Köszönöm,
1: sziasztok! Jaj, de jó volt újra visszajönni, és egy ilyen jó hangulatú játékban. Láthatok, van a Marcit, 3 agyhügykövet hordott itt lábon, vagy ülve a felé, ugye, mert nem látok az
0: mondjátok
1: a bajnok monitor
0: mögé. Hogy lehet falra tenni egy herpes, de lehet, hogy lehet, nem tudom. Ez ugrott be.
1: Herpes a falon! Jaj, nekem megmutatom, hogy hol van herpeszem. A következő dal pont kiváló alkalom lesz
0: el. Így van, meg egy terpeszre is. Na, szép napot mindenkinek!
3: Ország, Szeged, fiú, lány. Minden hétköznap reggel 9 után a Café 88-ban.
2: Egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
5: Harry Styles, American Girls.
2: Fresh music all day. Rádió 88, Szeged, kedvenc.

0: Echo Swiss-től. 9 óra 35 perc van, jó munkát kíván a 88. Munka utára pedig tessenek ma jó nagyokat pihenni. Kedden is, meg szerdán is, ezek közül már is mazsolázunk, hogy mik várnak ránk itt a napfilmvárosában.
1: A Rádió 88 ajánlja.
2: Kedden sem maradhat el a Klub 88 este 8 és 10 között, majd DJ Corvinnal, este 10 és 11 között pedig DJ Robinnal lehet elütni az időt. Szegeden a Nagyáruházban pedig kezdetét veszi a második egészségnap, délelőtt 10, valamint este 6 óra között fogászati szűrésekkel, röntgennel, látásvizsgálattal, illetve masszázzal is lehet találkozni, valamint természetesen véradással is várnak minden kedves segítő partnert, aki segítő jobbot vagy pedig bolt nyújtana, és például a Móra Ferenc Múzeumban a drága barátom Picasso kiállítás egészen január 10-ig elérhető kedden is.
0: Szerdán pedig, amiről beszélgetünk ma 8 óra után a Szín főszervezőjével, Kolonics Erikával, indul a nyárzáró fesztivál a Napfényvárosában, a Partfürdőn. Fellép majd szerdán többek között Molnár Tamás, Manuel, Halott Pénz, Basti, Honeybeast, Bruno és Spak Kékevin, Valmár, Bohemian Betyárs, Pornograst, Depresszió, Cutorok és a Belmondo Akusztik, és hát még egy csomó-csomó fellépő. Ezen kívül lesz stand-up este is a Hungiban este 7 órától, Orosz Gyurival, Magyeddel és Pácz Vikivel lehet majd találkozni, és ne felejtsd el, szerdán is lesz Klub 88, DJ Veldan 8 órától a lemezjátszóknál, aztán pedig a házigazda Büte Zsolti, az a DJ Robin készül majd egy zenék mögötti bűvészkedéssel. Jó szórakozást kívánunk a kedre és a szerdára is.
1: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzéria és Biliárd Bár.
3: Erre nagyon bulisztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ez az utolsó

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a staropremené 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2 plusz 1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More, Szeged Vitéz utca 24. Campus, a hely, ahol jó lenni.
3: Korszerűsítse otthonát a Z-ablakkal. Prémium Kömmerling nyílászárók, garázskapuk és modern árnyékolás technika. Egyedi méretben, bontással be építéssel, garanciális szervizzel. Ingyenes felmérés és árajánlat z-ablak.hu.
4: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta lelkipásztori munkatárs alap, osztatlan és mesterképzésekkel
5: a Szegedi Domtér téged is vár.
4: Jelentkezés www.gfe.hu.
6: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
7: Szállj egy napot az egészségedre! Augusztus 25-én ismét vár a második egészségnap a Szeged Nagyáruházban.
8: Egész nap ingyenes szűrésekkel, hasznos programokkal és tanszervásárral készülünk.
7: Próbáld ki a látásvizsgálatot, vegyél részt fogászati szűrésen, ismerd meg a Bémer mágneses érterápiát, vagy kapcsolódj ki egy kellemes masszázzsal.
8: Nyújtsd a karod és ments életet! 12 és 15 óra között véradással várunk a földszinten. Ráadásul minden véradónkat megajándékozzuk. A gyerekekről se feledkezünk meg. A legkisebbeket az emeleten vidám, barátságos akadálypálya várja 13 és 17 óra között.
7: Tölts velünk egy napot az egészségedért. Augusztus 25-én találkozzunk a Szeged Nagyáruházban.
8: Mert az egészség a legjobb befektetés.
7: További részletek a coopszeged.hu weboldalon.
8: Az egészségnap megvalósulását támogatta a Dentaláv, a Lipooptika, a Légy Jól, Éj Jól Egészségközpont, a Füge Masszázs, a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád vármegyei szervezete, a Virág és Prosperálj közhasznú alapítvány és a Félegyházi Pékség.
9: Mára sincs még ebéded. Rendelj a Luckyból. www.luckypizzeria.hu.
10: Bőrönd, naptej, napszemüveg
11: és a Rádió 88. Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
10: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
12: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Kávé 88.
14: 9 óra 41 van kereken ez a Rádió 88, a mi kávénk sajnos a mai napra lefőtt, amúgy még 5 napig fő, aztán utána meg már tényleg sem lefőtt.
15: Akkor hát főzünk ebből az egészből, barátom, hogy ez olyan puha lesz, hogy nem igaz.
14: Augusztus 31-ig a Kávé 88 ilyen felállásban Rolival és velem, aztán pedig szeptember 1-től pedig ugye Gedzó és Dani érkezik majd reggel 6 és 9 óra között, aki viszont állandó és biztos tag, ő nem más, mint Bürgés Dávid, aki a szabadságra visszatért. Teljesen kipihenve, hát nézd oda.
16: Igen, bevallom, az utolsó napokban készültem erre a pillanatra, hogy tökéletes és makulátlan legyen, és hogy ne akadjon meg a nyelvem, és tényleg sikerült. 3 napig készültem, de itt vagyok.
14: Nagyon jó. Hol a bajszod?
16: Aztól is megszabadultam. Hát különféle vizek leviszik az ilyen dolgokat.
15: Erősebb tartalmat? Hiányzik, drága barátom, a víz, látod? Mindig azt mondják, éltető elem, azzal kell hidratálni, hát mi más utakon járunk.
14: Na mindegy, akkor most már majd is tanultunk valamit, az a biztos. Úgyhogy holnap reggel mi Café 88, akkor is jövünk 6 órától, és várunk benneteket a szeretettel. Jaj, most pedig Dávidnál sok játék, rengeteg jó zene, és persze az ő fantasztikus személyisége vár rátok. Kitartásig a mai munkalaphoz.
15: Mindjárt fogod rá, Dávid? Számolok, ha van kedved egyébként, 30-tól itt vagyunk.
16: Jó, de ekkora biztos megérkezek. Sziasztok! Sziasztok.

0: Szeged.
1: Indul a Hello Szeged.
0: A Rádió 88-ban. Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
2: Állítólag, ha sokáig kutakodunk, akkor a hétfői munkakedvet is megtalálhatjuk valahol. Eredjünk utána, én azt mondom, sok jó zenével például. Érkezik majd Tame Impala és Jenny közöse, a Dracula rögtön a hírek után itt a 88-ban.
1: Rádió 88.
0: Egészségpercek.
2: A Kobai Patika szakemberei szerint a vitaminok nem csak nekünk, de gyermekeink számára is nélkülözhetetlenek, különösen iskolaidőben vagy arra készülvén, ahogy a gyerekek közösségbe kerülnek és közeledik az esős, hidegebb időjárás. Legfontosabbak az A, B, C, E és K vitaminok a szakemberek szerint. Többnyire nagyon kis mennyiségben elegendő a bevitelük, azonban a legtöbb esetben nem tudja szervezetünk előállítani őket. Ezért fontos, hogy táplálékkal kívülről vigyük be ezeket az anyagokat, hiszen tartósan alacsony

0: és
1: Rádió 88, az életünk része.
0: Az. Let's go! Let's go!
2: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
3: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben is, könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
1: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és
2: Rádió 88, az életünk része.
4: További segítséget is nyújthat az AI a rákkutatásban. Szerdán elindul a jegybank botránya a foglalkozó vizsgálóbizottság, és több betegséggel is küzd Dolly Parton. Szép napot kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Jelenleg is használják a mesterséges intelligenciát a rákkutatásban, de a kutatók szerint még további segítséget nyújthat nekik az AI. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársai már most is ezzel a technológiával keresik a daganatos áttétek forrását. Még Ede tudományos munkatárs szerint viszont hosszú távon azt akarják elérni, hogy az AI egy mikroszkópos kép alapján meg tudja mondani, hogyan viselkedik egy tumorsejt.
5: Tehát a végső célunk az lenne, hogy kifejlesztünk egy olyan mesterséges intelligencia alapú módszer, amely aztán csak a mikroszkópos képből is meg tudja határozni azt, hogy az adott tumor az milyen agresszivitású, illetve mely részei képezhetnek például áttéteket.
4: Kétségbe esetten szaladgált, majdnem elkapták a kutyák, közben gyerekek fogdosták, rángatták azt a kis cicát, amit végül állatvédők mentettek meg Hódmezővásárhelyen. A Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesületének egyik önkéntese a családjával látogatott ki a borfesztiválra, amikor felfigyeltek a rémülten szaladgáló kis cicára. Mire közbe tudott lépni, a cica már erősen liheget, teste felforrósodott, a hőguta veszélye fenyegette. Azonnal szólt egy másik önkéntesnek, aki autóval a helyszínre ment, és biztonságba szállította a cicát a menhelyre. Augusztus 26-án szerdán megkezdi a munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. A bizottság felállítását a Tiszapárt frakciója kezdeményezte. A bizottságot vezető Csőszi Attila arról beszélt, hogy több százmilliárd forint közpénzt tűnhetett el a jegybank alapítványból, a Pallas Athéné Domus Meriti alapítványból. A politikus azt ígéri, kivizsgálják, hogy kik miatt és hová tűnt a közpénz, kik húztak belőle hasznot és mire költötték. És vesekő, felborult immun- és emésztőrendszer, valamint a szédülés is hátráltatja Dolly Parton fellépéseit. Egy interjúban elismerte, hogy az utóbbi időben nehéz időszakon ment keresztül. Elmondta, hogy elhanyagolta egészségét, miközben férjét ápolta. Augusztus elején Dolly Parton lemondta a Dollywoodba tervezett fellépését, helyette egy új hullámvasút megnyitóján tűnt fel, igaz, csak virtuálisan. Az énekesnő egy videóüzenetet küldött, amelyben szabadkozott, hogy a házi orvosa figyelmeztette, hogy ne utasszon sehova.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Nyári idő, sok napsütéssel, fronthatás nem várható, ez vár ma ránk. Szegeden 31-32 fokot lehet mérni a napfényvárosában napközben, szorványosan lesz felhős felettünk az ég, a hajnali értékek pedig majd 15-18 fokokat hoznak a következő napokra egyébként.
2: Támogatja a Netsurf távközlés, bárhol, bárkinek, bármikor.
6: Jó utat a 88-al és balesetmentes közlekedést, úthibák javítása és aknafedlapok vízszínbe helyezése. Mától tervezetten augusztus 31-ig tart a Tisza-Lajos körút, annak út és Dugonis tér közötti szakaszon a Dugonis tér felé vezető sávban. A közösségi közlekedést a felújítás nem érinti, viszont más járművel közlekedve kerülnünk kell, tehát a Tisza-Lajos körút ezen részén. Vízvezeték rekonstrukciós munkálatok tartanak még mindig a Jósika utcában, a Gogol utca és a Gyertyámos utca között kell figyelni, összességében a munkálatok eltartanak még legalább november végéig, illetve lezárások, elkerítése kifelé a Sándorfalvi úton továbbra is a vasúti átkelőtől kezdve egészen az autópálya felhajtóig. Itt sem használható ez például, illetve a Gyöngyök utcában is dolgoznak még. Bármit láttál, várjuk az infókat. 0630 299 88 88. Minden fronton elérhető itt a stúdiónk. Jó utat!
2: Támogatja a csillagautósiskola.hu, a szegediek online autósiskolája.
6: Ebben az órában a születésnaposokat köszöntjük, illetve sok-sok szegedi kedvencet, és keressük a hétfői melókedvet. Itt a Tame Impala és a Dracula.
1: Szeged kedvenc zenéi.
2: Nyár. Szeged. Rádió 8.

Cheryl Cole hozta lendületet, ez volt a Fight for This Love itt a Rádió 88-ban, és hogyha te is küzdesz az ellen, hogy ne guruljon le idő előtt a következő kávé, így 10 óra 12 perc magasságában, akkor zökkens ki egy kicsit magad a munkából, mondjuk a Rádió 88 online zenei tesztjével, mert hogy ezen a héten is várunk véleményeddel a Rádió 88.hu per zene oldalon, ráadásul, hogyha végpötyögöd azt a 20 dalt, a dalrészletek meghallgatása után szavazol, akkor a teszt kitöltői között kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 Hang Depeche Mode Special Tribute koncertre, tehát érdemes ellátogatni és kitölteni a tesztünket a radio88.hu per zene oldalon. Vannak benne újdonságok is, mint például Katy Perry pár hete forrón legurult futószalagról érkező zené a Watch It Burn, vagy nagy klasszikusok, akár a magyarok közül a Halott Pénztől például, de a Carson Koma egy-egy fesztivál hangulatú zenéiről is elmondhatod a véleményed például, csak hogy még egy magyart kiemeljek. Itt a 88-ban folyamatosan monitorozzuk a szegedi kedvenceket, és hát elmondhatod, hogy nagy nyári kedvenc, a Glass Animals zenéje is. Érkeznek az amerikai fiatalok most a 88-ban a Hello Szegedben, a Heat Waves-t játszom, nem sokára pedig a születésnaposokat is köszöntjük, itt a 88 és a Hello Szeged.

0: Feltöltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
0: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.
2: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak.
1: És Szeged legfrissebb nyári zenéi.
0: Szeged, Rádió 88.
1: Az élet

0: Emily Alili és a You Bring Me Joy itt a Rádió 88-ban. A Hello Szeged szól, a hallgatónk pedig közlekedési információt hozott nekünk, ha minden igaz. Ő van már velünk a vonalban. Szia, Dávid vagyok.
1: Szia, Robi vagyok. A Dorosmai úton a buszmegállónál készülődik a fehér kis mikrobusz a trafival.
0: Oké, akkor ma is lesz légzersó ezek szerint.
1: Igen. Most állt meg, most parkolt le itt a buszmegálló után, szerintem készülődik, úgyhogy csak lassan.
0: Oké, és egyébként milyen a forgalom arra, amit láttál, amikor arra jártál?
1: Most vagyok itt a Dorosmai úton, van forgalom. Hát nem az a túlzás, de azért van forgalom.
0: Oké, és jól van. Köszi szépen akkor a helyzetjelentést, és jó utat, vigyázz magadra.
1: Köszönöm szépen, szép napot.
0: Neked is, ciao.
1: Szia.
0: Akkor a Dorosmai úton kell tehát figyelni, meg persze mindenhol, bármit látál, várjuk folyamatosan a híreket, 30 299 88 88, itt hívható és SMS is küldhető erre a számunkra, a stúdiónk itt érhető el, itt a 88-ban nem sokára a születésnaposokat köszöntjük, most pedig a 2000-es évek elejének egy remek is emlékcsomaga, Nell és Kelly Rowland közöse, itt a 88-ban, veled a Hello Szeged, ma is a meló közben.

0: Az Arnold és a Fit for Ultra közös Talk to You itt a Rádió 88-ban. Az óra végén, a hírekben pedig majd egy fontos forgalmi helyzetről is hírt adunk majd, ugyanis a Szegedi Vízmű ZRT vízvezeték rekonstrukciós munkálatokba kezd majd a jövő héttől a Szent Ferenc utcában, a Boldogasszony sugárút és a Szent Háromság utca között. A munkálatok során forgalomkorlátozásra is lehet már számítani. A munkaterület átadása egyébként már megtörtént, az előkészítő munkálatok már elkezdődtek, kitáblázás, fák megóvása, stb. Érdemes majd hallgatni az óra végén is a hírekben az összesítést erről. Itt a 88-ban pedig nem sokára Álvaro Soler hozza a vidám mosolygós hangulatot a Sofia című dalával, előtte pedig a születésnaposokat köszöntjük még.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap szülöttei a 88-ban.
0: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Kószó Attilának, Tari Krisztiánt és Dani Cseh Mariant is köszöntik, Horváth Dezsőnek, Adorjány Eszternek és Heiler Istvánnak is, Márton Sándorné Marika, őneki Viola és Gránic Marcell is ma ünnepelnek, Kovács Lillát is köszöntjük, Szabó Robertnek, Kovács Mihályné Gyöngyikének és Pióker Petrának is jár a születésnapi köszöntés. Isten éltesse Szalai Lászlóné Marikát, Dr. Német Lászlót, Halász Boglárkát, illetve Csontos Tamarát és Csontos Dorinát is. Nagyon boldog születésnapot kívánunk nektek, illetve próbáltam elérni, de sajnos nem vette fel a telefont, ettől függetlenül jár a köszöntés természetesen, illetve a nyeremény is, ami nyert elhangzó nevünknek és nyertesünknek, az Osan Áruház Csokis kekstortája lehet az ővé. Az üzenet, amit kaptunk, az pedig így hangzik: jó napot kívánok, Bettina ma születésnapos, 33. ezért nevezni szeretném a születésnapi játékra, megkaptuk a telefonszámot is, ez 46-osra végződik, Ádám volt, aki köszöntötte Bettit, nagyon boldog születésnapot kívánunk mellette, mi is persze, Isten éltessen!
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88, az életünk része.
2: A Rádió 88 ajánlja.
0: Este 8 órától a Dómban várnak az Orgona Pont koncertjével. Lakner Bognár András és Érszegi Stefánia közös koncertje lesz ez, majd az Orgona és a szaxofon a varázsával várnak majd. Illetve mi is várunk a Klub 88-al, már este 8 órától rajtul a műsor, Peter Loner zenél majd, illetve DJ Robin is a DJ pultba lép. Illetve ma segíthetünk is, várnak Szegeden a vérellátó központban véradáson délután 2-ig, Makuron a véradóállomáson pedig délután 1-ig segíthet. Ezért nagy köszönet a programokhoz, pedig jó időtöltést!
1: Támogatja a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
3: Dani!
4: Kedzó!
3: Szerinted ezek átgondolták ezt?
4: Nem mindegy. Újra együtt leszünk, hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
5: Gedzó meg a Dani újra együtt.
6: Őszintén, humorral, Szegedről.
5: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: A legjobb strand néha csak pár lépésre van. A terasztól. A Bodrogi Bauban megtalálod a kerti medencéket és a hozzájuk szükséges medencevegyszereket is. Minden egy helyen, a gondtalan nyárért. Bodrogi építési és barkácsáruház Szegeden két helyen. Újházbodrogi.hu.
5: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
6: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled marad Szeged hangulata.
5: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
1: Rádió 88. Az életünk része.
8: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
9: Az utolsó nyári hónapok tökéletes alkalmat adnak arra, hogy felkészüljünk az új tanévre. A gyerekek fejlődnek, változnak, a látásuk is. Egy időben elvégzett szemvizsgálat segít abban, hogy szeptemberben magabiztosan üljenek be az iskolapadba. Korai stádiumban a rövidlátás hatékonyan fékezhető Zeiss májókerlencsékkel. Kedvező ajánlatainkról tájékozódjon a lottika.hu-n.
10: Van egy telked? Egy ingatlanod? Küldd fel a netre, hadd szóljon, barátom! Az investpe.hu térképén most te villantasz, és még fizetni sem kell. Ingyenes, ütős, és látszol végre! Ne tökölj! Hirdess normálisan az investmappen.
11: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a napfényfürdő Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
12: Ez az utolsó

0: az elővételes jegyek fogynak. Ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a staropremeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2+1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged, Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
3: Figyelem! A Europe Face Model ügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europefacce.com e-mail címre.
4: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta lelkipásztori munkatárs alap, osztatlan és mesterképzésekkel.
5: A Szegedi Domtér téged is vár.
4: Jelentkezés www.gfe.hu.
6: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
6: Rádió 88. Rádió.

0: 21 Pilots és a Stress Out itt a Rádió 88-ban. Kívánom, hogy stresszmentesen teljen ez a hétfő is. Hát mit tudunk tenni, hozzárakunk egy új játékot például a következő órában. Rögtön kettő nyereménnyel érkezik az I Love Szeged játékpáros mozi egyet vihetsz el a belvárosi moziba, illetve a Trécselő kávézó és cukrázda páros meghívását, kávélimonád és sütemény vagy fagylalt közül lehet választani. SMS-ben kell jelentkezned, neveddel a 0630-299-8888-ra küld el a rádió szlogenét, és már be is regisztráltál a játékunkra. Én pedig a következő órában is hozom a szuper jó zenéket. Mindjárt itt van Lady Gaga és Ariana Grande közöse például. Ez lesz a Rain On Me elejétől a végéig itt a 88-ban.
1: Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investnet.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Egyedül mész a színre? Ez még nem végleges állapot.
1: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
4: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
1: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630-299-8888-ra.
4: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
1: Kettő péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
3: Bejön?
4: Ne csak hallgasd, írd rá!
3: Pontosabban nekünk.
1: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
4: Szingli.
1: Szingli 88. Találd meg, akivel jobb lesz a szín.
5: Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnoknál. Kifutóval és VIP helyszínnel bővült az idei szín nagy színpada, és órákig keresték a Dunában a férfit, míg ő otthon pihent. Szép napot kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Egyelőre ismeretlen okból Szolnok mellett lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe, írt a Magyar Péter Facebook oldalán. A miniszterelnök közölte, a pilóta sikeresen katapultált. A vizsgálat folyamatban van, Ruszin Szendiro.

0: Emi miniszter úton van a helyszínre. Kifutóval és VIP helyszínnel bővült az idei Coca-Cola szín nagy színpada. Emellett a nagy sátor új helyet kapott, sőt egy titkos helyszínnel is várják a bulizókat. Szerdától szombatig a Rádió 88 is kint lesz az újszegedi partfürdőn, ahol élő műsorral, vendégekkel és meglepetésekkel készülünk elsősorban a szingli fesztiválozóknak. Koloni Cserika, a Szegedi Ifjúsági Napok főszervezője arra kéri a résztvevőket, hogy minden esetben vigyázzanak egymásra.
1: Igazándiból arra szeretném felhívni a figyelmét a fesztiválozóinknak, hogy figyeljenek a barátaikra. Ha bármi problémát észlelnek, akkor 3 helyszínen van a mentőszolgálat, úgyhogy kísérjék el, hogyha olyan személlyel találkoznak, aki egy picit úgy tűnik, mintha kevésbé lenne jó állapotban, akkor azt menjünk és segítsük.
0: Jövő hétfőn vízvezeték rekonstrukciós munkálatokat kezd a szegedi vízmű a Szent Ferenc utcában, a Boldogasszony sugárút és a Szent Háromság utca között. A munkálatok során forgalomkorlátozásra kell számítani az érintett szakaszon. Cserélik az előregedett gerincvezetéket, valamint a rajta lévő bekötéseket, tűzcsapokat és tolózárat. Az érintett keresztutcák, a Pálffy, Oltványi, valamint az Apáca utcák átmenetileg zsákutcák lesznek. A tervek szerint szeptember 14-től lezárják a Szent Ferenc utca érintett szakaszát a forgalom elől, de a tömegközlekedés és az ott lakók áthaladhatnak rajta. A munkálatok december közepéig zajlanak több ütemben. És végül búvárokkal, speciális mentőkkel és rendőrökkel vonultak ki a hatóságok a Dunakeszi régi strandhoz, miután egy férfi bement a Dunába, és barátai órákig nem látták kijönni a vízből. A kutatás már 3 órája tartott, amikor a keresett férfi váratlanul telefonált a barátainak, közölve velük, hogy semmi baja, már otthon van és a kanapén pihen. Mivel a bejelentők jóhiszeműen jártak el, a nagyszabású keresési akció költségeit nem kell kifizetnie a férfinak, ugyanakkor így is felelősségre van hatják, amiért éjszaka bement a Dunába, ugyanis a természetes vizekben tilos a sötétedés utáni fürdőzés.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Sok napsütéssel láttunk neki a mai napnak, és ez vár ránk a folytatásban is. 31-32 fokot lehet mérni Szegeden, a hajnal értékek pedig olyan 15-18 fok körül alakulnak, a következő napokban pedig csapadék valószínűsége sem kizárt. Jó utat a 88-al, hallgatunk szólt korábban, hogy a Dorozsmai úton csekkolják a menettempót, hajts óvatosan itt is, de figyelj mindenhol természetesen, és hogyha láttál valamit a Szeged környéki utakon, akkor szólj nekünk róla a 32998888-ason, de akár messenger üzenet formájában is jöhetnek a hírek. Jó utat kíván a 88!
2: Támogatja a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
3: Ebben az órában is veled vagyunk, nem sokára az I Love Szeged játék rajtól el, most pedig Lady Gaga és Ariana Grande hozzák a 110% Girl Power, Tita Rain on Me.
4: Szeged, kedvenc zenéi.
2: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az én.

0: Rádió 88-ban. Van.
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok legújabb dalunk itt a Rádió 88-on. Szeged!

Az Under the Project és a Summer Jam itt a Rádió 88-ban. Nem sokára játszunk, az I Love Szeged játékra jelentkezhetsz a 0630-299-88-88-ra küldött SMS-eddel, legyen benne a neved, illetve a rádió szlogene, és akár ott a lehetőség, hogy elvidd a páros mozi jegyet a belvárosi moziba és a Trécselő kávézó is cukrázd a páros meghívását. A következő percek jó hangulatáról pedig az az Example gondoskodik, akinek a 2010-es évek elején hatalmas parti himnuszokat köszönhetünk, és hogyha valaki azt gondolná, hogy a nagy brit dance előadóm azóta eltűnt, akkor az nagy tévedés, azóta is aktív, sőt idén egy 9 állomásos brit turnét is végigcsinált, amelyben a régi kedvencek mellett újabb dalait is bemutatta, most pedig a múltat idézzük a Change the Way You Kiss Me-vel.

0: Dalton tette oda igazán magát, amikor felénekelte a stúdióban ezt a dalt. Ez volt a Blood Running, tehát mindig ilyen nagyívű zenéket hallhattunk tőle már az elmúlt évek is, ezt jól bebizonyították, és szuper dalát hozom mindjárt a Maroon 5-nak is, a One More Night már bekészítve, ahogy az I Love Szeged játék is, és játékosunk is itt van már is a vonalban. Nézzük a mai megmérettetést.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Ilona van itt velünk a vonal túlvégén. Szia, köszöntelek a játékban.
3: Üdvözöllek.
0: Hol értelek éppen? Mit csinálsz most? Megy a meló?
3: Éppen reggelizem.
0: Ó, így délhez közeledve éppen időszerű. Sokszor nekem is kimarad a reggeli, és már ebédnek hívom. Nálad ilyenkor tényleg reggelit fogyasztasz, vagy már az ebédből falatozol?
3: Lehet, hogy a kettő egyben most.
0: Ó, az izgalmas mix lesz. Jól van, akkor egy picit tedd félre a villátkanalat, és akkor gyorsan nézzük az igaz-hamis állításokat. Arra kérlek majd meg a végén, hogy beszélgessük meg, hogy melyik a hamis. Na, én kezdem is. Az első állításom az, hogy a Hősök kapuja alatt könnyedén átsétálhatunk. A második állítás így hangzik: Újszegedre utazhatunk, akár villamossal is. A harmadik állítás pedig az, hogy a szegedi vasútállomás Alsóvároson található. Na, melyik a hamis?
3: A második.
0: Így van! Hát talán magyarázatra sem szorul a dolog. Régen még utazhattunk villamossal Újszegedre, de ma már ez nem adatik meg. Hát nagyon jól vetted az akadályokat. Gratulálok, elvitted a kettő nyereményünket. Páros mozi egy a belvárosi moziba és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívásra.
3: Köszönöm, köszönöm.
0: Nagyon-nagyon szívesen. Könnyű volt a játék, izgultál esetleg?
3: Végül is nem, mert tehát nem izgultam, mert számítottam rá, hogy hát, ha elkerülök. Aha. A másik meg, hogy szegedi vagyok már nagyon régóta, 96 óta itt lakom.
0: Ó, hát akkor...
3: És tehát azt lehet mondani, itt is születtem, úgyhogy valójában ismerem elég jól Szegedet.
0: Hát akkor nem bírunk kifogni rajtad. No, de majd megpróbálunk, még játszunk legközelebb is, én azt kívánom. A nyeremény átvétele kapcsolatos infokat pedig küldjük majd mindenképpen. Én köszönöm, hogy játszottunk, és legyen szuper napod. Jó étvágyat a reggelihez.
3: Minden jó.
0: Szia-szia.
3: Yeah.
1: I Love Szeged játék. Játsz velünk holnap is.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88. Az életünk része.

0: Töltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Szeged kedvenc nyári zenéi útközben.
0: A kerti partin.
1: És hűsöléshez is.
0: Nyár. Szeged. Rádió 88.
1: Az életünk része.

0: Ponte a jugar. Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Pitbull és az I Know You Want Me a Rádió 88-ban veled a Hello Szeged. Egy igazán különleges zenei időutazásra vagy fesztiválozásra hívunk majd szerdától. Hasonlóan a Deja Vu-höz már a szín első napjának reggelén szerdán elindítjuk a következő tematikus hétvégénket itt a 88-ban, amelyen a színre készülődéshez adjuk a zenéket, nem csak az idei, hanem a korábbi színes fellépők dalait is lejátsszuk majd. Vasárnap pedig már ugyanezekkel lehet majd visszatekinteni az idei fesztiválra, tehát tekeri majd szerdától is a 88-ra, akár a fesztiválra való hangolódáshoz, akár bármi máshoz. Itt a 88-ban mindjárt egy igen pörgős dal, az Offenbach-tól érkezik az Overdrive, előtte pedig néhány program lehetőség, amit hozok most.
0: A Rádió 88 ajánlja.
1: Ma este 8 órától a Domban indul az Orgona Pont, Lakner Bognár András és Érszegi Stefáni a közös koncertje, az orgona és a szaxofon varázsát hozza majd el. A belvárosi mozik Zsigmond Vilmos termében csak egy éjszaka, 20.30 Talavásznon, az Endülés a Csőke József teremben ugyanebben az időpontban indul majd el, a Balázs Béla teremben pedig itt a Pókember vadonatúj nap. A Cinema Cityben is nézhetők ezek a filmek, mellett a Dínos Oak Street vége, akár 17.15-től, de 19.30-tól is elcsíphető, vagy a Toy Story 5. részét is nézhetjük akár, még a következő napokban is. Jó szórakozást kívánok!
2: Támogatja a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.
3: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
4: Check this out!
3: Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik.
0: Itt kezdődik.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Bejelentkeztél a kitűnő bizonyítványoddal? Akkor induljon a kaland!
5: Vár idén-nyáron a Móra Ferenc Múzeum Drága Barátom Picasso kiállítása, a Szegedi Dino Park, a Napfényfürdő Aquapolis és a hajókirándulás.hu. Hajózz velünk Tokajban, Tiszacsegén és Szegeden!
3: Az STF Hüvészkert, a Csillagvizsgáló és a Szent István téri víztorony is.
5: A Vadas Park, a Rögpalota és a Feszti Körkép Ópuszta szeren.
3: A VR Room a belvárosi moziban, a partfürdő és a Órahalmi Ezer Év Parkja.
6: Érdemes volt jól tanulni, mert a tudás a legjobb belépő.
7: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú. Mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
8: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
9: Megérkezik!

0: telefonszámon.
1: Akció a Max Family Áruházban.
2: Akció a Max Family Áruházban.
1: Most a papír, vegyiáru és élelmiszer kivételével 40% kedvezmény mindenre. Iskola kezdéshez is Max Family Áruház. A Háda helyén, a Szilléri Sugár út elején.
3: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
4: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
5: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi!
4: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
5: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
4: Az életünk része.
6: Pizza, gyrosz, lepény vagy saláta? Ebédre rendelj a Luckyból. www.luckypizzeria.hu.
4: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 88.
5: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
4: Rádió 88.

0: Post Malone és a Circle az itt a Rádió 88-ban, avagy úgy is mondhatnám, hogy vele húztuk el a csikot a munkaidő elmúlt pár percében itt a Hello Szegedben. Sok jó zene a folytatásban is velünk, illetve a hasznos infók közül most egy gyors közlekedési hír is. Sanyi hívott minket és szólt, hogy a 47-esen a Kastély kertnél egy sáv járható, Vásárhely felé érinti ez az autósok közlekedését, vágják az árok melletti növényzetet a szakemberek, ezt érdemes figyelni, bármit láttál, tőled is várjuk az információkat. 0630 299 88 88, itt hívható stúdiónk, és itt küldhetsz SMS-t is nekünk, hogyha láttál valamit. Nem sokára megnézzük a közlekedést, picit tüzetesebben is, illetve hozom a jó szegedi kedvenceket, rögtön az ebéd időhöz majd ezt a dalt szolgáltatom például. Szóval majd Mike Posner zenéje, elejétől a végéig is. Én Bürgés Dávid vagyok, szép napot!
1: Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investnet.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Dani!
4: Gedzo!
3: Szerinted ezek átgondolták ezt?
4: Nem mindegy, újra együtt leszünk, hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
5: Gedzo meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
5: Gedzo meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
6: Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnoknál. Hamarosan folytatják a Kastélykert utca felújítását Algyőn, és kiakadt a Hungaromet térképe akkora a szárazság Szeged környékén. Szép napot kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Egyelőre ismeretlen okból Szolnok mellett lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe. A pilóta sikeresen katapultált, mentőhelikopterrel szállították kórházba. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, a vizsgálat folyamatban van.
7: Egy Gripen harci gépünk sajnos lezuhant, a pilóta katapultált, jelenlegi állás szerint a

0: mentőben van, életben van. Személyi sérülés nem történt, hiszen úgy tűnik a pilóta megtett mindent annak érdekében, hogy a honvédségi területen érjen földet a lezuhant gép. A kivizsgálás folyamatban van.
1: Csak nem 369 millió forintból folytatódhat a Kastélykert utca felújítása Algyőn. Szeptemberben több közlekedési beruházás indul, ezek közül a legjelentősebb a főutca kiszélesítése, hogy a kerékpárral és más kisebb járművekkel is biztonságosabban lehessen közlekedni. Molnár Áron polgármester hozzátette, az érintett szakasz szűkössége miatt párhuzamos autó megállókat alakítanak ki a házak előtt.
2: Nyilván ez, mivel főutcáról van szó, valószínűleg minden Algyőit érinteni fog, tájékoztatni fogjuk természetesen a lakosságot az esetleges kényelmetlenségekről. Nem tudom, meddig tart a beruházás, én úgy gondolom, hogy ezért valószínű a teljes őszi időszakot igénybe fogja venni.
1: Arányait tekintve jól alakult az ünnepi hét Csongrád-Csanád vármegyében, a reméltnél is többen adtak vért az intézeti és kitelepült véradásokon. A Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezete augusztus 17-e és 23-a között 300 önkéntes véradóval számolt, de ennél valamivel többen, 331-en nyújtották karjukat. Ahhoz, hogy a vérrelátás mindig biztonságos legyen, most is arra kérnek mindenkit, aki teheti és egészséges, hogy jelentkezzen véradásra. És végül olyan súlyos szintet ért el a vízhiány Szegeden és környékén, valamint Bács-Kiskun megye déli csücskein, hogy arra már a Hungaromet térképe sem volt felkészülve. Már 205 mm-nyi víz hiányzik a talaj felső 1 méteres rétegéből, miközben a térkép csak körülbelül 200 mm-ig van skálázva. Utóbbi véglet már vörös színnel jelenik meg az érintett térségekben, ám ha a beállított maximumot is meghaladja a csapadékhiány, egyszerűen fehérre vált a rendszer.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Nyári idő vár ránk, sok napsütéssel és fronthatás sem várható. 30-31 fok mérhető ma Szegeden az előrejelzés szerint. A folyadékpótlásra még most is figyeljünk a következő napokban is.
3: Támogatja a Délklíma, a Daikin klímaberendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
4: Jó utat a 88-al. Többen jelezték, hogy a 47-esen dolgoznak a szakemberek a Kastélykertnél, vágják az árok melletti növényzetet, már ami a nagy szárazságban megmaradt belőle. Egy sávjárható Vásárhely felé érinti ez az autósok dolgát. Bármit láttál, várjuk az információkat. Korábban a Dorozsmai úton is kint volt a Trafipax, például 30-299-88-88. Itt tudsz elérni minket minden szempontból. Jó utat!
3: Támogatja a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
4: Ebben az órában is hozom a szegedi kedvenceket, sőt a nap legmenőbb dala is érkezik majd, most pedig Mike Puzner pörgeti a délutánt, ez az I Took a Pill in Ibiza.
5: Szeged kedvenc zenéi.
3: Nyár.
5: Szeged.
3: Rádió 88.
5: Az én.

0: Rádió 88 az életünk része, az ebédidőben sem hagyunk magadra, és nem hagyunk pörgős újdonságok nélkül sem. Érkezik most Hugel és Shemal Angel és Ultronét közösen a Moving to the Sun, egy friss ropogós szegedi kedvenc, ami az eddigi legnagyobb brit sikere az előadóknak, vagy az előadónak. A hivatalos brit kislemez listán a negyedik helyig felkapaszkodott a dance dal, és egyébként a dance listákat már vezette is, és itthon is igazán jó a fogadtatása a lejátszási számok tekintetében. Egyébként Ultranet neve azért is érdekes, mert a Free a 90-es évek egy ikonikus house felvétele, így tulajdonképpen egy klasszikus dance korszak hangja is találkozik a mai house hangzással. Ezzel most egy újdonság, tehát a 88-ban, a Hello Szegedben a nap legmenőbb dalaként. Ez a Moving to the Sun.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás

0: utca.
1: Nyári esték.
0: Szeged kedvenc zenéi nyáron is.
1: Rádió 88. Az életünk része.
2: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok fa levél zúgja el, hogy így hagysz el. Hát így hagysz el.

0: kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
1: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.
0: És Szeged legfrissebb nyári zenéi.
1: Nyár, Szeged, Rádió 88.
0: Az életünk része.

0: Az Oasis és Carly Rae Jepsen gondoskodtak a vidám hangulatról az ebédidőben, ez volt a Good Time itt a Rádió 88-ban, hogyha pedig éppen autózol, akkor érdemes lehet figyelni a 47-esen, a Kastélykertnél vágják az árok melletti növényzetet, legalábbis amit a nagy forróságban marad belőle, azt gondozzák, egy sáv járható vásárhely felé érdemes figyelni, a Dorosmai úton pedig a Trafipax van kint, erről korábban szóltak hallgatóink, bármit láttál, jöhetnek az infók, 0630-299-88-88-as a számunk, köszönöm és jó utat kívánok, most pedig megnézzük az ingatlanok világából az érdekességeket és a tudnivalókat.
1: Ingatlan percek a Rádió 88-ban.
0: A szakemberek szerint ingatlan bérbeadásánál kulcsfontosságú a korrekt, minden részletre kiterjedő bérleti szerződés, amely mindkét felet védi és szabályozza a kérdéses témákat is. Érdemes előre elkészíteni azt a mintát, amiben a kötelező pontokon kívül szó esik a kaució sorsáról, a közös költségről, a fizetésmenetéről és a társasházi szabályokról is. Lényeges kérdés a kisállattal költözők köre is. A szerződésben pontosan rögzíteni kell, hogyan tehető ez a bérbeadó számára biztonságossá, és miként biztosítható be, hogy ne keletkezzen kár a lakásban.
1: Az Ingatlan Percek támogatója az Art Home Ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.
2: A Rádió 88 ajánlja.
0: Ma este 8 órától a Dómban indul az Orgona Pont előadásában Lakner Bognár András és Érszegi Stefánia közös koncertje, középpontban az orgona és a szaxofon játéka lesz majd. A belvárosi mozi nagy termében a Csak egy éjszaka 20.30-tól, ahogy ebben az időpontban a Csőke József teremben is film, a Zendülés nézhető, a Pókember vadonatúj nap pedig a Balázs Béla teremben tekinthető meg a Cinema Cityben. Ezek mellett egy 18 pluszos alkotás horror, a Jégkrémes vagy Jégrémes, attól függ, illetve az Oak Street vége az új dínos film is csekkolható. Jó szórakozást kívánok!
3: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
4: Biztonsági öv és...
3: Rádió 88, az életünk része.
4: Ez az! Let's go!
1: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
5: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
3: Lucky Let's Go Bálint Kágergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj! Biztonsági öv és...
1: Rádió 88, az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
7: A lakásavató, a kerti partik, a családi vacsorák, átvirasztott éjszakák és az első kéznyomok a falon. Egy otthon nem csak 4 fal, hanem emlékek, történetek, egy életrésze. Ha eljött az idő tovább lépni, nem mindegy, hogy ki vesz részt ebben a folyamatban. Bízd az eladást olyanokra, akik nem csak értenek hozzá, de érzik is, ami történik veled. A te otthonod, a mi szenvedélyünk. Art Home Ingatlan. www.arthomeingatlan.hu.
8: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne?
9: Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba.
8: Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
10: A környezetet kizárva szeretnél lépcsőzni, futógépezni, súlyzózni? Nálunk egyedül is jól el leszel. Önálló edzésedhez 1500 négyzetméteren várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
11: Bőrönd, naptej, napszemüveg
3: és a Rádió 88. Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
11: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
12: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria. Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat. Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
13: Ez az utolsó

0: az elővételes jegyek fogynak. Ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
0: Rádió 88. Rádió.

0: Ricky Lee és az I Follow Rivers itt a Rádió 88-ban, veled a Hello Szeged. A következő órában egy kicsit a fesztiválra is kikanyarodunk majd, hogy a Rádió 88-al hogy és miként találkozhatsz majd a Szeged ifjúsági napokon, hozom majd a híreket és a részleteket róla. Érdemes lesz figyelni, már csak a jó zenék miatt is, maradj velünk. Itt lesz majd Miles Smith és Niall Horan közöse is. Szól majd a Drive Safe elejétől a végéig. Én Bürgés Dávid vagyok.
1: Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal. Túl vagy az ebéden? Jó lesne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
3: Könnyebb sérülést szenvedett a lezuhant Gripen pilótája. Kifutóval és VIP helyszínnel bővült az idei szín nagy színpada, és Erling Haaland lesokkolt a rajongóit. Szép napot kívánok, Nagy Ági vagyok a Rádió 88 híreivel. Egy a kecskeméti légibázison szolgáló Gripen zuhant le a szolnoki katonai repülőtéren. Györfi Mihály szolnok polgármestere a helyi hírportálnak elmondta, valószínűleg kiképzési repülések során gyakorlatoztak Szolnokon, itt szokták gyakorolni például a rácsapást is. A pilóta katapultált, az anyagi káron túl emberéletben nem esett kár. A pilótát a hírek szerint megfigyelésre vitték kórházba, könnyű sérülést szenvedett. A légi huszárok Szolnok portál nem hivatalos forrásból úgy értesült, hogy a pilóta a hidraulika rendszer meghibásodását észlelte, kényszerleszállást kísérelt meg, de a repülőgép egyik futóműve nem nyílt ki, ezért katapultált. A gép a földbe csapódott a szolnoki repülőtér déli pálya végénél, és kigyulladt. Kifutóval és VIP helyszínnel bővült az idei Coca-Cola szín nagy színpada. Emellett a nagy sátor új helyet kapott, sőt egy titkos helyszínnel is várják a bulizókat. Szerdától szombatig a Rádió 88 is kint lesz az újszegedi partfürdőn, ahol élő műsorral, vendégekkel és meglepetésekkel készülünk elsősorban a szingli fesztiválozóknak. Kolonics Erika, a Szegedi Ifjúsági Napok főszervezője arra kéri a résztvevőket, hogy minden esetben vigyázzanak egymásra.
4: Igazándiból arra szeretném fölhívni a figyelmét a fesztiválozóinknak, hogy figyeljenek a barátaikra. Ha bármi problémát észlelnek, akkor három helyszínen van a mentőszolgálat, úgyhogy kísérjék el, hogyha olyan személlyel találkoznak, aki egy picit úgy tűnik, mintha kevésbé lenne jó állapotban, akkor azt menjünk és segítsük.
3: Jövő hétfőn vízvezeték rekonstrukciós munkálatokat kezd a szegedi vízmű a Szent Ferenc utcában, a Boldogasszony sugárút és a Szent Háromság utca között. A munkálatok során forgalomkorlátozásra kell számítani az érintett szakaszon. Cserélik az előregedett gerincvezetéket, valamint a rajta lévő bekötéseket, tűzcsapokat és tolózárat. Az érintett keresztutcák, a Pálfi, Oltványi, valamint az Apáca utcák átmenetileg zsákutcák lesznek. A tervek szerint szeptember 14-től lezárják a Szent Ferenc utca érintett szakaszát a forgalom elől, de a tömegközlekedés és az ott lakók áthaladhatnak rajta.

0: szeptember közepéig zajlanak több ütemben. És lesokkolta a rajongókat Erling Haaland, miután levágatta ikonikus fürtjeit. A sztárfocista ugyanis megvált hosszú hajától. YouTube oldalán 7 perces videóban mutatta meg az átalakulását, a felvételen pedig videóhívásban mutatja meg új külsejét klubtársainak, miközben barátnője is meglepődve fogadta a változást.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Kellemes nyárias időnk van ma, nem az a nagy hőség jellemzi a mai napunkat, de azért a folyadékpótlásra figyeljünk, és a napon se tartózkodjunk túl sokat ezekben az órákban. 31-32 fok is lehet ma napközben, a hajnali értékek pedig 15-18 fok körül alakulnak.
1: Támogatja az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Jó utat a 88-szal, korábban dolgoztak a szakemberek, a 47-esen üldomos lehet még figyelni a kastélykertnél, az áruk melletti növényzetet gondozzák, egy sáv járható vásárhely felé, figyeljünk nagyon a szakemberekre. A Dorozsmai úton pedig korábban a Trafipax volt kint, hogyha látod még ezt, szólj nekünk, 32998888, itt éred el a stúdiónkat. Jó utat!
1: Támogatja a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás. 88!
2: Ebben az órában is veled a 88, nem sokkára a szegedi ifjúsági napokra is kilátogatunk, egyelőre gondolatban, most pedig itt a Drive, Safe az újdonságok közül.
3: Szeged, kedvenc zenéi!
1: Nyár! Szeged! Rádió 88! Az én!

0: valamit mondok.
1: A Tankcsapda és a Mennyország Turiszt, itt a 88 és a Hello Szeged. A nyár utolsó heteiben, napjaiban pedig nekünk szegedieknek egészen különleges és furcsa lesz az ábrázatunk. A szánk bal oldala lefelé konyul, a jobb oldala pedig felfelé, vagy hát azt is mondhatnám, hogy az egyik szemünk sír, a másik pedig nevet, ugyanis igaz, hogy vége a nyárnak, de itt van még a fesztivál előttünk. Rengeteg zenei élménnyel és rengeteg Rádió 88-as élménnyel, sőt az is lehet, hogy megtalálod életed szerelmét, a másik feledet. A Szingli 88 helyszínnel várunk, és kedden elindul már a Szingli 88 rádiós verziója, amelyre várjuk a nevezéseket, olyan szegedi szinglik jelentkezését, akár a te jelentkezésedet is SMS-ben egy rövid bemutatkozással, akiknek nincs még jegyük a fesztiválra, és nyitottak arra, hogy összeboronáljuk egy papíron kompatibilis szinglivel őket, azt is írd meg, hogy melyik napra mennél fesztiválozni, és a helyszínen majd minden kiderül, de előtte műsorban is hozzuk itt már az információt. Minden info pedig erről is megtalálható természetesen a weboldalunkon, radio88.hu. Egy biztos, ha szingli vagy, és színeznél egy jót, és még a párodat is megkeresnéd, akkor írj magadról pár gondolatot SMS-ben, és jelentkezz a 0630 299 88 88-ason keresztül. Én pedig tájukról zenéjét hozom lendületként, ehhez

Jön a Spyro, és egy igazán különleges hangzásvilág az újdonságával. Ez volt a Material Lover itt a Rádió 88-ban, a Hello Szegedben. Ismerős lehet a hangzás, ugyanis nagyon sokan Amy Winehouse vagy Adele munkásságához hasonlítják az övét. Természetesen építi saját arcát az énekesnő, és hát ismerős hangok kerülhetnek majd az éterben, a rádiókészüléketbe szeptember 1-től, ugyanis reggeli műsorunk 6-tól 9-ig jelentkezik, szeptember 1-től érkezik Gedzó Megadani. Ismét a szegedi éterben rádióz majd akkor is velünk. Egy vidám, zenés reggellel készülnek majd a srácok. No meg hát még ki tudja mivel, azért a meglepetés faktor náluk mindig befigyel. És itt is mindjárt érkezik a Don't Stop Movin' a 2000-es évek elejéről, most pedig a Halott pénzenével pörgetjük tovább a melót. Ez már a Nincsen Véletlen.

0: Ez volt a Don't Stop Movin' itt a Rádió 88-ban, és figyelj, most egy kicsit hatásvadász leszek. Nyernél egy színbelépőt? Hát ki ne nyerne, nyilván erre az a válasz érkezhet leginkább. Hogyha idén viszont nem egyedül mennél a színre, akkor most még jelentkezhetsz szingliként a Szingli 88 kampányunkra SMS-ben a 0630-299-88-88-as számon. Mutatkozz be röviden, írd meg, melyik napra keresel társat, és utána figyeld a Rádió 88-at. Kettől péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit, aki szintén társat keres a színre. Ha úgy érzed, ti ketten pedig jól működnétek, jelentkezz rá. Ha is téged válasz, mindketten nyerhettek egy-egy színnapi jegyet, és együtt mehettek a fesztiválra, úgyhogy ne várj, jelentkezz SMS-ben, aztán figyeld, kit mutatunk be adásban, lehet, hogy éppen ő lesz a te embered, aztán pedig a színen történik majd az igazi varázslat. Kint leszünk az Ülőmedencénél, a Rádió 88 Szingli 88 helyszínén, ahol akár már élőben is megismerhetitek egymást. Jelentkezz tehát 30 299 88 88, és ott a lehetőség, hogy duplán nyerjén, úgy gondolom. Mindjárt jön néhány program lehetőség, sőt, hozom is a programokat.
1: A Rádió 88 ajánlja.
0: Holnap délelőtt 10 órától indul már a Szeged nagyáruházban a második egészségnap. Fogászati szűrés, röntgen, látásvizsgálat és személyzeti szűrések, de masszázs is várja az érdeklődőket. 13 órától pedig indul majd a Boldogság akadálypálya a legkisebbeknek. Mozizhatunk is a belvárosi mozi nagy termében 20.30-tól holnap a Csak egy éjszaka. Az Endülés a Csőke József teremben ugyancsak 20.30-től nézhető, a Balázs Béla teremben pedig este 8-tól a Pókember, a Vadonatúj nap csekkolható, a Cinema Cityben a Jégkrémes, a Sivatag fia vagy az Oak Street, végig az új dinós film is csekkolható. Jó szórakozást!
2: Támogatja a Prémium Piac, Éléskamra Szeged kapujában.
3: Erre nagyon bulisztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
0: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
1: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled marad Szeged hangulata.
0: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
1: Rádió 88.
2: Az életünk része.
3: Korszerűsítse otthonát a Z ablakkal. Prémium Kömmerling nyílászárók, garázskapuk és modern árnyékolás technika. Egyedi méretben, bontással, beépítéssel, garanciális szervizzel. Ingyenes felmérés és árajánlat Z-ablak.hu.
4: Ez az utolsó

0: Az előételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Feltettem az iPhone-omat eladásra. Még csak 32-en kérdezték meg, hogy megvan-e még.
3: Ne tölts heteket hirdetéssel és alkudozással. Az Apple Klinika megvásárolja használt iPhone-odat, és segít megtalálni a következő készülékedet is. Apple Klinika, Szeged, Jósika utca 4.
4: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
5: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta lelkipásztori munkatárs alap, osztatlan és mesterképzésekkel.
6: A Szegedi Domtér téged is vár.
5: Jelentkezés www.gfe.hu.
7: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Rádió 88.
8: Ez a Hello Szeged.
9: Itt a Rádió 88, és itt a Hello Szeged vége. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt 4 órában, és hát köszönöm Csabinak, hogy az elmúlt napokban, hetekben helyt állt a műsorban, helyettesítvén engem, amíg a szabadságomat töltöttem. Most is köszi, hogy jöttél, és a következő 2 órában már veled rádiózhatnak a hallgatók. Mivel készültél? Szia, Csabi!
10: Szia, Dávid! Üdvözlök mindenkit nagyon szívesen, tök jó élmény volt. A mai napra pedig, hát készültem például ugye a szegedi ifjúsági napok kapcsán holnap induló, főleg a szegedi szingliket megcélzó játékunk részleteivel, hiszen ugye várjuk az üzeneteket, másrészt pedig természetesen csekkolunk jó néhány programot, akár a mai napra való tekintettel, hogyha még itt a nyár végében kirúgnánk a hámból, na meg rengeteg szegedi kedvencet is bekészítettünk, úgyhogy úgy hiszem ezekből se lesz hiány.
9: Nagy Pacsi, még egyszer, köszi, hogy itt vagy, én pedig búcsúzom, holnap is találkozhatunk a mikrofonba, Bürgés Dávid szólt, szép napot, jó melót, kitartást!
11: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
7: Rádió 88.
11: Rádió.

0: akarom veled ezt még.
1: A szegedi nyár is az életünk része. Az életünk része.
2: Fagyizni a szökőkútnál.
3: Kifeküdni a Tisza partra.
4: Napfelkelték, bulizni a belvárosban.
5: You ready?
6: Éld meg a nyár minden pillanatát Szeged kedvenc zenéivel.
1: Nyár!
6: Szeged!
1: Rádió 88!

0: Indul a Lottika Mixer, Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Ez már bizony a Lottika Mixer itt a 88-ban, rengeteg jó dallal, ma is szegedi kedvencekkel, Sophie Ellis Bextor feldolgozásában a Crying at the Discotheque-kel startolunk. Íme a dal részlete. Ezzel kezdünk, én pedig üdvözöllek, Szedi Csaba vagyok.
0: Egyedül mész a színre? Ez még nem végleges állapot.
3: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
0: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
3: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630 299 88 88-ra.
0: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
3: Kettől péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
0: Bejön? Ne csak hallgasd, írd rá! Pontosabban nekünk!
3: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
0: Szingli!
3: Szingli 88! Találd meg, akivel jobb lesz a szín.
4: Hamarosan folytathatják a Kastélykert utca felújítását Algyűn. Sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat, és faültetés közben bukkant római kori villára egy gazda. Szép napot kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Csaknem 369 millió forintból folytatódhat a Kastélykert utca felújítása Algyűn. Szeptemberben több közlekedési beruházás indul, ezek közül a legjelentősebb a fő utca kiszélesítése, hogy a kerékpárral és más kisebb járművekkel is biztonságosabban lehessen közlekedni. Molnár Áron polgármester hozzátette, az érintett szakasz szűkössége miatt párhuzamosan autómegállókat alakítanak ki a házak előtt.
5: Nyilván ez, mivel fő utcáról van szó, valószínűleg minden Algyűt érinteni fog, tájékoztatni fogjuk természetesen a lakosságot az esetleges kényelmetlenségekről. Nem tudom, meddig tart a beruházás, én úgy gondolom, hogy azért valószínű a teljes őszi időszakot igénybe fogja venni.
4: Egy hétig nem használhatják az autósok a Tiszalajos körút egy szakaszát Szegeden, a Kisernő és a Mérei utca, valamint a Dugonics tér között. Az önkormányzat augusztus 31-ig kijavítja az úthibákat és szintbe hozza a csatorna fedlapokat. Ezért a Hajnóci és a Gogol utca is Zsák utca lesz a nagy körút felől. A korlátozás szeptember 1-én megszűnik, addig pedig arra kérik a közlekedőket, hogy ne próbálják a villamos síneken kikerülni a lezárt utcakat. A kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat. Az adóhivatal szerint júliusban 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer dolgozót foglalkoztatott alkalmi munkavállalóként. A bejelentett munkanapok száma csak nem elérte a 2 milliót. Az a munkáltató, aki alkalmi vagy idény munkását nem jelenti be, ugyanolyan szankciókra számíthat, mint bármely más be nem jelentett foglalkoztatásnál. És római kori villa maradványaira bukkant egy török gazda, miközben facsemetéket ültetett. A régészek azóta egy 84 négyzetméteres mozaik padlót, fürdőházat, templomot és gabonatárolót is feltártak, a templom mellett pedig egy gyermeksírját is megtalálták. A késő római és kora bizánci kori komplexum feltárása jelenleg is zajlik. A kutatók szerint a gazdag lelőhely a térség egykori közösségének mindennapjairól is fontos információkat adhat.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Sok felhő nincs fölöttünk, de hát erről is szóltak az ígéretek. 29 Celsiusokat mutat a Rádió 88 hőmérője, ennél sokat többen nem lesz, maximum 30, éjszaka pedig 18 Celsiusokra mérséklődik majd a holnapi napunk, ami egyébként maximumként 33 Celsiusokat is hozhat.
3: Az időjárás jelentés támogatója az SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon.
2: Szegeden a Tiszalajos körúton munkálatokkal lehet találkozni, az Annak út és a Dugonics tér közötti részen, a Dugonics tér felé vezető sávban, egészen augusztus 31-ig dolgoznak ott a szakemberek, a közösségi közlekedést a felújítás nem érint.

0: fölötti, a többi járműnek viszont kerülnie kell. Emellett Maros-Lele határában sebesség ellenőrzéssel lehet találkozni, valamint forgalmi térképünk szerint Maros-Lele és Makó között az összekötő úton baleset történt. Ott némi lassulás emiatt előfordulhat, ha van pontos információd, akár onnét, akár más helyszínről. Várjuk a segítséget, 0632998888 a számunk. Már is rajta a Lottika Mixer itt a 88-ban, Sophie Ellis Baxter feldolgozásában a Crying at the Discotheque érkezik, ahogy azt ígértem. Köszi, hogy itt vagy és üdvözöllek a mikrofonnál, Szeri Csaba.
1: Szeged, kedvenc zenéi.
2: Nyár, Szeged, Rádió 88.

Ez volt Riton, Oliver Hardens és a jól ismert dallam, a Turn Me On a Rádió 88-ban, szól a Lottika Mixer, és hadd ajánljam figyelmedbe, már ha szegedi vagy, és esetleg szingli vagy, és esetleg a szegedi ifjúsági napokra is mennél, akkor van egy jó üzleti ajánlatom. A dolog úgy néz ki, hogy indul és tartol a Szingli 88, holnap már egyébként tényleg élesben a műsorainkban, ugyanis várjuk a szegedi szinglik jelentkezését. Ha nem szeretnél egyedül menni a szegedi ifjúsági napokra, és nyitott vagy arra, hogy az egyik napon találjunk neked egy társat, egy partnert, aki egyébként tényleg passzol hozzád, legalábbis néhány információ alapján te is így gondolod, akkor várjuk a szegedi szinglik jelentkezését már most SMS-ben a 0630 299 88 88 a számon. Egy rövid bemutatkozás, fontos lehet az is, hogy melyik nap tudsz menni a színre, aztán pedig érdemes figyelni az adás, hiszen kettől péntekig minden nap bemutatunk majd egy szinglit, aki társat keresse a színre, ha pedig úgy érzed, hogy megvan köztetek az összhang, úgy hirtelen nyilván úgy tűnik, és ő is így gondolja veled kapcsolatban, akkor adunk egy-egy színnapi jegyet, és egy különleges randin vehettek részt. Jó, szegedi szinglik várjuk a jelentkezéseket, 0632998888 a számunk, egyébként pedig az ülőmedencénél, magán a szegedi ifjúsági napokon is érdemes lesz keresni a Rádió 88-at, akár a tetoválásokért, akár a sárga lufikért, mert hogy ez a program is útnak indul majd, most pedig útnak indul Yves Gwen Stefani, itt a Let Me Blow Your Mind, egy igazi agyeldobós dal.

Egy hírend alát hallgatok, ez volt az Azizem a Rádió 88-ban, szól a Lottika Mixer, és hogy milyen dalok szóljanak a 88-ban, na abba te is beleszólhatsz, hisz a zenei tesztünk jelenleg is zajlik. A legutóbbi, ugye szerdán reggel kerültek fel az újabb dalok, 20 felvételről van egyébként egészen pontosan szó, és ezeket lehet értékelni egy 4-es skálán. Szállj be ebbe az értékelésbe te is, akár egyébként abba felvétel is előfordul, Katy Perry dal a Halott pénztől, a TNT-től, Tina Turner-től, igazi vegyes fölvágott ez, úgyhogy kíváncsiak vagyunk a véleményedre, ráadásul szerda reggel a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncert páros belépőjét is sorsoljuk, radio88.hu/zene, ott találod a zenei tesztünket, köszi, hogyha beszállsz a kitöltők sorába, a Cobra Starship pedig már érkezik itt a You Make Me Feel a 88-ban.

0: Remélem is, hogy minden rendben. Nem sokára startol a Szeged Ifjúsági Napok, ahol a helyszínről jelentkezik majd szerdától szombatig délután 4-től egészen 8-ig a műsorunk, a délutáni műsorunk, úgyhogy ott élőben is lehet akár egyébként találkozni. Másrészt pedig, ha szegedi szingli vagy, és esetleg nincs még belépőd a színre, akkor meg tudjuk oldani okosba, várjuk a jelentkezésedet egy rövid bemutatkozással, írj néhány szót magadról, és azt, hogy melyik napra szeretnél elmenni, és hát egy dolgot be kell vállalni, szeretnénk egy társat keresni neked, egy különleges randi élményt biztosítani, hiszen tényleg várjuk a bemutatkozó üzeneteket, a jelentkezéseket SMS-ben a 0632998888-as elérhetőségre, aztán holnaptól egészen péntekig minden nap bemutatunk majd egy szinglit, aki szintén társat keres a színre. Ha úgy érzed, hogy ő egy tökéletes párosítás hozzád, akkor lehet jelentkezni, és ha ő is téged választ, akkor mindkettőtöket megajándékozunk egy színnapi jeggyel, és egy különleges randi élményt garantálunk, úgy hiszem. Úgyhogy a jelentkező, bemutatkozó üzenetek a szegedi szinglitől a 0632998888-ra jöhetnek, de vannak más programötleteim is, hozom őket.
1: A Rádió 88 ajánlja.
0: A hétfő este 8 óra, akkor a Klub 88-ban Peter Lohner a lemezlejátszó mögött. Erre lehet ma is számítani, 10 órától pedig DJ Robin veszi át a stafétát. A Doomban este 8-tól az Orgonapont programsorozat folytatódik, Lakner Bognár András és Érszegi Stefánia közös koncertjére lehet számítani. A Belvárosi moziban Szegeden a Csak egy éjszaka, a Jason Statham új filmje a Zendülés és a Pókember vadonatúj nap lesz ott a kínálatban. A Cinema Cityben pedig este a Jégrémest is el lehet csípni Eli Ross új filmjét. A Kínos, az Oak Street vége is szerepel a kínálatban, Eva McGregor és Anne Hathaway főszereplésével, de akár egyébként a Pókember vadi új része, vagy a Zendülés, ott is a kínálat részét képezi. Jó szórakozást a programokhoz!
2: A program ajánló támogatója Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja.
3: Napközben is dolgozol? Mi is?
2: Azon, hogy neked jobb legyen.
4: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
5: Na gyerünk mindenki!
6: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
6: Rádió 88, az életünk része.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kiáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
9: Ez az utolsó vissza.

0: kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
1: Ingyen sör? Na, az nincs. Viszont minden, ami a fürdőszobád vagy a kertet felújításához kell, az igen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, a Gyűjj út 7, stuxi.hu.
2: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
3: Heti lapszámunkból.
4: Kovács Tamás alpolgármester augusztus 20-ai beszédében úgy fogalmazott, olyan várost kell építenünk, amely erős, amely összetart, amely büszke a múltjára, de nyitott a világra. A Szegedi Egyetem végzi a BYD-gyár építésének környezetvédelmi ellenőrzéseit. Interjú Kónya Zoltán vegyész a Monitoring csapat vezetőjével. Tovább szépül a belváros ékszerdoboza a Lechner tér.
2: Szegedi Tükör. A város és lakói.
5: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
6: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi!
5: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
6: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
5: Az életünk része.
7: Mi a fenének fizetsz azért, hogy eladd az ingatlanod? Investpep.hu. Itt térképen látszik, nem csak kisbetűsben. Ingyen van, oda csapsz és kész. Tedd föl most, aztán nézd, hogy csörög a telefon. Investpep.hu. Ne legyél már balek!
8: Új ajtó, új ablak kell, akkor van egy jó hírünk. A Szatymazi utcai Bodrogi Bau megújult nyilászáró bemutató termében élőben nézheted meg a kínálatot. És ha előtetőt keresel, abból is nagy választék vár, ráadásul készletről azonnal. Keresd a Bodrogi Építési és Barkácsáruház új nyilászáró bemutató termét Szegeden, a Szatymazi utcában. Újházbodrogi.hu.
5: Ez reklám volt.

Jennifer Lopez engedte ki a hangját, és általában, ha az így van, akkor mi jól járunk. A Waiting for Tonight szólt a 90-es évek végéről az előző percekben, itt a 88-ban, meg pedig nem állunk, rádiózunk együtt a következő 60 perces etapban is, csekkoljuk, hogy mire lehet számítani augusztus 25-én, hozok néhány programötletet, és rengeteg

0: biztonsági öv és...
1: Rádió 88, az életünk része.
0: Na ez az! Let's go! Let's go.
2: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
3: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
1: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
2: Rádió 88. Az életünk része.
4: A vallási fanatizmusról tartanak konferenciát Szegeden. Feljelentést tettek a Szolnoknál lezuhant Gripen ügyében, vizsgálják a felelősséget. És csaknem 1 milliárd forintért kelt el a labda, amelyet Maradona Isten kezével jutatott a kapuba. Szép napot kívánok, Fáji Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Az agresszióról és vallási fanatizmusról tartanak konferenciát holnaptól a Gál Ferenc Egyetemen. Az idei szegedi nemzetközi biblikus konferencián 32 előadás hangzik el, számos magyar és külföldi egyetemi oktatótól, kutatótól. Benyik György, a konferencia igazgatója elmondta, minden évben díjazzák a kiemelkedő biblikusokat is, ezt idén egy ünnepi hangverseny keretében adják át a Dómban.
5: A konferenciának kiemelt pontja a szerda esti ünnepi koncert, amikor Zsotfit Simanovszky professzornak átadjuk a Nilka díjat. Simanovszky professzor főleg Lettországban, Litvániában, Dániában ismert, és ezekben a körökben viszi tovább a konferenciának a hírét.
4: Ősszel a közgyűlés elé kerülhet, hogy legyen-e tűzijátékmentes Szeged. A Botka László féle összefogás Szegedért frakció mellett az összefogás Szeged jövőjéért és az MKKP is átvette az AHANG petícióját. A Fidesz és a KDNP frakciója egyelőre nem. A petíció aláírói azt kérik Szeged közgyűlésétől, hogy a város váljon tűzijátékmentessé. A kezdeményezés szerint a tűzijáték rontja a levegő minőségét, terheli az emberek egészségét és a környezetet. A robbanások pedig komoly stresszt okozhatnak a házi és vadon élő állatoknak. Feljelentést tettek a Szolnoknál lezuhant Gripen ügyében, vizsgálják a felelősséget. Egyelőre ismeretlen okból Szolnok mellett lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe. Az Index nem hivatalos információi szerint a pilóta hidraulikai meghibásodást észlelhetett, kényszerleszállással próbálkozott, de a gép egyik futóműve nem nyílt ki. A miniszterelnök és a honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint a pilóta sikeresen katapultált, életben van, és civil infrastruktúrában sem keletkezett kár. És csaknem 1 milliárd forintért kelt el a labda, amelyet Maradona Isten kezével jutatott a kapuba az 1986-os világbajnokságon. A mérkőzés játékvezetője által hitelesített labda évtizedeken át nála volt, és a sporttörténet egyik legismertebb relikviájaként tartják számon. Az aukció előtt azt várták, hogy háromszor ennyiért talál majd gazdára a labda.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: A nap süt, más se csinál, de azért most nem olyan forró a helyzet. 30 Celsius fokot mutat a hőmérőnk, és ennél több már egyébként ezen a mai napon nem is lesz. Majd esetleg holnapra 33 Celsius fokot ígérnek, hogy felhősödés lesz a pakliban. Nos, előfordulhat, sőt, az sem kizárt, hogy esetleg az esti időszak, a kedd este tartogat majd némi csapadékot, záport, zivatart. Azt hiszem, hogy ennek egyébként örülnénk is, hát ha ebből a jóslatból valami lesz. És a hét folytatásában a péntek mondjuk még 35 Celsius úszokott hosszat, most erről szólnak a jóslatok, de aztán a szombatban némi hidegfront alakítja majd az időjárásunkat, most ezt ígérik.
2: Támogatja az mvstore.hu munkavédelmi szaküzletés webshop. Dolgoz minőségben, biztonságban.
6: A Tisza Lajos körúton javítási munkák vannak, aknafedlapokat helyeznek szintbe, egészen pontosan az Annak út és a Dugonics tér között augusztus 31-ig a Dugonics tér velé vezető sávban, emiatt ott a közösségi közlekedés járművei haladnak, és ők ott vannak, részt vesznek a közlekedésbe, a többieknek viszont erre nincs lehetőségük. Maruslele határában sebességellenőrzés volt korábban a Makó felől, érdemes lehet ott továbbra is figyelni a sebesség határbetartására, és ha útinformációd van, figyelünk rád, 06 30 299 88 88, ez SMS számunk, de hívni is tudod ezt az elérhetőséget.
2: Támogatta a vásárhelyi Pepperu

0: Uni Pizzeria és Biliárdbár.
1: 3:88 pedig a Lottiga Mixer dübörög tovább, most épp John Newman Donával. Már szól is a Cheating, a mikrofonnál pedig Szeri Csaba.
2: Szeged kedvenc zenéi.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88.
2: Az én.

Egy fülbemászó dalom, ami ráadásul a Rádió 88 hallgatóinak kedvence, hiszen a 88-as zenei tesztben ez a felvétel is igazán kiválóan szerepel, mint az azt megelőző szint Loper-dól. És a zenei teszt egyébként a legújabb, az újabb 20-as dala Csokorral, megint csak elérhető a Rádió 88.hu per zene oldalon, de a weboldalunkon akár a szín kapcsán életre hívott kezdeményezésünkről is olvashatsz információkat. A Szingli 88-ról, ami többféle módon is zajlik, akár egyébként majd ott a helyszínen szerdától tetoválásokat is adunk, sőt a sárga lufikat is be lehet majd gyűjteni, az ülőmedencénél leszünk, ezen a lufik pedig azt jelentik, hogy akinél sárga lufi van, az nyitott arra, hogy bátra megszólítsd, ismerkedj vele, úgyhogy be lehet gyűjteni ezeket a lufikat, na meg akár egyébként a szegedi szinglik jelentkezését is várjuk, ebben a percben is lehet írni üzenetet, ha még nincs színbelépőd, de szeretnél egyet, akkor meg tudunk egy ilyennel ajándékozni. Mondom, mi a feladat. A szegedi szingliktől egy rövid bemutatkozást szeretnénk kérni, és azt az infót, hogy melyik napra szeretnél menni a szegedi ifjúsági napokra. Aztán a holnapi naptól egészen péntekig minden nap bemutatunk majd egy szinglit, aki társat keres a színre, és ha úgy érzed, hogy ő passzol hozzá, jó lenne megismerkedni vele, akkor jelezd ezt nekünk, és ha jelzed, ő is visszajelez, akkor ebben az esetben mind a ketten kaptok egy-egy szín napi jegyet, nyilván pont ugyanarra a napra, és egy különleges randin vehettek részt. Ez a játék is zajlik, tehát a Rádió 88-ban várjuk a bemutatkozó üzeneteket SMS-ben a 0630 299 88-88-ra, és hozom a Honey Beast, valamint a Daniel Fi közös újdonságát, itt a Bárcsak lennék a 88-ban.

0: A BTS és a Dynamite a 88-ban. A Fonógyári úton rendőri ellenőrzés van, de az ötösön is még a szatymazi elágazás előtt, illetve Bordány felé, Szeged és Bordány között szintén lehet hasonlóval találkozni. Érdemes odafigyelni a sebességhatárok betartására. Ha útinfód van, akkor várjuk a segítséget. 0632998888 a számunk.
1: Rádió 88. Mit hoz a holnap? Minden, ami rád vár Szegeden.
0: Augusztus 25-e lesz holnap, a Lajosok és a Patríciák ünnepelnek majd évnapot, róluk érdemes lesz nem megfeledkezni. Emellett Szent Lajos emléknapja is lesz majd a holnapi, de mondjuk a Kiss basszusgitárosának, Gene Simmonsnak is a holnapi lesz a születésnapja, és Tim Burton is pontosan holnap ünnepli a születésnapját. Augusztus 25-ére a meteorológusok melegebbet ígérnek, mint már a 33 Celsius-os csúcsot, viszont nem teljesen kizárt, hogy esetleg az esti időszakban némi csapadék is beköszönt majd a térségbe. És persze holnap is jelentkezik a Café 88, még Marcival és Rolival, ahogy arról pedig már korábban is szót ejtettünk, szeptember 1-től Gedzó meg a Dani címmel, Gedzó és Szabó Dani vezényletével új reggeli műsorra lehet a 88-ban számítani.
1: Rádió 88. Mit hoz a holnap? Támogatta az Intellomitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész.

0: átélni a pillanatot. Azt hiszem az igazán fontos, és hát jön a fesztiváli szezon, itt Szegeden is beröffen újra, és zárul is egyébként a nyári fesztivál szezon hagyományosan a Szegedi Ifjúsági Napokkal, ahol a Rádió 88 is ott lesz, visszük a sárga lufikat, na meg akár egyébként várjuk ugye a szegedi szinglik jelentkezését, pláne abban az esetben, hogyha picit nyitott vagy, és esetleg nincs belépőd még a Szegedi Ifjúsági Napokra, mert hogy akkor egy bemutatkozó üzenetet lehetne dobni a 0632998888-ra néhány fontos infóval rólad, utána pedig kettől egészen péntekig minden nap bemutatunk majd egy szinglit, és ha ő társat talál magának, és mind a ketten úgy érzik, hogy összeillenek, legalább egy randi erejéig, akkor mind a kettőket meglepjük egy-egy napi jeggyel a Szegedi Ifjúsági Napokra. Jöhetnek a jelentkezések, az lehet még egy fontos info, hogy melyik az a nap, amikor a Szegedi Ifjúsági Napokon részt vennél, hova kéred a napi jegyet, ez is fontos információ, nekem pedig vannak programötleteim.
1: A Rádió 88 ajánlja.
0: A holnapi napon a Szegedi Nagyáruházban 10 órától a második egészségnappal várnak fogászati szűrés, röntgen, látásvizsgálat, szemészeti szűrések, masszázs vagy bémer fizikai érterápia is előfordul majd ott. De ha még egyet előreugrunk, akkor a Hungiban stand-up comedy-re lehet majd számítani Orosz Gyurival, Magyeddel és Páci Vikivel a szerdában 19 órától, a Püspöki Székházban pedig a Domkerti zenés esték keretében az Új Jazz Csillagok, azaz a Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjasok koncertje vár majd. Na de augusztus 26-án szerdán a Szegedi Ifjúsági Napok is rajtól majd, egészen szombatig bezárólag.
2: A program ajánló támogatója a Stüsszi Vadász étterem és Illés Hotel.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
5: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
5: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
5: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A mozgásszabadság a felbecsülhetetlen érték. A Medipersdál nyári protézis programjában most 15% kedvezményt biztosítunk a csípő, térd és váll protézis beültetések műtéti és ápolási díjából. Készüljön az őszre, foglaljon időpontot 2026. augusztus 31-ig, és használja ki kedvezményünket. Medipersdál Clinics Szeged. A kedvezmény feltételeiről tájékozódjon a medipersdál.hu oldalon, vagy hívja a plusz 3662998 350-es telefonszámot.
6: Asszisztens, mit látunk?
7: Súlyos kijelzőtörés, akkumulátor 68%, töltési problémák.
6: Nyugalom, már láttunk rosszabbat is. Készítsék elő az új kijelzőt.
8: Ha az iPhone-od bajba kerül, vidd biztos kezekbe. Az Apple Klinikán gyorsan, minőségi alkatrészekkel és garanciával javítják meg a telefonodat. Apple Klinika, ahol minden iPhone kap még egy esélyt. Szeged, Jósika utca 4.
9: Bőrönd. Naptej. Napszemüveg.
5: És a Rádió 88. Tösd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
9: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
10: Megérkezett!

0: telefonszámon.
1: Figyelem! A Europe Face modellügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europeface.com e-mail címre.
2: Napelem, energiatárolás, hőszivattyú, mindent egy kézben. Solar Construct Kft. A fenntartható mindennapokért. www.solarconstruct.hu.
3: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
4: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
5: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
6: Akció a Max Familiáruházban.
7: Akció a Max Familiáruházban.
6: Most a papír, vegyiáru és élelmiszer kivételével 40% kedvezmény mindenre. Iskola kezdéshez is Max Familiáruház. A Háda helyén, a Szilléri sugárút elején.
8: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
9: Heti lapszámunkból.
10: Kovács Tamás alpolgármester augusztus 20-ai beszédében úgy fogalmazott, olyan várost kell építenünk, amely erős, amely összetart, amely büszke a múltjára, de nyitott a világra. A Szegedi Egyetem végzi a BYD gyár építésének környezetvédelmi ellenőrzéseit. Interjú Kónya Zoltán vegyész a Monitoring csapat vezetőjével. Tovább szépül a belváros ékszerdoboza a Lechner tér.
8: Szegedi Tükör. A város és lakói.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Rádió 88. Lottika Optika Mixer.
12: Rádió 88 az életünk része, ahol a Lottika Mixer oda is ért a végéhez, viszont jön a Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel. Hogy telt a hosszú hétvége? Sikerült föltöltődni, Gergő?
13: Szia Csabi, kellemes napot kívánok mindenkinek, aki a 88-al tart. Alapvetően föltöltöttünk, bár benzines az autón még mindig. Jó, tudom, hogy rám gondoltál, és hát szerintem most ez a augusztus 8-a egyébként vidám sziesztával, tehát szülinapi ünneplés utáni hosszú hétvége. Végem, hogy ennek nyomán jöhetett létre. Nagyon jól sikerült, úgyhogy lehet, hogy ilyen áron egyébként még többet is bevállalnék az év folyamán, csak akkor azok a szombatok tényleg amennyire csak lehet a semmitevésről szóljanak. Most azonban rengeteg dolog áll előttünk. A hazajutás mellett meghallgathatunk sok jó zenét, és például a Rádió 88 idei színes megmozdulásáról is elárulok majd több információt, hiszen a magányos szíveket várjuk egy napos remek bulira a szívük választottjával.
12: Hálás vagyok, hogy jöttél, én pedig egyúttal búcsúzom is. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Holnap 2 órától a Lottika Mixerben találkozunk, addig is minden jót, Szeri Csabát hallottad, visszhall!

0: egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.

0: a Lucky Let's Go a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: A hazaút mellé is hozok hasznos információkat Szeged kedvenc zenéi között, és persze a hírek után a terep ismét a zené. Így hallhatod mindjárt Teddy Swims dalát elejétől végéig itt a mai Lucky Let's Go-ban.
3: Dani!
4: Kedzo!
3: Szerinted ezek átgondolták ezt?
4: Nem mindegy. Újra együtt leszünk, hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
5: Gedzó meg a Dani újra együtt.
6: Őszintén, humorral, Szegedről.
5: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Szállj egy napot az egészségedre! Augusztus 25-én ismét vár a második egészségnap a Szeged Nagy Áruházban.
9: Egész nap ingyenes szűrésekkel, hasznos programokkal és tanszervásárral készülünk.
8: Próbáld ki a látásvizsgálatot, vegyél részt fogászati szűrésen, ismerd meg a Bémer mágneses érterápiát, vagy kapcsolódj ki egy kellemes masszázzsal.
9: Nyújtsd a karod és ments életet! 12 és 15 óra között véradással várunk a földszinten. Ráadásul minden véradónkat megajánlunk. A gyerekekről se feledkezünk meg. A legkisebbeket az emeleten vidám, barátságos akadálypálya várja 13 és 17 óra között.
8: Tölts velünk egy napot az egészségedért. Augusztus 25-én találkozzunk a Szeged Nagy Áruházban.
9: Mert az egészség a legjobb befektetés.
8: További részletek a coopszeged.hu weboldalon.
1: Az egészségnek megvalósulását támogatta a Dentaláv, a Lipooptika, a Légy Jól, Éj Jól Egészségközpont, a Fügemasszázs, a Magyar Vöröskereszt Csongrád Csanád vármegyei szervezet, a Virágozés Prosperáj Közhasznú Alapítvány és a Félegyházi Pékség.
10: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
11: Heti lapszámunkból.
12: Kovács Tamás alpolgármester augusztus 20-ai beszédében úgy fogalmazott, olyan várost kell építenünk, amely erős, amely összetart, amely büszke a múltjára, de nyitott a világra. A Szegedi Egyetem végzi a BYD gyár építésének környezetvédelmi ellenőrzéseit. Interjú Kónya Zoltán vegyésszel, a monitoring csapat vezetőjével. Tovább szépül a belváros ékszerdoboza a Lechner tér.
10: Szegedi Tükör. A város és lakói.
13: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a staropremeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2+1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
14: Ez az út.

0: a szín.org. Már a vacsorán jár az eszed. Rendelj a Luckyból. www.luckypizzeria.hu.
1: Ez reklám volt.
2: Nem lehet bekanyarodni a Dankó Pista utcába a Szilléri sugárútról. Feljelentést tettek a Szolnoknál lezuhant Gripen ügyében, vizsgálják a felelősséget. És túl nagy volt a népharag, kirakhatták Meghan Markle-t Guy Ritchie új sorozatából. Szép napot kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Nem lehet bekanyarodni a Dankó Pista utcába a Szilléri sugárútról, a keresztirányú forgalmat is terelik a kereszteződésben. Várhatóan szeptember közepéig útfelújítást végeznek az iskola épülete előtt, ezért a forgalmi sávokat is a kivitelezési ütemekhez igazítva módosítják majd. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester hozzátette, hogy ez idő alatt a Róna és a Debreceni utca közötti, mintegy 50 méteres szakaszon tilos parkolni.
3: Azért, hogy a Szilléri sugárúton tudjuk biztosítani folyamatosan a forgalmat, az a sajátos megoldás lesz, hogy a egyébként meglévő

0: A repülőgépek a légvédelmi készenlétet biztosították, készültségi szolgálatban voltak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, hogy a gép a leszállás utolsó fázisában vesztette el a műszerezettségét. Ekkor kellett a pilótának katapultálnia, a gép pedig kigyulladt. A pilóta túlélte a balesetet, állapota stabil. Ruszin Szendi Romulus szerint nagyobb baj is történhetett volna.
1: Fontos elmondani, hogy a gépeken levegő-levegő rakéta volt és gépágyú lőszerek voltak, ami további kárt okozhatott volna, hogyha a tűzoltóink nem tették volna hatékonyan a munkájukat, a hűtést szinte azonnal megkezdték.
0: És túl nagy volt a népharag, kirakhatták Meghan Markle-t Guy Ritchie új sorozatából. A Sussexi hercegné szerepet kapott volna az Úriemberek új évadában, ám a közönség heves felháborodásától tartva a producerek inkább elálltak a közös munkától.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Holnap is kapunk a nyárból, a délutáni órákban azonban zivatarok kialakulására lehet számítani, még kezdetben az ország nyugati részén és a középső területeken. Addig estére már akár Szeged környékén is torlódhatnak csapadékgócok. Kora reggel 19 fokról kezdünk, majd a holnap délutáni csúcs 33 fok körül alakul a meteorológusok előrejelzése alapján. Dolgoznak a héten a Tisza Lajos körúton, emiatt akik az Annak úttól haladnának a Duganics tér irányába, a Kisernő és a Mérei utcától nem tudják használni a Duganics tér irányába a kiskörutat. Érdemes figyelni a táblázásra, hiszen a kereszteződésekben több olyan tábla is található, ami csak a tömegközlekedést engedi tovább, az autóforgalmat azonban nem. Figyeljünk a szabályok betartására, így a munkálatok ideje alatt is, egyébként a hónapban még végeznek majd ezekkel a munkálatokkal. Torlódik már a sor az Algyői úton, a városba befelé haladó irányban. Balesetről kaptunk hírt a 47-es számú főút Hódmezővásárhelyt elkerülő szakaszáról. Közvetlen gyakorlatilag az elkerülő kezdeténél van a baleset, és úgy tudjuk, hogy áthajtani sem lehet. Hogyha az utcára kapcsolatos információkat esetleg update-elnéd, akkor hívhatod is a 444-088-at.
2: A közlekedési információk támogatója a Pannon Bentil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
3: Teddy Swims hangulatos zenei nélkül is el lehet képzelni a délutánt, csak nem érdemes. Itt a Mr. Nairal most a 88-ban.
4: Szeged kedvenc zenéi.
2: Nyár. Szeged. Rádió 88.
4: Az élet

0: Mondanám ugyanezt, amit a Fish is tett, de egyrészt azért sem teszem, mert érdemes majd rájuk is figyelni. Szombat este lesznek ugyanitt a Parti Arénában a Szegedi Ifjúsági Napokon, és hát érdemes rám is figyelni abban az esetben, hogyha nincs párod, és mondjuk még színbelépőd sem, hiszen a Szingli 88 meghívásunkban szeretnénk minél több magányos szegedi, Szeged környéki szívnek megadni a lehetőséget. Egyrészt egy jó bulira, valamint az ismerkedésre. Ehhez pedig még gyakorlatilag last minute módon, de lehet jelentkezni, hiszen a Rádió 88 a Szegedi Ifjúsági Napok helyszínén is igyekszik majd összehozni a fesztiválozókat, már akik magányosak, viszont aki tehát egy ismerkedős, koncertezős, bulizós estében benne lenne, egy számára ismeretlen, de szintén egyedülálló idegennel, tőle most nagyon várjuk a jelentkezést bármely elérhetőségünkön. Írj magadról pár gondolatot, és ami nagyon fontos, hogy a szín melyik napján érnél rá erre a kihívásra, kalandra? Milyen kábetű szót lehet még mondani, amikor két magányos szív találkozik, és amit még a nyomdafesték is eltűr? Hát ez jó kérdés, viszont ne legyen az kérdés, hogy akár SMS számunkon, vagy a Facebook oldalunkon Messenger üzenetben írj magadról mielőbb az elérhetőségeddel együtt, és tehát, hogy melyik napon vállalnál be szívesen egy önfelett bulizást valakivel, aki akkor még ismeretlen, de aztán lehet, hogy épp majd a nagy ővé is avanzsálhat. A Kossuth-Lajos sugárúton nagy dugó van, igen, a városba befelé haladóknak kell számítaniuk most élénkebb forgalomra. Az Algyői út is egyébként több autót számlál, és a belváros szokásos részein, a Somogyi utcán, valamint a Kiskörút végén is jó sok autó közlekedik jelen pillanatban a város forgalmi térképe szerint. Baleset miatt pedig nem túl biztos az átjutás a 47-es Hódmezővásárhelyt elkerülő szakaszán.
1: A Dugó figyelő támogatója a Hattyús Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: töltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Szeged kedvenc nyári zenéi útközben.
0: A Kerti Partin.
1: És hűsöléshez is.
0: Nyár. Szeged. Rádió 88.
1: Az életünk része.

0: Melyik az a dal, amit sosem unsz meg?
1: Itt az Életünk Zenéi online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
0: Rádió 88. Az életünk

0: Love is in the air, Freddyvel és Bogival, akikről tudjuk nagyon jól, hogy egészen mással, mármint más személyekkel töltik az életüket amúgy, viszont az első emelet feldolgozás velük volt most igazán teljes. Itt a Lucky Let's Go Rádió 88-ban, és szerencsés gyors hazajutást kívánok azoknak is, akik Vásárhely felül igyekeznek bejutni a városba. Hosszú a kocsisor, és egyébként a József Attila sugárúton is egész sok autó torlódott most, mint az elején, mint pedig a körtöltés előtti szakaszon. A Kossuth-Lajos sugárút, a Nagykörúton belül mindkét irányban forgalmas, a Tisza-Lajos körúton pedig nem kis fennakadás fogadja az autózókat, hiszen az Olajos háznál nem lehet tovább hajtani, az Anna fürdő felől érkezve a Duganics tér felé, és a környező keresztutcákon is forgalmi korlátozásra találkozhatnak az autósok, a Kiskörúton zajló aknafedlap javítási munkák miatt, szóval ha lehet, akkor most a Kiskörutat, legalábbis a kettős körforgalmak felé kerüljük el, számítsunk hosszabb kocsisorra a Szüregi úton is. Időtöltés mellé azért tudok ajánlani egy-két remek dalt. Mindjárt Bibi Rexa és a Fate lesz közös vár. Előtte pedig Stacey Oracle most itt a 88-ban.
1: A közlekedési információk támogatója a Néta Ékszerüzlet. Időtlen elegancia.

0: New Religion szólt most itt a Lucky Let's Go-ban a 88-ban. Jó utat kívánok délutánra! A weboldalunkon a radio88.hu-n az online zenei tesztünk természetesen így a nyár végéhez közeledve is újabb adag zenével várja azokat, akik 20 kis dal gyors értékelésében benne lennének. Ráadásul ajándék is jár a legszerencsésebb kitöltőnknek, ugyanis egy egészen másfajta zenei élményt kínál majd a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncert, amire páros jegyet sorsolunk majd tehát a zenei tesztünk kitöltői között. Addig a 47-es számú főút elkerülő szakaszán a baleset miatt lehet fennakadással találkozni. A 204-es kilométernél teljes szélességében lezárták a főutat állaforgalom, így aztán akik az elkerülőn haladnának, Vásárhely felé tudnak leginkább kerülőt közbeiktatni.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel.
2: A Rádió 88 ajánlja.
0: Még egy héten keresztül a Móra Ferenc Múzeum a Jégkori Ember című kiállítása is megtekinthető, ahol a drága barátom Picasso, a magyarok és a festő legenda is várja egyébként, akár a városba érkezett vendégeket, vagy pedig a szegedieket. A Fekete Ház falai között a folk fashion divat a folklór látogatható egészen az év végéig. A Mancsőrjárat a Dino film a plázában ma még 7:45-kor megnézhető, ugyanitt műsoron például a Jégkrémes című film csak nagykorúaknak 8:45-től. A belvárosi moziban az Insidious, azaz a Köztünk járnak 18:30-tól látható, vagy a Pókember vadonatúj nap este 8-as kezdéssel. Jó szórakozást a filmekhez is!
1: A programajánló támogatója a Sercegő Pizzéria. Az ízek összekötnek minket. Túl vagy az ebéden? Jó lesne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ferax Kft.
3: Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márka független professzionális emelőhátfaljavító központ. Ferax Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
2: Bejelentkeztél a kitűnő bizonyítványoddal? Akkor induljon a kaland!
4: Vár idén-nyáron a Móra Ferenc Múzeum drága barátom Picasso kiállítása, a Szegedi Dino Park, a Napfényfürdő Aquapolis és a hajókirándulás.hu. Hajózz velünk Tokajban, Tiszacsegén és Szegeden!
2: Az STF hüvészkert, a csillagvizsgáló és a Szent István téri víztorony is.
4: A Vadas Park, a Rögpalota és a Feszti Körkép Ópuszta szerem.
2: A VR Room a belvárosi moziban, a partfürdő és a Órahalmi ezer év parkja.
5: Érdemes volt jól tanulni, mert a tudás a legjobb belépő.
6: Üzletet nyitnál Szeged szívében? Bérelj üzlethelyiséget a Szeged Nagyáruházban. Az emeleten 330 négyzetméter igény szerint egyben vagy megosztva, a földszinten 64 négyzetméter várja új bérlőjét. Az áruház alak sorában tágas raktárhelyiségek is bérelhetők. További részletek a kupszeged.hu ingatlanbérbeadás aloldalon.
7: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
8: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
9: Korszerűsítse otthonát a Z-ablakkal. Prémium kömmerling nyílászárók, garázskapuk és modern árnyékolás technika. Egyedi méretben, bontással, beépítéssel, garanciális szervizzel. Ingyenes felmérés és árajánlat z-ablak.hu.
10: Eleged van abból, hogy egyre többet fizetsz az internet és TV szolgáltatásokért? A Netsurfnél most átlátható fix havidíjak várnak, ráadásul még 2024-es árakon.
11: Ha internetet és TV-t is választasz, ezekből az árakból még további kedvezményt is kapsz.
10: A cégeket pedig egyedi és különleges árajánlatokkal várjuk. Részletek?
11: Netsurf.hu.
12: Tudod mit? Ne sírj, hogy nem veszik meg a telket, ha senki se látja. Az investment.hu-n térképen mutasd meg, hol van, mekkora, mennyit ér. Ingyen van, de nem örökre. Ha okos vagy, feltöltöd az InvestMap-re, ha nem, maradsz a háttérben.
13: Képzelje el, hogy álmai otthona egy karnyújtásnyira van. Egy otthont, ahol kényelmesen, boldogan él abban a környezetben, amelyet elképzelt magának. Lépjen be az ingatlanok világába szakértő csapatunkkal az oldalán, és mi végigvezetjük Önt az ingatlan ügyek kezdetétől egészen a legvégéig. Art Home. A te otthonod. A mi szenvedélyünk. www.arthomeingatlan.hu.
14: A legjobb strand néha csak pár lépésre van. A terasztól. A Bodrogi Bauban megtalálod a kerti medencéket és a hozzájuk szükséges medencevegyszereket is. Minden egy helyen a gondtalan nyárért. Bodrogi építési és barkácsáruház Szegeden két helyen. Újházbodrogi.hu.
15: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
16: Heti lapszámunkból.
17: Kovács Tamás alpolgármester augusztus 20-ai beszédében úgy fogalmazott, olyan várost kell építenünk, amely erős, amely összetart, amely büszke a múltjára, de nyitott a világra. A Szegedi Egyetem végzi a BYD gyár építésének környezetvédelmi ellenőrzéseit. Interjú Kónya Zoltán vegyész, a monitoring csapat vezetőjével. Tovább szépül a belváros ékszerdoboza a Lechner tér.
15: Szegedi Tükör. A város és lakói.
18: A mozgásszabadság a felbecsülhetetlen érték. A Medipersdál nyári protézis programjában most 15% kedvezményt biztosítunk a csípő, térd és váll protézis beültetések műtéti és ápolási díjából. Készüljön az őszre, foglaljon időpontot 2026. augusztus 31-ig, és használja ki kedvezményünket. Medipersdál Clinics Szeged. A kedvezmény feltételeiről tájékozódjon a medipersdál.hu oldalon, vagy hívja a plusz 36 62 998 350-es telefonszámot.
19: Ha vadétel, akkor Stüssi Vadász. Ahol grill teraszunkon, csodálatos zöld környezetben nem csak vadétel vár. Stüssi Vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
20: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
21: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled maradt Szeged hangulata.
20: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
21: Rádió 88.
22: Az életünk része.
23: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ahhoz képest, hogy elméleti szinten még nagyon sokan tölthetik a nyaraló idejüket, forgalmas a város több útszakasza, például kifelé haladva a Szüregi út, a Dorozsmai utat is többen választják, így az 502-es elkerülő körforgalma előtt számítsunk torlódásra. Több az autó a Vértó oldalánál is a Vértói úton. Rendőri jelenlétről, Trafipaxról kaptunk hírt a Főfasorról, amiért szintén köszönet Áginak. Az Algyői úton, a körtötésen belül is egyébként, tehát a József Attila Sugár úton is több autóra kell most számítanunk, és korábban baleset miatt volt teljes útzára 47-es számú főút elkerülő szakaszán, rögtön az elején új kis homoknál. Ennek feloldásáról még nem kaptunk információt, úgyhogy érdemes kerülő útban gondolkozni, hogyha mindenképpen ezen az útszakaszon haladnánk. Az első jelzések a balesetről egyébként 4:45 környékén érkeztek még ide a stúdióba. Jó utat kívánok Szeged kedvenc zenéivel, és például Inna nagyon is stílusos és alkalomhoz illő Hat című dalával.
22: Támogatja a Dentalav, szívvel szakértek.

0: dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: kis tiszteletet tanúsítva készítette el az Erasure egykori sikerének feldolgozását a Weetus, most itt a Rádió 88-ban, a Lucky Let's Go-ban. Ezzel zárult ez az óra. Mindjárt jönnek azonban az újabb kedvencek. Illén a magyarok, a Well Hello, vagy szót kap majd a halott pénz is az újabb óránkban, de Rigárd, valamint Brian Adams egy-egy dalával is kísérlek majd a hazafelé vezető út hátralévő részén, és utána természetesen az estét is töltsünk majd együtt, már csak azért, mert a Klub 88 ma sem maradt ki az esti időtöltésünkből. DJ Robin mellett pedig Peter Loner lesz majd, aki a zenéket válogatja és mixeli nekünk természetesen. A Higher Power-rel pedig rögtön a Coldplay is beköszön. A londoni egyetemi barátságból alakult szuperprodukció mindjárt hozzánk érkezik.
1: Rádió 88.
2: Egészségpercek.
3: Fáradtság, szédülés, sápadtság vagy épp töredező körmök, hajhullás. A háttérben vérszegénység is állhat. Ha a vörös vérsejtek vagy a bennük lévő hemoglobin szintje a normál érték alá csökken, a szervezet oxigénszállító képessége is romlik. Különösen fontos a szűrés, krónikus betegség, erős menstruáció, fogyókúra, vegetáriánus vagy vegán életmód esetén, valamint időseknél, illetve gyomor, bélrendszeri gondokkal küzdőknél. A laborvizsgálatok feltérképezik a vérszegénység okait, például a vas hiányt, B12 vagy folsav hiányt, így kezelhetővé válik a probléma.
2: Támogatja a Mediversal, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
4: Napközben is dolgozol.
5: Mi is?
2: Azon, hogy neked jobb legyen.
6: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezettem nem kívánja.
7: Na gyerünk mindenki!
8: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
9: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
8: Rádió 88, az életünk része.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
2: Figyelem! A Europe Face modellügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europefacet.com e-mail címre. Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
8: Heti lapszámunkból.
3: Kovács Tamás alpolgármester augusztus 20-ai beszédében úgy fogalmazott, olyan várost kell építenünk, amely erős, amely összetart, amely büszke a múltjára, de nyitott a világra. A Szegedi Egyetem végzi a BYD gyár építésének környezetvédelmi ellenőrzéseit. Interjú Kónya Zoltán vegyésszel, a monitoring csapat vezetőjével. Tovább szépül a belváros ékszerdoboza, a Lechner tér.
2: Szegedi Tükör. A város és lakói.
8: Pizza, gyrosz, lepény vagy saláta. Rendelj vacsorát a Lucky-ból. www.luckypizzeria.hu.
11: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta, lelkipásztori munkatárs, alap, osztatlan és mesterképzésekkel.
8: A Szegedi Domtér téged is vár.
11: Jelentkezés www.gfe.hu.
2: Ez reklám volt.
12: Lemondta színes fellépését a Bastille. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak az ellenőrzött tanszerek, és Uberbe pattant két rendőr egy gyanúsított üldözése közben Houstonban. Szép napot kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Lemondta színes fellépését a Bastille. A zenekar a nyitó szerdai nap fő fellépője lett volna. A zenekar énekesénél súlyos

0: útszaki szélesítése, hogy a kerékpárral és más kisebb járművekkel is biztonságosabban lehessen közlekedni. Molnár Áron polgármester hozzátette, az érintett szakasz szűkössége miatt párhuzamosan autómegállókat alakítanak ki a házak előtt.
1: Nyilván ez, mivel fő utcáról van szó, valószínűleg minden agyvit érinteni fog, tájékoztatni fogjuk természetesen a lakosságot az esetleges kényelmetlenségekről. Nem tudom, meddig tart a beruházás, én úgy gondolom, hogy azért valószínű a teljes őszi időszakot igénybe fogja venni.
0: Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A laboratóriumi vizsgálatok során műanyag toltartókat, ceruza és tolvég díszeket, zsírkrétákat és gyurmákat teszteltek, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes mennyiségű káros anyagot. A hatóság arra kéri a szülőket, hogy tanszervásárláskor ne csak az árat és a megjelenést, hanem a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. És Uberbe pattant két rendőr egy gyanúsított üldözése közben Houstonban. Az autó sofőrje épp a következő utasáért tartott, amikor az egyik egyenruhás beugrott mellé és arra utasította, hogy eredjen egy menekülő férfi után. A fedélzeti kamera felvételén hallatszik, ahogy a rendőr azt kiabálja a sofőrnek, hogy gyerünk, gyerünk, miközben kellemes bárzene szól a rádióból.
2: Go, go, go, go, go! Get him, bro! Which way did he go? Over there! Go that way!
0: Az Uber sofőr ezután folytatta a munkáját, és felvette az időközben ráváró utasát.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A nappali 35 fok körüli értékek továbbra is a fázósabbak kedveznek, hozzá kell tenni, hogy azért a hajnalok egyre hűvösebbek, 17 fokra számíthatunk majd például holnap reggel. Délután egy csapadékzóna éri majd el az ország ezen részét is, így kisebb zápor előfordulhat majd, a hét második felében azonban egyre magasabb nappali hőmérsékletet, vagyis tipikus nyári időjárást ígér az előrejelzés ide Szegedre.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Ácsva Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Útmunkálatokkal találkozhatunk a Tisza Lajos körúton, és emiatt az Annak úti csomóponttól a Duganics tér felé haladva az Olajos háznál már nem tudunk járművel tovább haladni a kettős körforgalmak irányába. A környező kereszt utcákban is forgalmi korlátozással találkozni. Egyes részeken csak a tömegközlekedés haladhat, ezért a kiskörúton közlekedést, legalábbis az Annak út irányából a kettős körforgalmak felé érdemes előre tervezni, vagy pedig más útvonalon megvalósítani. Korábban baleset volt a 47-es számú főút elkerülő szakaszának elején, ami miatt teljes útzárat is bevezettek. A délután jelentős forgalma az Algyői út elejére korlátozódik, és a Szőregi úton is számítsunk még lassabb előrejutásra. A Belvárosi híd Szegedi híd főjénél pedig a színház irányából a Stefániánál várakoznak többen.
3: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
4: Volt azért még annak idején pusztán előzenekar is a Coldplay, például a Muse előtt még a 2000-es évek környékén. A Higher Power jön most.
5: Szeged kedvenc zenéi.
3: Nyár, Szeged, Rádió 88.

A nyári kalandok között egy zenekar alapítás is roppant menő és emlékezetes dolog lehet. Bryan Adams pedig egy egész dalt szentelt a 80-as évek közepén, hogy visszaemlékezzen fiatal emlékeire, a barátságokra, a nagy szerelmekre és arra az időszakra, amikor az ember úgy érzi, hogy előtte áll az egész élet. Könnyen lehet, hogy nem gondoljuk úgy, hogy túl sok értelme van akár az életnek, hogyha éppen magányosan töltjük azt, viszont itt a nagy lehetőség, hogy akár a 2026-os nyár utolsó hete legyen az egyik legemlékezetesebb a nyarak sorában, hiszen a Singli 88 helyszínen segítünk majd a fesztiválozóknak is párra találni, a Rádió 88 azonban segít egyedülálló hallgatóinak is, hiszen eljuthatsz velünk a Szín egy választott napjára, és együtt tölthetsz egy önfelett estét, koncertekkel, meg annyi más élmény. Valakivel, aki szintén a párját keresi. Ehhez viszont most kell jelentkezni, hiszen ez egy tényleg utolsó pillanatos lehetőség. Oszd meg velünk magadról mindazt, amit fontosnak tartasz, pláne azok szempontjából, akik szintén párt keresnek, és őrd meg azt is, hogy szerdán, csütörtökön, pénteken vagy szombaton buliznál-e szívesen. Akár messenger üzenetben is megoszthatod velünk a paramétereket, vagy pedig SMS üzenetben, és várni kell már csak az értesítést, hogy szóljunk telettél az a szerencsés, aki jöhet velünk a színre, és valakit biztosítunk is társként mellé arra az estére. Úgyhogy hajrá, hajrá, Hozier-től pedig most a Take Me to Church-ot meghallgatjuk, utána Rigárdal tovább éltetve a nyár hangulatát, mindjárt itt a Ride It is a 88-ban.

0: eszedbe a szegedi nyárról?
1: Tiszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.

0: Törj a vihar a szárnyat.
1: Jó hangulatot varázsolt most a Halott Pénz itt a Lucky Let's Go-ban, és tőlük várjuk egyébként a szín első estejének egyik leghangulatosabb koncertjét is. Itt volt most a Gyerekek Szeged kedvenc zenéi között, Szeged kedvenc zenéiből pedig 20 ismét zsibong kapálózik, és az elismerésünkért kiállt. A Radio 88.hu per zene oldalon folytatódik az online zenei tesztünk, és itt 20 dal részletet hallgathatsz meg most is, és értékelheted őket egy 1-től 4-ig terjedő virtuális skálán. Valaki pedig, aki megadja elérhetőségét, ott lehet majd másodmagával a 101 hang Depeche Mode Special Tribute budapesti koncerten. Szerdán fogjuk majd a zenei teszt újabb részvevői között ezt az ajándékot odaadni egy nagyon szerencsés hallgatónknak. Itt egy előadó, aki viszont különösen megerősítése szerintem már nem szorul azzal kapcsolatban, hogy szeretik-e őt a világban, Európában, Magyarországon és Szegeden. Miley Cyrus dala szól, most utána jön Creed David és Sting is itt a 88-ban.

0: Alá 9 gól, délutánok programja itt a Rádió 88-ban. A reggelek tekintetében pedig a szeptember és az ősz új élményeket hoz majd, régi új élményeket a Café 88 idősávjába is, hiszen Gedzó, valamint Dani, vagyis Szabó Dani érkeznek majd a reggeli ébresztést zászlós hajójukra tűzve, akik korábban ugye a késő délutánok hangulatfelelősei voltak itt a 88-ban. Gedzó már ismerős egyébként a 88 hallgatóknak az utóbbi hosszú-hosszú évekből, akár például a reggeli műsorunkból is, és szeptember 1-én kezdenek majd, Roli és Marci után méltó utódként viszik tovább a reggelek jó hangulatát itt a 88-ban, természetesen Szegedre és a zenékre koncentrálva majd. Itt a 88-ban pedig mindjárt jön a Break Free-vel Ariana Grande, aki most szintén egy picit eltűnik, az őt ért rengeteg kritika miatt legalábbis ezt jelentette be a rajongóinak. A Rádió 88-ban viszont a Klub 88 ma este is tündököl majd, és Peter Lohner lesz a zenefelelős.
1: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al. Check this out. Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik. Itt kezdődik.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Figyelem! A Europe Face modellügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europefacet.com e-mail címre.
4: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
1: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi!
5: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
1: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
4: Az életünk része.
3: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
6: Heti lapszámunkból.
7: Kovács Tamás alpolgármester augusztus 20-ai beszédében úgy fogalmazott, olyan várost kell építenünk, amely erős, amely összetart, amely büszke a múltjára, de nyitott a világra. A Szegedi Egyetem végzi a BYD gyár építésének környezetvédelmi ellenőrzéseit. Interjú Kónya Zoltán vegyésszel, a monitoring csapat vezetőjével. Tovább szépül a belváros ékszerdoboza, a Lechner tér.
3: Szegedi Tükör. A város és lakói.
8: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a Starop Remeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2+1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged, Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
9: Ez az utolsó.

0: Ez alá 9 gó Szeged kedvenc zenével. Hogy is van így a nyár vége fele? Hova készülnek a gólyák? Meg mit csinálnak ők? Hát ugye annak idején a földrajz és biológia órákon többször szó esett arról, hogy igen komoly távokat tesznek meg Magyarországról, általában ugye Afrika felé húzva. Ez azért nem semmi. Viszont egy egyetemi városban itt Szegeden is ugyanakkor jönnek a gólyák a nyár végével. Mindjárt kiderül majd, hogy 2000-ben éppen mely karok diákjai és hol ünnepelték a beavatásukat. Szeged kedvenc zenéi között viszont mindjárt híreket hallhatsz. Utána jön Alexandra Stan és a lendületes Mr. Saxobeat is. Néhány perc múlva vár is ez a dal itt a 88-ban. Na meg a stúdióban Bálint Kágerdő.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Dani.
3: Kedzo.
2: Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy. Újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
2: De csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
5: 3. Hamarosan folytathatják a Kastélykert utca felújítását Algyőn. Sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat, és faültetés közben bukkant római kori villára egy gazda. Szép napot kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Csaknem 369 millió forintból folytatódhat a Kastélykert utca felújítása Algyőn. Szeptemberben több közlekedési beruházás indul, ezek közül a legjelentősebb a fő utca kiszélesítése, hogy a kerékpárral és más kisebb járművekkel is biztonságosabban lehessen közlekedni. Molnár Áron polgármester hozzátette, az érintett szakasz szűkössége miatt párhuzamosan autó megállókat alakítanak ki a házak előtt.
6: Nyilván ez, mivel fő utcáról van szó, valószínűleg minden Algyőit érinteni fog, tájékoztatni fogjuk természetesen a lakosságot az esetleges kényelmetlenségekről. Nem tudom, meddig tart a beruházás, én úgy gondolom, hogy azért valószínű a teljes őszi időszakot igénybe fogja venni.
5: Lemondta színes fellépését a Bastille. A zenekar a nyitó szerdai nap fő

0: vállalkozás több mint 285 ezer dolgozót foglalkoztatott alkalmi munkavállalóként. A bejelentett munkanapok száma csak nem elérte a 2 milliót. Az a munkáltató, aki alkalmi vagy idénymunkását nem jelenti be, ugyanolyan szankciókra számíthat, mint bármely más be nem jelentett foglalkoztatásnál. És római kori villa maradványaira bukkant egy török gazda, miközben facsemetéket ültetett. A régészek azóta egy 84 négyzetméteres mozaikpadlót, fürdőházat, templomot és gabonatárolót is feltártak, a templom mellett pedig egy gyermek sírját is megtalálták. A késő római és kora bizánci kori komplexum feltárása jelenleg is zajlik. A kutatók szerint a gazdag lelőhely a térség egykori közösségének mindennapjairól is fontos információkat adhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Holnap is kapunk a nyárból, a délutáni órákban azonban zivatarok kialakulására lehet számítani, még kezdetben az ország nyugati részén és a középső területeken. Addig estére már akár Szeged környékén is torlódhatnak csapadékgócok. Kora reggel 19 fokról kezdünk, majd a holnap délutáni csúcs 33 fok körül alakul a meteorológusok előrejelzése alapján.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Óbusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Park.
2: Egyre korábban jönnek ugyan a napnyugták is, mégis azonban az élet igazán fényes és ragyogó oldaláról jön most egy dallal, így kora este Alexandra Stan, ez a Mr. Saxo Beat.
3: Szeged, kedvenc zenéi!
1: Nyár!
3: Szeged!
1: Rádió 88!
3: Az én!

Itt a Lucky Let's Go, mióta világ az egyetemista lét tartja, mindig nagyon bulisan kezdődik általában, kivéve, hogyha mondjuk az ember levelezőn kezd, és hát ugye a gulyabulik elmaradhatatlan beavatási pillanatokat hoznak azoknak, akik akár az ország másik részéből érkeznek, hogy több éven át tanulmányaikkal és persze a fiatal éveikkel foglalkozzanak 100%-on, akár itt Szegeden is. És hát 26 évvel ezelőtt is természetesen a gulyákra figyelt a város, például a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet, Természet és Gazdaságtudományi Karának egyhetes gúlyatábora indult el ugyanis az öthalmi diák lakásoknál. És hogy mi várta a gúlyákat? Volt például buli, ez nem meglepő, hasonmás és lábszépség verseny, de például városi akadályfutásból és iszabbirkózásból is kivehették a részüket azok a leendő elsőéves egyetemisták, akik tehát a BTK és a GTK egyhetes gúlyatáborában töltötték az időt. Valószínűleg az elmúlt szűk negyed évszázad alatt ők már többször hasznosították azt a tudást, amit annak idején megszereztek. A 2000-es esztendőt pedig most Kányi Minoggal is felidézzük, hiszen a Spinning Around című dala jelent meg az ezredfordulón.

Ellie Goulding hangját is hallhattuk itt a Rádió 88-ban Szeged kedvenc zenei között. Ő pedig a házas életet maga mögött hagyva már nyilván kicsit mást gondol a szerelemről és a párválasztásról, ami azért egy központi kérdés az ember életében. Apropó, már is jön egyébként új dalával Katy Perry, mondhatni, hogy kollega és sorstársnője. Viszont, hogyha éppen magányosan hallgatod most a Rádió 88-at, akkor ezen gyorsan tudunk változtatni. Szingli 88-ra hallgat idén a Rádió 88 színes helyszíne, és van egy lehetőség most itt a műsorban, hogyha szeretnél egy napot eltölteni egy számodra ismeretlen, szintén párját kereső hallgatónkkal, akkor gyorsan dobj el magadról minél több infót a 06 32 99 88 88-as SMS számunkra, vagy bármely elérhetőségünkre, és szeretnénk kiválasztani a szín minden egyes napjára egy szerencsés párost, akik eltölthetnek közösen néhány koncertet, és a fesztivál ideje alatt tudnak ismerkedni és élményeket gyűjteni. Fontos, hogy a bemutatkozásod tartalmazza az elérhetőségedet, akkor is, hogyha például Messengeren keresztül jelentkeznél, és ne maradjon ki a legfontosabb info, hogy melyik napja alkalmas a fesztiválnak számodra, az ismerkedős estére. Ugye szerda, csütörtök, péntek vagy szombat jöhet szóba, várjuk nagyon ezeket az üzeneteket, a Watch It Burn-nál pedig most Katy Perry várja, hogy megismerjük éppen 2026-ban milyen dalokat készít.

0: Dasha Austinja dobta fel a délutánunkat, emiatt érdemes lehetett akár a mellettünk közlekedő autóba is átszólni, hogyha figyelték, hogy mi történik, mi ez a jó buli hangulat, hogy kapcsolják be ők is a Rádió 88-at, és érdemes lehet jelezni azon ismerőseinknek, akikről tudjuk, hogy mostanában, vagy nemrég váltak magányossá, és alapvetően most már benne lennének az ismerkedésben, hiszen ezt nagyon kötetlen módon tehetik meg. A szegedi Szeged környéki szinglik a Rádió 88 segítségével, a szín szabadon választott napján lehet ott ugyanis bárki, aki most párját keresi, egyedülálló, és igyekszünk egy számára is szimpatikus, neki tetsző másik felet elhívni a közös estére. Ehhez pedig most pár mondatban kell hozzánk jelentkezést küldeni. Írd meg, hogy a szín mely napján buliznál szívesen valakivel, aki ugyancsak társkeresésben van, és bármi mást is megoszthatsz egyébként magaddal kapcsolatban, amit jó, hogyha tudnak azok, akik szintén ott lennének a színen hasonló küldetésben. A Szingli 88 helyszínünkön pedig találkozunk majd a fesztivál ideje alatt, onnan szól élőben a Rádió 88 műsora is délutánonként 4 és 8 között. Most pedig arról szólnék az FLM dala előtt, hogy milyen programokkal találkozhatunk holnap.
1: A Rádió 88 ajánlja.
0: A holnapi napon a véradókat szeretettel várják dél és 3 között a belváros szívében, ugyanis a Coop Szegednél a nagyáruházban lesz majd kiszállásos véradás. Ehhez kapcsolódóan ugyanitt a nagyáruház épületében 10 és 18 óra között jön a Szeged Nagyáruház második egészségnap. Lesz például fogászati szűrés is, de látásvizsgálat és szemészeti szűrés is várja a látogatókat. Masszázzsal vagy éppen a Bémer terápiával is megismerkedhetnek az érdeklődők. Többek között újraélesztési bemutatót is tartanak majd, és a Boldogság Akadály pálya is segít játékos és kreatív formában megtanítani az óvodásoknak az alapvető emberi értékeket, ez pedig 13 és 17 óra között lesz majd ott program. A Zsigmond Vilmos teremben az Aranyspatulát holnap 2 órától vetítik felirattal, az Odüsszeia is egyébként felirattal eredeti hanggal látható a belvárosiban, holnap 4:30-os starttal. A Cinema Cityből tudom ajánlani a Csak egy éjszaka című filmet akár már 1:40-kor, 5:30-kor, vagy pedig 7:45-kor holnap délután, és ugyanitt látható a Minyonok és a Szörnyek, a délelőtti vetítés 11:10-kor, a délutáni vetítés pedig 4:45-kor kezdődik majd a plázában.
2: Egyedül mész a színre? Ez még nem végleges állapot.
3: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
1: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
3: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630 299 88 88-ra.
1: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
3: Kettől péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
2: Bejön?
1: Ne csak hallgasd, írd rá!
4: Pontosabban nekünk.
3: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
1: Szingli.
3: Szingli 88. Találd meg, akivel jobb lesz a szín.

0: Egy óra múlva itt a Klub 88 is, ez pedig a Lucky Let's Go továbbra is Szeged kedvenc zenével. És kiderült például a szülinapunkon is, beszélgetve az ott élőben zenélő lemezolvasokkal, hogy változó ki, miként is készül egy-egy ilyen műsorra. Van, aki ugyebár már előre válogatja a dalokat, és jobban átgondolja, hogy a setben éppen mely zenék szólaljanak meg, és van, aki ugye sokkal spontánabb hozzáállással kezeli ezt a dolgot. Egy a lényeg, szerintem remek végeredményre számíthatunk majd ma is Peter Lonertől, az alkalmazott módszertől függetlenül. Ő kezd majd este 8-kor, Taylor Swift azonban a hírek utára hangol, most hiszem mindjárt itt az Apple Light. Mindjárt elejétől végig játszom ezt a zenét itt a 88-ban.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
4: A vallási fanatizmusról tartanak konferenciát Szegeden. Szerdán elindul a jegybank botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság, és csaknem 1 milliárd forintért kelt el a labda, amelyet Maradona Isten kezével juttatott a kapuba. Szép napot kívánok, Fáji Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Az agresszióról és vallási fanatizmusról tartanak konferenciát holnaptól a Gál Ferenc Egyetemen. Az idei Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencián 32 előadás hangzik el, számos magyar és külföldi egyetemi oktatótól, kutatótól. Benyik György, a konferencia igazgatója elmondta, minden évben díjazzák a kiemelkedő biblikusokat is, ezt idén egy ünnepi hangverseny keretében adják át a Dómban.
5: A konferenciának kiemelt pontja a szerda esti ünnepi koncert, amikor Zsotfit Simanovszky professzornak átadjuk a Nilka díjat. Simanovszky professzor főleg Lettországban, Litvániában, Dániában ismert, és ezekben a körökben viszi tovább a konferenciának a hírét.
4: Engedély nélkül vittek el egy beteg csecsemőt egy német kórházból, akire végül a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrök találtak rá az M43-as autópályán. A kisbabát az országos mentőszolgálat munkatársainak segítségével stabil állapotban kórházba szállították, ahol megkaphatta a szükséges orvosi ellátást. A műveletben résztvevő rendőrök elismerésben részesültek. Augusztus 26-án szerdán megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. A vizsgálóbizottság felállítását a Tiszapárt frakciója kezdeményezte. A bizottságot vezető Csőszi Attila arról beszélt, hogy több 100 milliárd forint közpénzt tűnhetett el a jegybank alapítványból, a Pallas Athéné Domus Meriti alapítványból. A politikus azt ígéri, kivizsgálják, hogy kik miatt és hova tűnt a közpénz, kik húztak belőle hasznot és mire költötték. És csaknem 1 milliárd forintért kelt el a labda, amelyet Maradona Isten kezével juttatott a kapuba az 1986-os világbajnokságon.

0: Padig zúna éri majd el az ország ezen részét is, így kisebb zápor előfordulhat majd. A hét második felében azonban egyre magasabb nappali hőmérsékletet, vagyis tipikus nyári időjárást ígér az előrejelzés ide Szegedre. Taylor Swiftet rengetegen imádják itt Szegeden és az egész világon. Ez a zenei tesztünkön is kiderült egyébként. Az Appeline-t mi most jön tőle.
1: Szeged kedvenc zenéi.
2: Nyár.
1: Szeged.
2: Rádió 88.
1: Az én.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.
2: Olyan ő, hogy megáll.

Lady Gaga most is ott volt a toppon Szeged kedvenc zenéi között, a Jazz Dance-et hallhattuk tőle, a nemzetközi karrierjének egyik első sikereként. Idén tavasszal azonban nem volt igaz ez az állítás rá minden pillanatban, hogy ott volt a toppon, hiszen április elején volt kénytelen montreali fellépései közül az egyiket lemondani, úgyhogy egyébként már két alkalommal színpadra is állt, és hát ez kifejezetten az ő saját turnéjának volt az egyik koncertállomása, azonban hiába minden próbálkozása, pihenés, illetve a kezelőorvosok segítsége. Lady Gagával is előfordult az áprilisban, ami most ugye itt Szegeden is aktuális téma, hogy egy nemzetközi művész egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy a koncertet a tőle elvárható minőségben lehozza. Ilyenkor pedig a türelem és a megértés, ami legjobb politika lehet persze a rajongók részéről. James Arthur most CD minőségben énekel úgy, ahogy egyébként sem biztos, hogy most menne neki, hogyha oda tolnám elé a mikrofont. Nem biztos, hiszen egy profiról beszélünk. Itt az Impossible, utána pedig Topic és A7S zenéje is vár. Itt a Lucky Let's Go-ban.

Ilyen a Spiro gondolatai szóltak most itt a Lucky Let's Go-ban, a 88-ban, a digitális és egyre inkább elszemélytelenedő világunkban. Bizony lehet valaki az anyagias dolgok szerelmese, vagy hát kicsit finomabbra fordítva a zene gondolatait, amikor valaki szereti megérinti, birtokolni és használni a dolgokat, és hát mondjuk szereti a divatot és a külsőségeket, ez valahol azért általában teljesen érthető, na de lehet koncentrálni a belső értékekre is, például, hogyha valaki párját keresi, nem mindjárt az első randin kell persze ezt a témát komolyabban firtatni, és nem is feltétlen egy zenei fesztiválon, koncert közben, azonban maga a lehetőség, hogy az ismerkedés ilyen keretek között elinduljon, most adott, hiszen itt a Szingli 88, a Szeged Ifjúsági Napok ideje alatt is a külön helyszínünkön a szingliséget hirdető színes lufit adunk majd a fesztiválozóknak, akik szeretnék, hogy így könnyebben egymásra találjanak azok, akik éppen párt keresnek, azonban most itt a lehetőség, hogy a Rádió 88 segítségével konkrétan ott légy egy nap a fesztiválon, és egy alapvetően számodra is szimpatikus, az első bemutatkozó információk alapján teljesen neked tetsző személlyel tölthessel egy napot, szerdán, csütörtökön, pénteken vagy szombaton. Ha benne vagy a buliban és éppen párt keresel, akkor küldd el nekünk a bemutatkozásodat a legideálisabb nap megjelölésével, ami lehet akár mind a négy is, vagyis bármelyik, hát miért is ne? Young Fly és Dash pedig most a Pannoniával ünnepli azt a pillanatot, hogy életed meghatározó döntését most meghozod, és üzenet küldőt ragadsz, akár mobiltelefont, akár számítógépet, és mondjuk SMS-ben vagy a Rádió 88 Messenger felületén megírod nekünk a legfontosabb paramétereket, amiket leendő párodnak érdemes tudni rólad. És akkor a Pannonia forog, addig is itt a 88-ban.

0: Több mint 20 éve már az amerikai pop-rock jelmezőnyét viszik. Itt volt a Paramore zenéje most a Lucky Let's Go-ban a 88-ban. Fogynak a nyári éjszakák, a fene egye meg, viszont azért a nyár második felében igen, csak nagyot dobott a nyáresték hangulatán a napról napra jelentkező Klub 88. Ami ma is vár egyébként, Peter Lawner lesz majd a zenefelelősünk 2 órán át, utána pedig a műsor házigazdája, DJ Robin is jön majd egy szettel itt a 88-ban. Előre is nagyon jó szórakozást kívánok hozzá, de haladjunk szépen sorjában, kronológiailag most az derül ki elsőként, hogy mi mindent várhatunk a keddi naptól, Csabi gyűjtötte össze.
1: Rádió 88. Mit hoz a holnap? Minden, ami rád vár Szegeden.
2: Augusztus 25-e lesz holnap, a Lajosok és a Patríciák ünnepelnek majd évnapot, róluk érdemes lesz nem megfeledkezni. Emellett Szent Lajos emléknapja is lesz majd a holnapi, de mondjuk a Kiss basszusgitárosának, Gene Simmonsnak is a holnapi lesz a születésnapja, és Tim Burton is pontosan holnap ünnepli a születésnapját. Augusztus 25-ére a meteorológusok melegebbet ígérnek, mint már a 33 Celsius-okos csúcsot, viszont nem teljesen kizárt, hogy esetleg az esti időszakba némi csapadék is beköszönt majd a térségbe. És persze holnap is jelentkezik a Café 88, még Marcival és Rolival, ahogy arról pedig már korábban is szót ejtettünk, szeptember 1-től Gedzó meg a Dani címmel, Gedzó és Szabó Dani vezényletével új reggeli műsorra lehet a 88-ban számítani.
1: Rádió 88. Mit hoz a holnap? Támogatta az Intellomitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész. Túl vagy az ebéden? Jó lesne egy icipici lazulás.
3: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
3: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 88!
0: Hip-hop DJ-ink már is kiszabadulnak a Szelencéből, egyébként Dua Lipától pedig a Houdini vár most itt a 88-ban, aztán pedig már a Klub 88. Holnap délután is Lucky Let's Go, aztán majd a színről szól egyébként hétköznap a műsorunk a hét második felében. Bálint Kágergő, köszönjük figyelmet!
3: Szeged, kedvenc zenéi!
1: Nyár, Szeged, Rádió 88.
3: Az életünk része. 88.

0: Az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Ez is egy igazán mozgalmas hét lesz, hiszen szerdán indul a Szín Fesztivál Szegeden a Partfürdőn, ahol a Rádió 88 is kint lesz. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, én Büta Zsolt vagyok. 8 és 10 óra között a műsor első két órájában Peter Loner mixét hallhatod. A hírek és az időjárás jelentés után olyan előadók jönnek, mint Dua Lipa, Adele és Calvin Harris.
2: Napközben is dolgozol.
3: Mi is?
4: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
0: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
4: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
0: Rádió 88, az életünk része.
8: Nem lehet bekanyarodni a Dankó Pista utcába a Szilléri sugárútról. Feljelentést tettek a Szolnoknál lezuhant Gripen ügyében, vizsgálják a felelősséget. És túl nagy volt a népharag, kirakhatták Meghan Markle-t Guy Ritchie új sorozatából. Jó estét kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Nem lehet bekanyarodni a Dankó Pista utcába a Szilléri sugárútról. A keresztirányú forgalmat is terelik a kereszteződésben. Várhatóan szeptember közepéig útfelújítást végeznek az iskola épület előtt, ezért a forgalmi sávokat is a kivitelezési ütemekhez igazítva módosítják majd. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester hozzátette, hogy ez idő alatt a Róna és a Debreceni utca közötti, mintegy 50 méteres szakaszon tilos parkolni.
9: Azért, hogy a Szilléri sugárúton tudjuk biztosítani folyamatosan a forgalmat, az a sajátos megoldás lesz, hogy a egyébként meglévő gyalogos szigetet azt ideiglenesen elbontják. A kétirányú forgalom így mindig biztosítható lesz.
8: Vízvezeték rekonstrukció miatt sáv lezárásra és sáv eltolásra kell számítani holnaptól a Temesvári körút Derkovics fasor Székely sor kereszteződésében. A szőrek felől érkezőknek a jobbra kanyarodás nem lesz lehetséges, az egyenes haladást sáv eltolással továbbra is biztosítják, a tömegközlekedés pedig útszűkület mellett zavartalanul közlekedhet. A forgalom korlátozásokat várhatóan szeptember közepéig tartják fenn, ezért az arra közlekedőket fokozott figyelemre kérik. Feljelentést tettek a Szolnoknál lezuhant Gripen ügyében, vizsgálják a felelősséget. Egyelőre ismeretlen okból Szolnok mellett lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe. A repülőgépek a légvédelmi készenlétet biztosították, készültségi szolgálatban voltak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, hogy a gép a leszállás utolsó fázisában vesztette el a műszerezettségét. Ekkor kellett a pilótának katapultálnia, a gép pedig kigyulladt. A pilóta túlélte a balesetet, állapota stabil. Ruszin Szenti Romulus szerint nagyobb baj is történhetett volna.
10: Fontos elmondani, hogy a gépeken levegő-levegő rakéta volt és gépágyú lőszerek voltak, ami további kárt okozhatott volna, hogyha a tűzoltóink nem tették volna hatékonyan a munkájukat, a hűtést szinte azonnal megkezdték.
8: És túl nagy volt a népharag, kirakhatták Meghan Markle-t Guy Ritchie új sorozatából. A Sussexi hercegné szerepet kapott volna az úriemberek új évadában, ám a közönség heves felháborodásától tartva a producerek inkább elálltak a közös munkától. Holnap a kezdeti napos időt napközben egyre több felhő zavarhatja meg, majd este zápor, zivatar alakulhat ki. A szél napközben mérsékelt marad. Hajnalban 17, délután 33 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
4: A lemezjátszóknál Peter Loner.
0: Az

88 Szeged legnagyobb klubja, az idei színfesztiválon is kint lesz a Rádió 88, és segítünk a szingliknek társat, vagy legalábbis bulipartnert találni. Hogyha te is szingli vagy, akkor küldj egy üzenetet a 32998888-as számra, egy rövid bemutatkozást kérünk, kedd és péntek között pedig minden nap bemutatunk egy új szinglit, hogyha meccseltek, akkor jelentkezz, hogyha szimpatikus, és hogyha ő is téged válasz, akkor pedig kaptok egy-egy napi jegyet, amivel ki tudtak menni a színfesztiválra. Természetesen mind a ketten ugyanarra napra kapjátok. Az SMS számunk tehát 32998888, itt a Klub 88-ban egészen 10 óráig Peter Lohner mixét hallod.

0: Hétfő esténként is 3 órában szól a Klub 88, itt a Rádió 88-ban. Az első 2 órában Peter Lonar, 10 és 11 óra között pedig az én mixemet hallhatod. Én Büta Zsolt vagyok, most jönnek a hírek és az időjárás jelentés, utána pedig itt lesz Rihanna, Shawn Mendes és David Guetta mellett sok-sok más előadó is.
1: Kifutóval és VIP helyszínnel bővült az idei Szín nagy színpada. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak az ellenőrzött tanszerek, és Uberbe pattant 2 rendőr egy gyanúsított üldözése közben Houstonban. Jó estét kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Kifutóval és VIP helyszínnel bővült az idei Coca-Cola Szín nagy színpada. Emellett a nagy sátor új helyet kapott, sőt egy titkos helyszínnel is várják a bulizókat. Szerdától szombatig a Rádió 88 is kint lesz az újszegedi partfürdőn, ahol élő műsorral, vendégekkel és meglepetésekkel készülünk elsősorban a szingli fesztiválozóknak. Kolonics Erika, a Szegedi Ifjúsági Napok főszervezője arra kéri a résztvevőket, hogy minden esetben vigyázzanak egymásra.
2: Igazándiból arra szeretném fölhívni a figyelmét a fesztiválozóinknak, hogy figyeljenek a barátaikra. Ha bármi problémát észlelnek, akkor 3 helyszínen van a mentőszolgálat, úgyhogy kísérjék el, hogyha olyan személlyel találkoznak, aki egy picit úgy tűnik, mintha kevésbé lenne jó állapotban, akkor azt menjünk és segítsük.
1: Engedély nélkül vittek el egy beteg csecsemőt egy német kórházból, akire végül a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrök találtak rá az M43-as autópályán. A kisbabát az országos mentőszolgálat munkatársainak segítségével stabil állapotban kórházba szállították, ahol megkaphatta a szükséges orvosi ellátást. A műveletben résztvevő rendőrök elismerésben részesültek. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A laboratóriumi vizsgálatok során műanyag toltartókat, ceruza és tollvég díszeket, zsírkrétákat és gyurmákat teszteltek, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes mennyiségű káros anyagot. A hatóság arra kéri a szülőket, hogy tanszervásárláskor ne csak az árat és a megjelenést, hanem a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. És Uberbe pattant 2 rendőr egy gyanúsított üldözése közben Houstonban. Az autó sofőrje épp a következő utasáért tartott, amikor az egyik egyenruhás beugrott mellé és arra utasította, hogy eredjen egy menekülő férfi után. A fedélzeti kamera felvételén hallatszik, ahogy a rendőr azt kiabálja a sofőrnek, hogy gyerünk, gyerünk, miközben kellemes bárzene szól a rádióból.
3: Go, go, go, go, go! Get in, bro! Which way did he go? Over there!
1: Az Uber sofőr ezután folytatta a munkáját, és felvette az időközben ráváró utasát. Holnap záporzivatar kialakulhat, utóbbira sárga riasztást adta ki a meteorológusok. Napközben a napos időt egyre több felhő zavarhatja meg. Hajnalban 17, napközben 33 fokig melegszik a levegő.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
6: Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
4: A lemezjátszóknál Peter Lohner.

Hétfő esténként is 3 órában szól a Klub 88, ez Szeged legnagyobb klubja. Én Büte Zsolt vagyok, jó munkát kívánok neked, hogyha dolgozol, és hogyha van egy kis szusszanásnyi időd, akkor töltsd ki a zenei tesztünket, amit a rádió88.hu/zene oldalon találsz, és amit minden szerdán frissítünk újabb 20 dallal. Itt a 88-ban ebben az órában is Peter Loader mixét hallod, és olyan előadók jönnek, mint Alan Walker, Avicii, Morricante és Purple Disco Machine.

0: Hétfő esténként a Klub 88 első két órájában Peter Lohner keveri Szeged kedvenc zenét. Szép estét kívánok neked, én Büta Zsolt vagyok, jönnek a hírek és az időjárás jelentés, a következő órában pedig marad még veled a Klub 88, és az én mixem fog szólni. Rádiózzunk együtt, hogyha teheted.
1: Hamarosan folytathatják a Kastélykert utca felújítását Algyőn. Sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat, és faültetés közben bukkant római kori villára egy gazda. Jó estét kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Csaknem 369 millió forintból folytatódhat a Kastélykert utca felújítása Algyőn. Szeptemberben több közlekedési beruházás indul, ezek közül a legjelentősebb a fő utca kiszélesítése, hogy a kerékpárral és más kisebb járművekkel is biztonságosabban lehessen közlekedni. Molnár Áron polgármester hozzátette, az érintett szakasz szűkössége miatt párhuzamosan autómegállókat alakítanak ki a házak előtt.
2: Nyilván ez, mivel fő utcáról van szó, valószínűleg minden algyőit érinteni fog, tájékoztatni fogjuk természetesen lakosságot az esetleges kényelmetlenségekről. Nem tudom, meddig tart a beruházás, én úgy gondolom, hogy azért valószínű a teljes őszi időszakot igénybe fogja venni.
1: Egy hétig nem használhatják az autósok a Tiszalajos körút egy szakaszát Szegeden, a Kisernő és a Mérei utca, valamint a Dugonics tér között. Az önkormányzat augusztus 31-ig kijavítja az úthibákat és szintbe hozza a csatorna fedlapokat, ezért a Hajnóci és a Gogol utca is Zsák utca lesz a nagy körút felől. A korlátozás szeptember 1-én megszűnik, addig pedig arra kérik a közlekedőket, hogy ne próbálják a villamos síneken kikerülni a lezárt utcakaszt. A kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat. Az adóhivatal szerint júliusban 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer dolgozót foglalkoztatott alkalmi munkavállalóként. A bejelentett munkanapok száma csak nem elérte a 2 milliót. Az a munkáltató, aki alkalmi vagy idénymunkását nem jelenti be, ugyanolyan szankciókra számíthat, mint bármely más be nem jelentett foglalkoztatásnál. És római kori villa maradványaira bukkant egy török gazda, miközben facsemetéket ültetett. A régészek azóta egy 84 négyzetméteres mozaikpadlót, fürdőházat, templomot és gabonatárolót is feltártak, a templom mellett pedig egy gyermeksírját is megtalálták. A késő római és kora bizánci kori komplexum feltárása jelenleg is zajlik. A kutatók szerint a gazdag lelőhely a térség egykori közösségének mindennapjairól is fontos információ. Holnap a kezdeti napos időt napközben egyre több felhő zavarhatja meg, majd este zápor, zivatar alakulhat ki. A szél napközben mérsékelt marad. Hajnalban 17, délután 33 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban. Klub 88.
1: A lemezjátszóknál DJ Robin.
2: To change our ways in the new, a lot of suffering.

0: Szeged legnagyobb klubja.
1: Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: Az esélyi kezdődik.
1: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Napközben is dolgozol. Mi is?
1: Azon, hogy neked jobb legyen.
2: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
3: Na gyerünk mindenki!
0: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
4: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
1: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
0: Rádió 88, az életünk része.
5: A vallási fanatizmusról tartanak konferenciát Szegeden. Szerdán elindul a jegybank botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság, és csaknem 1 milliárd forintért kelt el a labda, amelyet Maradona Isten kezével jutatott a kapuba. Jó estét kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Az agresszióról és vallási fanatizmusról tartanak konferenciát holnaptól a Gál Ferenc Egyetemen. Az idei Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencián 32 előadás hangzik el számos magyar és külföldi egyetemi oktatótól, kutatótól. Benyik György, a konferencia igazgatója elmondta, minden évben díjazzák a kiemelkedő biblikusokat is, ezt idén egy ünnepi hangverseny keretében adják át a Dómban.
6: A konferenciának kiemelt pontja a szerda esti ünnepi koncert, amikor Zsotfit Simanovszky professzornak átadjuk a Nilka díjat. Simanovszky professzor főleg Lettországban, Litvániában, Dániában ismert, és ezekben a körökben viszi tovább a konferenciának a hírét.
5: Engedély nélkül vittek el egy beteg csecsemőt egy német kórházból, akire végül a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrök találtak rá az M43-as autópályán. A kisbabát az országos mentőszolgálat munkatársainak segítségével stabil állapotban kórházba szállították, ahol megkaphatta a szükséges orvosi ellátást. A műveletben résztvevő rendőrök elismerésben részesültek. Augusztus 26-án szerdán megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. A vizsgálóbizottság felállítását a Tiszapárt frakciója kezdeményezte. A bizottságot vezető Csőszi Attila arról beszélt, hogy több 100 milliárd forint közpénzt tűnhetett el a jegybank alapítványból, a Pallas Athéné Domus Meriti alapítványból. A politikus azt ígéri, kivizsgálják, hogy kik miatt és hova tűnt a közpénz, kik húzta belőle hasznot és mire költötték. És csaknem 1 milliárd forintért kelt el a labda, amelyet Maradona Isten kezével jutatott a kapuba az 1986-os világbajnokságon. A mérkőzés játékvezetője által hitelesített labda évtizedeken át nála volt, és a sport történet egyik legismertebb relikviájaként tartják számon. Az aukció előtt azt várták, hogy háromszor ennyiért talál majd gazdára a labda. Holnap záporzivatar kialakulhat, utóbbira sárga riasztást adtak ki a meteorológusok. Napközben a napos időt egyre több felhő zavarhatja meg. Hajnalban 17, napközben 33 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió 88.
1: Az életünk része.
0: Egész éjszaka veled vagyunk, Szeged kedvenc zenéivel.

0: Rádió 88. Az életünk része.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Vadász utca.
1: Nyári esték.
0: Szeged kedvenc zenéi nyáron is.
1: Rádió 88. Az életünk része.
2: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al. Check this out. Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik. Itt kezdődik. Rádió 88.
1: Az életünk része.
0: Egész éjszaka veled vagyunk, Szeged kedvenc zenéje.

0: A Rádió 88.
1: Érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, ne magyarázd a lényeg.

0: A szegedi nyár is az életünk része. Az életünk része.
1: Fagyizni a szökőkútnál.
2: Kifeküdni a Tisza partra.
3: Napszálkertéig bulizni a Belvárosban.
4: You ready?
5: Éld meg a nyár minden pillanatát Szeged kedvenc zenéivel.
0: Nyár!
5: Szeged!
0: Rádió 88!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része.
0: Rádió 88.
1: Az életünk része.
0: Egész éjszaka veled vagyunk Szeged kedvenc zenéivel.
2: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok fa levél zúgja el, hogy így hagysz el. Hát így hagysz el.

0: jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Tiszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti. Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.
3: Az életünk része.

0: itt egy újabb szegedi kedvenc a nyár zenéi közül.
1: Nyár.
0: Szeged.
1: Rádió 88. Rádió 88. Az életünk része.
0: Az életünk része.

kornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
1: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
0: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
0: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
0: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
2: Egész éjszaka veled vagyunk, Szeged kedvence.